Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, well-being. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

kockác, nem veszem észre direkt, hogy baszolhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe.

0: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Lesz egy párom a nyáron, még nem tudom, hogy ki lesz az, de mondhatom, hogy én már nagyon várom.

erre festve. Vajon tudja, hogy nekem nagyon jól esne, ha a telefonszámával engem egyszer megkeresne. Azt mondom, azt a... ez a lány nem tud.

időjárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az aszály. Négy napos ünnep a jövő héten megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten négy napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
4: A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kecskeméti kortárs művészeti műhelyek nemzetközi kerámia stúdió szervezésében augusztus 22-ig látható tárlat, illetve a hozzá kapcsolódó program a japán emberek lelkének felfedezésére és megértésére hívja a látogatót. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározza a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállításhoz kapcsolódva augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, ahol előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal adnak a szervezők betekintést a japán művészetek, hagyományok és életfilozófia világába. A program során a résztvevők különböző japán termőterületekről származó teákat is kóstolhatnak, napközben betekintést nyerhetnek a japán tea kultúra hagyományaiba. A Japán Nap záró programjaként Boleman Bence, keramikus művész vezetésével a japán kerámia művészet egyik legismertebb és legizgalmasabb égetési technikáját, a raku égetést mutatják be.
0: Fesztivál.
4: A 700 éve született első, vagyis Nagy Lajos király lesz a középpontja a Székesfehérvári Királyi Napok Fesztiváljának. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, hogy a rangos összművészeti fesztivál megmutatja, miért büszkék a fehérváriak modern, élhető, nagy történelmi múlttal rendelkező városukra, miközben értékeket közvetítenek egyházi és világi programokon keresztül. Szikora János a Hűség és Árulás című előadás, valamint a szertartás játék rendezője elmondta, hogy idén külön mutatják meg a koronázási szertartás rítusát és első Lajos király élettörténetét. Előbbi fél órás előadás lesz a Nemzeti Emlékhelyen, utóbbi dokumentum dráma formájában színi előadásként idézi fel Nagy Lajos királyságának első éveit. Az eseménysorozat elmaradhatatlan rendezvényei a Fúvós zenekari koncertek, a Fehérvári Fúvós Fesztiválon a Székesfehérvári zenekar a Bicskei Koncert Fúvós zenekarat koncertet, valamint a 12. Fricsai Rihárd regionális katonazenekari fesztivál keretében a Székesfehérvár helyőrségi zenekar mellett Budapest, Hódmezővásárhely és Tata katona zenészei várják a közönséget. A koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor a hagyományőrző csapatok a Zicsi ligetben ütnek tábort. Az országzászló tér mesetérré, a városháztér pedig piac térré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a Lovagok napja, ahol a 4. Szent István torna győztese elnyeri a Fehérvár kardját. A fesztivál utolsó napján a könnyű zene kerül előtérbe, hiszen előbb a TNT, majd a Grund, Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László lép fel az Zicsi színpadon. Új helyszín a Szent II. János Pál pápatér, ahol a Janoska Ensemble és a Vintage Dolls ad koncertet. A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 23-án záró gálával búcsúzik a közönségtől. Az Együtt a Koronáért című összművészeti produkciót a Vörös Marti Színház szervezésében, Dolhai Attila rendezésében mutatják be az Zicsi színpadon, a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes közreműködésével.
0: Régészet.
4: Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, többek között aranyvereteket is találtak egy Pest megyei település határában. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem volt régészeti kutatás. Az erdészeti mélyszántás nyomán napvilágot látott leletek között több különleges tárgy, köztük aranyveretek kerültek elő a földből, így a múzeum szakemberei az egyesület tagjaival közösen hitelesítő terepbejárást, majd feltárást végeztek. Az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka egyébként a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága nagyon magas színvonalú, az előkerült tárgyak a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A Közösségi Régészeti Egyesület és a Ferenci Múzeumi Centrum munkájába a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársai is bekapcsolódtak, az előkerült leletek vizsgálata még tart. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek majd további információkat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
1: 4 felejthetetlen tókerülő bringatúrát ajánlunk, a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Útközben rengeteg a látnivaló. A Dinnyés felé tartó szakaszon megcsodálhatjuk a kilátást a Sarvajc kereszt és kilátó tornyából. Megpihenhetünk a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadas Parknál, vagy a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen. Nehézség, könnyű. Táv, 33 km. Időigény 3 óra. Fertőtó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Fertőbozon a Gloaret kilátóból nyíló csodás kilátás, Balfon pedig a híres gyógyvíz megkóstolása miatt érdemes megállni. Szintén kötelező látványossága a Fertőrákosi kőfejtő, a Mitra szentély, illetve a határon túl az ausztriai Podersdorf vagy Pátfalu emblematikus piros-fehér világító tornya. A tavat átszelő komp segítségével megfelezhetjük a távot. Mörbisből fél óra alatt átjárhatunk a tó keleti partjára, Ilmicbe. Nehézség közepes. Táv 120 km. Időigény 1-3 nap. Tiszató. A tavat körülölelő gátkoronán 65 km hosszú, kiépített kerékpárút vezet. A síkterepen a kezdőbringások is jól érzik magukat. Sokak szerint ez hazánk legbiztonságosabb kerékpárútja, és az egyik legszebb is. Poroszlón, a tiszatavi ökocentrumban Európa legnagyobb édesvízi akváriuma vár. A kiskörei hallépcső Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A látnivalók mellett az utat számos strand és vendéglátóegység is tűzdeli. Az útvonal az új, Tisza-Derzsé és Dényeshát között közlekedő kishajóval lerövidíthető. Nehézség közepes. Táv 65 km. Időigény 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balatonmária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót, Tihany-Kompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km. Nehézség közepes. Táv 203 km. Időigény 2-6 nap.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség a témánk, és talán megszokhattátok, hogy néha nem teljesen egyenesen futunk neki a témának. Most egy picit ferdén fogunk nekifutni, ha szabad így mondani, mert arról fogunk beszélni, hogy látható-e a jövő, mennyire lehet észrevenni azt, hogy mi következik, és azt hiszem, hogy nem is hívhattam volna mást venni. Vendégül, mint Rab Árpád jövőkutatót. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek, szia.
1: Látjuk-e a jövőt, erről fogunk beszélgetni, nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható ügy. Jól gondolom, hogyha abba az irányba terelem a dolgot, hogy ez egyfajta rendszerben gondolkozás, hogyha akarunk jövőt nézni, akkor inkább erről érdemes megfogni?
2: A legfontosabb gondolkodni a jövőről, mivel a jövő nem állandó, nem egy fix egyeneset járunk be, hanem forgatókönyvek léteznek. Trendeket, adatokat, irányokat láthatunk előre. Ha elgondolkodunk rajta, akkor azzal megnöveljük igazából a reakcióidőnk intelligenciáját. Tehát ha jön valami változás, akkor jobban tudunk rá reagálni. El tudunk kerülni csapdákat. De ami talán még fontosabb, tudjuk úgy formálni az egészet, hogy nekünk jó legyen, hiszen egymás mellett különféle forgatókönyvek is lehetnek. Lehet olyan cég, ahol csak emberek dolgoznak, van, ahol csak robotok dolgoznak, és aki amelyik felé szeret menni, a felé megy. Úgyhogy ezért mindenképp érdemes gondolkodni róla. De ha nagyon üzletiesen akarnék fogalmazni, akkor teljes költséghaszon elemzést végzünk, de nem csak a jelenre és a közeljövőre, hanem a távoljövőre, és ha mindenhol zöld pipa, akkor már úgy kezdünk megnyugodni.
1: És miket rajzol fel az ember a táblára, amikor azt mondja, hogy na nézzük a jövőbeli lehetőségeket, miket elemez?
2: Rengetegféle módszertan van. A jövőkutatásnak nagyon jó szakirodalma van nemzetközi és hazai szintéren is, és különféle emberek különféle módszertanokat használnak. Nekem olyan kiforrott, hogy én mindig így dolgozom nincsen, hiszen nagyon sokféle iparággal dolgozom, és általában más és más lehetőségek vannak. Vannak különféle ilyen keréklogikák, vagy forgatókönyvlogikák, bármilyen mintázatban elképzelhetjük. A legfontosabb szerintem az, hogy vázoljunk fel egy térképen, tehát, hogy hívhatjuk probléma térképnek, azt azért mindenki ismeri, de itt már nagyon sokan el szoktak akadni, hiszen nem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, amire szükségük van. Én azért azt tapasztalom, hogy a jövőkutatásnál nagyon sokszor sejtjük, hogy mi van, de van, amikor ez kényelmetlen tudomásul venni, és inkább elhessegetjük, hogy ez majd egy jövőbeni Árpád problémája lesz. Tehát látjuk, hogy ez a probléma jön, de most van egy közelebbi, és most ezt, és majd akkor az lesz a közelebbi, akkor majd nem tudom, mit csinálok.
1: Ezt a krízis kommunikációban is ismerjük, egyébként ezeket issúnak, vagy lopakodó krízisnek hívjuk, hogy amikor tudjuk, hogy ez a jövőben fog problémát jelenteni, akkor inkább azzal foglalkozunk, amit most kell csinálni.
2: Hát igen, és ez nagyon jó szó, ez a lopakodó, tetszik, mert amikor már itt van az órunk előtt, akkor viszont meg olyan nagy lesz, hogy akkor az már krízis, vagy dráma, vagy tragédia. Míg, hogyha időben látom, akkor üzleti lehetőség is tud lenni, hiszen ez másoknak is a problémája. Ha valami problémára üzleti megoldást szállítok, akkor azért fizetni fognak, hogy megoldottam helyettük ezt a problémát. A másik pedig az, amikor nem gondolunk valamire, amire kellett volna. Ez valóban nehéz ügy, mert nem lehet megőrülni sem, hogy mindig mindenre, és nem lehet, nem tudom, a spanyol mesztelen csigák párosodását is olvasgatni, az ember közlekedést akar fejleszteni, de nagyon meglepő dolgok hathatnak. Általában minél jobban belegondolunk a valóságba, minél közelebb hozzuk az élethez, annál inkább előjönnek, hogy mondjuk egy autófejlesztésnél a gyalogosokról is szó van, de az útminőségről is, de az időjárásról is szó van, és így tovább. És akkor ezeket összerakjuk, azért nagyon jó, mert akkor jönnek elő azok a kis finomságok, azok a kis hatékonytalanságok, azok a kis jó megoldások, amitől elkezd működni az üzlet mondjuk, vagy hát én társadalmi cselekvésekben is szeretek dolgozni, nyilván üzleti tanácsadó is vagyok, hogy amitől működik. Amikor azt érzi mindenki, hogy hát ez annyira evidens, meg hogy ez tök jó, hogy van, nem is kell magyarázni. És amikor így teszel le valamit az emberek elé, akkor azt használni is fogják. Érdektérképeket szoktam felállítani,
1: nekem az mindenképpen van. Nem ismerem annyira, úgyhogy menjünk bele.
2: mondhatjuk, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki
1: másik
2: használta, de a logika az nyilvánvaló számodra, és ha minden szereplőt leírsz, és megnézed, mi a valódi érdeke. És biztos vagyok benne, hogy a krízis kommunikáció az egyik alapvető szó az őszinteség, és itt is. Pontosan mi az érdeke, nem csak az, amit mond, hanem valójában. Tehát, hogy persze, azt mondom a munkavállalomnak, hogy
1: te vagy a legfontosabb.
2: Te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek, mindenképp gondolok rád, babzsákot is veszek neked, de figyelj, fejlesztjük közösen ezt a digitális transformációt, de nem nyugtatom meg afelől, hogy ezt nem azért csinálom, mert el akarom menni a munkáját, vagy azt mondom neki, hogy ennek segítségével majd többet tudunk dolgozni, és akkor ő azt mondja, hogy rendben, de az nekem miért jó? Vagy legyen akkor 4 napos munkahetem, vagy fizetésemelésem, vagy valami, de nem ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy a valódi érdekeket jó végiggondolni, mert akkor nem történnek meg a látás szabotálások, nem történnek meg a félreértések. A jövőkutatásnál nyilván, amikor arról beszélsz, amiről mindenki beszél, az a jelen, azt is kell, ki kell szálazni, tehát, hogy az is egy külön műfaj, és imádom, amikor, hogy mi az igazán lényeges a nagy zajban, mi az, ami pontosan mi is történik. Szeretem ezeket megfejteni. Szeretek gondolkodni rajta, hogy megfejtem, hát néha. Igen, néha nem. Szeretek másoktól tanulni, akik megfejtik ezeket. De alapvetően a jövőkutatást nagyon sokszor a perifériát nézzük. Tehát amikor már a vezető újságok címlapján van, akkor az megvan.
1: Akkor már lemaradtunk.
2: De akkor mondjuk azért 3 évvel azelőtt már látsz egy szabványbejelentést, már látsz egy tudományos cikket, amit egy kis kör fölkapta a fejét, de mások nem. És lehet, hogy egy mezőgazdasági szakcikk, ahol azt mondják, hogy ez egy forradalmi dolog, akkor látok egy szabványt bejegyezve, ami egy olyan gépre, látom, hogy nagy az átütő ereje, látszik, hogy lesz mögött a tőke, akkor azt mondani, hogy ez 2 év múlva be fog robbanni, ez inkább üzleti elemzés. És akkor van, ami leginkább a legszabadabb, és amit nagyon szeretek, azon, ha jövőn gondolkodni. Milyen lesz? Mik a versenyképes képességek? Hogyan leszünk benne boldogok? Mik lesznek az értékek? És kiben fogunk bízni? Nagyon komplex mátrixokat lehet rajzolni, és vannak olyan szlájdjaim, ahol lassú trendek, gyors trendek, közepes trendek, ciklikus trendek, hol a meccéspontja, de a lényege az, hogy ezen gondolkodjunk.
1: De hát akkor a töprengsz? Tehát így értsem, a gondolkozom rajta, hogy úgy ülök és töprengek, hogy kibe fogunk bízni, vagy valami szolid adatot azért próbálsz mögé rendezni?
2: Hát szerintem jó ezen töprengeni, de ha most csak ezen töprengenék, akkor azt tartsam meg magamnak. Tehát, hogy mondjam, mindenkinek.
1: Remek ötleteink lehetnek.
2: Imádok verseket írni, nem tartom őket olyan jóknak, hogy kiálljak velük mások elé, de magát írni szeretem, az életem része, de nem, hát nyilván adatok, tanulás, imádom a történelmet, rengeteget olvasok, még többet tanulok más emberektől, és még többet tanulok gyakorlati projektekből, és még többet tesztelek. Nagyon sok zsákutcát én vágok le, és nagyon sokszor azért, hogy mondjam, fizetnek meg, vagy köszönik meg, hogy a zsákutcát lejátszottam már, és akkor nekik ez nem kell. Tehát azt mondani, egy fejlesztésnél nézzetek, 3 lehetőségünk van, és azt mondani, hogy figyelj, ebből egy, ez biztos, hogy nem jó, ennek ilyen az esély, ennek olyan, akkor már nyertünk időt. És érvelés. Vannak ciklikus dolgok, ez tény, de mindig olyan izgalmas elgondolkodni azon, mi az, amit valóban más. Nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember mennyi mindent tud. De igazából én csak a forrás kritikámon rengeteget dolgozom. Hát melyik adatban bízzak. Nem is föltétlenül rossz indulatból, de nagyon sokszor torz adatokat lát az ember. Mindig eszembe jut az a talán régi indiai történet, amikor az 5 vagy 6 vak ember elindult, hogy megismerje a világot, és egy elefántba ütköznek, és az egyik fogja az ormányát, és azt mondja, hogy ez egy hosszú csőszerű állat, a másik meg, hogy egy nagy tömbszerű állat, tehát, hogy valaki ki akarja hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás milyen erős, van, aki meg azt mondja, hogy nálam meg egy másik oldala erős, nálam a vízhiánya nagy, nálam a vízbőség, hogy mondjam, hogy elárasztja a tenger a földjeimet, és akkor melyiket vegyem figyelembe, és ez önmagában, ez számomra csak úgy lehetséges, hogy másokkal beszélgetek és vitatkozok.
1: Azon szoktam gondolkozni, vagy töprengeni, hogy amikor valaki ilyen trendeket jelez előre, és jósol, így szoktuk mondani, hogy ez csak egy ilyen viccesen mondjuk, hogy jósol, akkor szokott szembesítés lenni, megmondom, hogy mire gondolok, hogy mondjuk ez főleg politikai előrejelzés jut eszembe, hogy Mondjuk, ha valaki 20 évre előre megmondja, hogy ő szerinte merre fognak alakulni a politikai erővonalak, vagy akár egy tőzsdei előrejelző, aki szintén ilyen nagy távlatban jelez. Van, hogy szembesítik 20 évvel később, vagy az időpontját, amikor ő bemondta azt a dolgot? Hát de figyelj, te tök más mondtál, valahogy én nem szoktam ilyenekbe. Tehát, hogy számon kérik, vagy elcsípik a jövőkutatókat a jövőben?
2: Remélem, hogy igen. Én azért elég régóta csinálom, és hát nem is lenne helyes, hogyha nem lenne visszajelzés azt mondani, hogy figyelj, tévedtél, és akkor az a kérdés, hogy miért tévedtél, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt jelenti, valamiért tévedtél, rossz volt az adatod, vagy valamit rosszul értelmezted, hogy tanuljunk a jövőre nézve, tehát hogy ez szükséges. Azért nem mindegy, hogy mennyire pontosan mondasz valamit. Mondok egy példát. Az, hogy a klímaváltozásnak borzasztó nagy hatása lesz, mondjuk a szélsőséges időjárási körülmények, stb. Az, hogy a jövő egyik üzleti modellje tartalmazza ezeket. Az, hogy az energiaszemléletű megközelítés, akár a saját időnkben, akár a konkrétan az energiával, de sok minden másban, fontos lesz 20 év múlva, és ez biztos igaz. Azt mondani, hogy 42% lesz az Nvidia részvény növekedése, az egy nagyon merész dolog, és én nem is mondanék szívesen ilyet, egyrészt, mert nem is releváns egyébként a ügyfeleimnek olyan értelemben, hogy ugye 20 évig semmiképp ne ad el, tehát hogy ezt most itt felejtsük el, lássuk el, a 20 évre máshogy pektetünk bele. De vannak azért nagy trendek, ami mellett sokszor elmennek az emberek. Egyik izgalmas projektem volt még 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen ingatlan befektetővel beszélgettem, és Bergenről beszélgettünk, norvég város, hogy jól olvastam egy cikket, és mondtam, hogy milyen olcsókat el kell, mondta, persze, hát mi van, hogy semmi. Hát
1: mondom, nagyon szép kisváros egyébként én volt.
2: De mondom, mellette van egy csomó másik cikk, ami a klímaváltozásról beszél, hogy mi van akkor, hogyha 15 év múlva ezek sokat, és akkor egy olyan összeget, ami neki tényleg ilyen 15-20 évre befektetésileg beletette, és most nagyon örül neki, mert ott most egy kicsit jobban tudja használni őket. Ez most nem azt jelenti, hogy ilyen titkok vannak, amik föllebbennek, alapvetően azért nem én legalábbis ilyenekre nem. Maga az előrejelzés, maga a százalék megmondás, maga az, hogy melyik csapat fog győzni, milyen eséllyel, ez egy külön nagyon jó műfaj, és nagyon izgi ezek az előrejelzések. Én inkább trendekkel, társadalmi változásokkal szeretek foglalkozni, és az üzletnek is mindig azt mesélem el, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és úgy finomítják a dolgaikat. Más szakemberek máshoz értenek sokkal jobban.
1: Azon törtem a fejem, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy van valami reményünk a jövőre nézve, a klímaváltozás sokszor bemondtad, és valóban az egyik legmeghatározóbb trendje az életünknek, hogy arra számítunk, hogy addigra meg kitalálnak valamit. Ez mennyire reménybeli, nagyon boldog az, ez mennyire reménybeli dolog, vagy mennyire az, hogy hát figyelj, nincsenek olyan kutatások, ami azt mutatná, hogy.
2: Hát dehogy nincsenek, én teljesen optimista vagyok, olyan értelemben, hogy eddig is számos kihívás volt az emberiség előtt, ezeket mindig megoldottuk, mindig újra struktúráltuk a gazdaságunkat, kommunikációnkat, értékrendszereinket, stb. Most is egy ilyen változás előtt állunk, összeszedjük magunkat, megoldjuk, miközben megoldjuk, majd újra problémákat generálunk, és akkor megint jön egy újabb hullám, és akkor is megoldjuk. Az, hogy azok nagyon tévesek, csak két klasszikus hiba is benne volt ebben, amit említettél. Az egyik klasszikus, de az a lehető legrosszabb, amikor valaki lát egy adatot, és úgy képzel a jövőkutatást, csak meghosszabbítja azt. Tehát, de jó, létrejött a 3D nyomtató, már 10%-osan elterjedt, a jövőben 100%-os lesz, akkor elkezdek arról beszélni, de miért? Kinek az érdeke, kinek nem az érdeke terjedni. A másik pedig az, hogy egy mostani helyzetből ítéli meg az 5 év múlva, és ezt nem szabad. Én, amikor hosszabb távon fejlesztek, nekem az 5 év múlva emberek bizalmi terét kell megmondanom az ügyfeleknek, nem az, hogy most kinek hisznek, az AI-nak, vagy egy humánnak, vagy egy weblapnak, vagy egy nem tudom minek, hanem az 5 év múlvaik miben, mert hát addig ér oda. És értem, hogy néhány dolgok lassan változnak, de minél nagyobb a nyomás, annál több az innováció is, mert 10 éve arról beszélünk, hogy amikor az üzlet rájön, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, mennyire más hozzáállás innovációk terén, és most végtelen sok innováció indult be, nagyon sok változás indult be. Persze jó kérdés, hogy elég gyorsan, és a többi, de ezek a végítéled drámák két szempontból is problémásak. Az egyik az, hogy van jó forgatókönyv. És hogyha félsz, akkor lebénulsz, akkor nem cselekszel. Tehát, hogy vegyek rá, valaki, csak a manipuláció szó is elhangzott, de hogy pompás dolog fákat elültetni. Oké. 20 év múlva fogod látni. És hogyha nem adok neki időhorizontot, akkor miért akarjon elültetni valamit a húsz? Azt mondom neki, hogy figyelj, a ma problémát oldjuk meg, csak a már. Mire megoldjuk? Tegnap lesz, úgyhogy mindig lesz újabb probléma. Ez parttalan. Kell jövőképünk legyen. Kell bíznunk a jövőben, és van is miért. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Csak ha lehetőségként nézel rá, ha csoportosítod, mi az elkerülhetetlen, hol van a mozgásterem, mi az, aki mindenkit érint, mi az, ami csak engem. Hogy tudok kivédeni valamit, ami 2 év múlva jön el, de eljön, mások, akik nem készülnek rá, 3 hónapig sokban ülnek, hazat a 3 hónap alatt én pedig tarolok, ezeket ki lehet dolgozni.
1: És akkor azt is lehet mondani, hogy igazából nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba gondolkozni, vagy ugyanabba az irányba menni, hanem vannak egységek, csapatok, akik egy irányban közösen gondolkoznak, és ez majd kitermel valami jót.
2: Igen, ez is szokott zavarni, amikor milyen lesz a jövő, ugye? Mondtad, hát igen, úgy is tetted fel a kérdés, hogy de hát azért sem jó kérdés, mert ahogy beszéljük, és nem csak egyféle működési modell van. Igenis vannak emberek, akik nem szeretnek otthon dolgozni, akik igenis szeretik azt, hogy egy kis szociális élet, egy közösség, akkor tudnak. Van, akik meg szeretnek otthon dolgozni, van, akiknek meg mindegy, egy kicsit nevelés kérdés. Most azt mondani, hogy a jövő csak az otthoni munkavégzésé, ez egyszerűen nem igaz, mert akkor elveszítem a munkaerőid részét.
1: Az. Meg az irodapiacot.
2: Igen, és akkor az, hogy viszont jó, de hogy? Akkor mennyi? Akkor mekkora irodák legyenek? Mit tegyek az irodákban, hogy még jobb legyen? Az már megint egy más kérdés. Tehát, hogy ezek a végletegsége, hát ahogy a Csillagok háborúja című dokumentumfilmből is tanultuk, az a sziteknek a végzet, nem az, hogy ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy de amúgy nagy hatások vannak. Tudjuk, hogy a konnektivitás, tudjuk, hogy a rugalmasság, tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia pont az emberi képességeket emeli föl, a kíváncsiságot, az ügyekben való hitet. Ezek szép szavak. Hogy fordítsam le az én nyelvemre? Ez most akkor mit jelent? Vegyek elektromos autót, vagy ne vegyek? Vagy az utolsó autó helyett humanoid robotot vegyek? Vagy úgyis majd megoldják, én foglalkozok azzal, hogy szeressem a családomat? Vagy tagadjam, hogy van mesterséges intelligencia, vagy pont, hogy használjam rejtve? Mi a jó forgatókönyv? És ezekre azért vannak válaszok. Tehát, hogy... És az utolsó, az tényleg mindig a szembenézés. Én nem... És szerintem pont neked, aztán biztos nem kell magyarázni, hogy mennyire sok időt lehet nyerni azzal, hogy az ember beleáll a dolgokba, hogy figyelj, ez a helyzet. Tehát, hogy most a víz az egy probléma, kevés lett belőle. Igen, így gondoljuk végig, hogy mi van, hogyha korlátozva lesz a vízfogyasztás, mint az, hogy dramatizálva feküdni. Ha azt mondom, hogy lesz vízkorlátozás, akkor tudok rá üzleti modellt fejleszteni, vagy már most egy kicsit spórolok, és akkor, ha előáll ez a helyzet, már nem vágom fel az ereimet, stb.
1: Na hát sok kérdést tettél fel, úgyhogy ezekre fogunk aztán válaszolgatni, legalábbis amennyire tudunk. Ez a Krízisek és pofonokra, Várpád jövőkutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Rabb Árpád jövőkutatóval beszélgetek arról, hogy látható a jövő, ez picit ilyen mondva csinált, hogy elhívhassam Árpit beszélgetni, mert ugye a láthatóság ennek az évadnak a témája. Visszakanyarodnék egy picit a jelen kihívásaihoz. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen sokszor van az, hogy megértünk valami pofon egyszerű dolgot, amit ha látunk, akkor már könnyű, de addig meg ugye elképzelhetetlen volt. Én azt írtam itt fel magamnak, hogy ez a fekete hattyú jelenség egyébként, amikor az van, hogy de hiszen ezt láthattuk volna, hogyha odafigyelünk, vagy úgy adja magát ez a dolog, vásár után okosabb palasz, szokták mondani, én legalábbis szoktam. Mi a helyzet ezzel a fekete hattyú jelenséggel, amikor így a homlokunkra csapunk, hogy na hát, ha ezt tudtam volna, akkor én lettem a legokosabb.
2: Igen, ez a... Persze a jövőt könnyű megmondani, főleg utólag. Tehát, hogy van egy számos ilyen mondat.
1: Meg hosszú távon minnyáján halottak leszünk, hogy ez a Keynes.
2: Hát igen, és akkor aztán úgymond le is zárjuk a kérdést, de abszolút nem erről van szó, hanem az hogy egyébként tényleg meglepően vakok tudunk lenni dolgokra. Ez nem azért van, mert az emberek ne lennének kíváncsiak, vagy ne igyekeznének. Nagyon sokszor azért van, mert a saját iparágukra figyelnek. És én ezért szeretek több iparággal foglalkozni, minden iparágban dolgozom olyan szakemberekkel, akik nagyságrendekkel jobban értenek ahhoz az iparághoz. Látják a mélyét. Én igyekszem ezeket összekötni, mert van olyan, hogy az egyik iparágban egy közhely. Hát persze, hogy itt tartunk. A másikban nem is hallottak róla. És a fekete hattyú nagyon sokszor, ő egy teljesen békés fehér hattyú. Már a kis rucái is mennek mögötte, és a másik iparág meg azt mondja,
1: rácsodálkozik.
2: Hát ez hogy lehet? Tényleg ilyen van. És ez az egyik. A másik, amikor tényleg megértünk valamit, ami úgymond ott volt a szemünk előtt, de nem kattant össze. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a koanszerű felismeréseket, amikor így előadásaimban is szeretek ilyeneket mesélni, amikor így látom és érzem a hallgatóságon, és most kattan a helyére, hogy például pontosan mit csinál az AI, és akkor a mesterséges intelligencia, és hát, hogy igazából mi történik, az egyik, ami történik, hogy amit eddig összetartozónak hittünk, hogy egy okos ember létrehoz egy okos terméket, és egy sebészkéssel elvágtuk középen, és ez most már okos termék tud ember nélkül lenni, és hát mit jelent igazából? Hirtelen nagyon összezavarodunk az értékválságok, stb. De nyilván a szerzőjogtól kezdve a bizniszen áll sok minden. És hogy pontosan mi történik? Arra rájönni, hogy alapvetően emberek vagyunk, és hogy az érdektérkép java része az, hogy csak szeretnénk jól, egészségben, szeretetben élni. Tehát, hogy néha így kimondani egyszer igazságokat, és vannak azok a fekete hattyúk, amik úgy megjelennek. Ez a fekete hattyú nem írja le az, hogy most pozitívként vagy negatívként gondolunk rá. Tehát, hogy az most épp egy elefánt a porcelánbordban, amit eddig nem vettem észre, vagy az az innováció, amit pont az előbb említettél, hogy majd megoldják. Ó, hát ez az. Hát a mesterséges intelligencia milyen gonosz, meg deepfake, meg elveszi a munkát, de közben használom, mert segíti, vagy egyszerűen ez azért van, mert optimalizálnunk kell, és ennek a segítségével 30-40%-okat tudunk megspórolni sok erőforrásból, és mivel sokan vagyunk ez átrendszerben, szükségünk van optimalizálni. És akkor, hogyha ezeket fölismered. Én azt gondolom, hogy az olyan mindenki által váratlanul megjelent dolgok, amik olyan mértékű innovációs kreatív felismerések, hogy azelőtt nem gondolt rá senki, én nem nagyon tudnék ilyet mondani. Olyat tudok, hogy kevesen hittek benne, olyat tudok, hogy nem vettek tudomást róla, olyat tudok, hogy nehezen tudok elképzelni. Ettől függetlenül a fekete hattyú jelenség az nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, és ugye a konferencián találkoztunk, ott az is a kulcs elem, nagyon helyesen.
1: Hogy totem állat.
2: Igen, és ez tök jó, csak egy mondat van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, az pedig az, amikor azt mondjuk, hogy jövőt nem lehet megismerni. Mert egyrészt azért nem szeretem, mert nyilván sok igazság van benne, nem tudunk mindent. De számomra ez a felelősségeltolásról szól. Arról szól, hogy mivel úgyse tudjuk megismerni, úgyse tudunk felkészülni, tehát nem marad más, mint a ma küzdünk.
1: Lesz, ami lesz.
2: És kicsit a fekete hattyú is nekem olyan, hogy hát úgyis vannak olyan jelenségek, amik pum, és hát nem jó, akkor valaki nem gondolkodott eleget.
1: Látszólag messziről indítom, de ide fog kapcsolódni. Voltam most egy Barkács áruházba, és árulnak egy olyan terméket, fiam mutatta nagyon lelkesen,

0: másikot kellett egy idősödő társadalom, az, hogy a fejlett országokban már a lakosságnak a fele idősnek számít, a régi dolgok szerint. Azért mondom így, mert most már abszolút másra gondolkodunk erről, de mondjuk azt mondom, hogy magyar lakosság harmada is 65 év feletti lesz, ami már egy piacméret, amire már. Tehát, hogy azért benne vannak ezek is.
1: Az üzleti gondolkozás.
0: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudunk találni ilyen képet, és az is lehet, hogy már a hallgatók találtak is, ahol már sumerisnek is volt, még fakerékkel, de ő tolta is le tudott rá ülni, mert egy valaki megcsált az édesanyjának. De az, hogy ebből üzlet legyen, ahhoz piacméret kell, ahhoz gazdaságosság kell. De másik tény, igen, van ez, hogy fú, tényleg milyen egyszerű.
1: Hát meg ha ez nekem jut eszembe, ugye az igen, a másik ilyen.
0: Igen, igen, igen, ez... Amúgy is szeretjük a tippeket, trükköket. Hát az internet is tele van ilyenekkel. Ha itt fordítod, úgy fordítod, imádom is ezeket a videókat. Hú, tényleg, ezt tudti, meg fogom jegyezni. Nyilván nem jegyzem meg. És
1: egy műanyag flakon közepét kivágom igen, körzővel, igen, és igen, akkor, igen, igen. Ezekre
0: megyek. Ja, de azok cukik, amikor figyelj, milyen egyszerű, és akkor 10 percen keresztül olyanokat csinál, hogy nekem nincs olyan eszközkészletem, meg kézügyességem. De tény, hogy az nem baj, hogyha egy olyan szemléletre átállunk, hogy barkácsolni, mint a helyet, megnyomok egy gombot, hogy a világ másik pontjáról egy zöld békát szállítsanak. De vannak igen olyan dolgok, amik úristen tényleg, hogy ez milyen egyszerű, és nagyon szeretjük az ilyen felismeréseket, és biztos, hogy millió ilyen is lesz. És az is olyan izgalmas számomra, és én nagyon szeretek így lemenni a projektek mélyére. Nem tudom, a vasúttörténetről lehet nagyon sokat beszélgetni, és így megy a társadalom úgy, és a vasút mentén hogy terjed. De minél többet olvas az ember, és akkor kiderül, volt egy csábó, aki egyszer kikalapált egy szöget, és akkor azt kezdik sorozatgyártásba, és emiatt messzebbre jut el. Tehát ezek az ügyeskedő emberek, ötletek nagyon sokszor teljesen láthatatlanok, mert egy háttérben húzódó kódrészlet, vagy egy szög. A mérnöki tudományok azok szerintem végtelenül jóról, és jövőben meg még jobban felértékelődnek. Az az igazság, hogy egy nagyon bőségben és gazdagságban sokkal könnyebb az állandó cserén, vagy az egész tárgyban gondolkodni, egy erőforrás hiányos világban felértékelődnek az innovációk és az ötletek, és mi egyébként ebben jók vagyunk, tehát mi magyarok jól tudunk innoválni.
1: És az jutott erről eszembe, amit az előbb itt végig gondoltál, hogy azért sokszor az is van, hogy a feltaláló, vagy aki forgácsolja ezt a szöget, amit ő nem is tudja még feltétlenül, hogy az milyen messzire vezet. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan találmányt tudunk, meg fejlesztést, amit amikor azt kitalálták, vagy elkezdték használni, akkor még messze nem volt benne, akár az AI-ig is eljuthatunk egyébként ezen a gondolatsoron, de hogy aki az első, aki elkezdi ezt bütykölni, az még nem is tudja, hogy ez mi mindenre vezet.
0: Igen, ez abszolút van, mint ahogy van annak is a kultúrája, hogy kísérletez, ki tudja, üzlet lesz belőle, ez főleg az Egyesült Államokban ez az azonnal védesd le, és általában azért nem arról volt szó, hogy most építs egy űrök, kételt, hanem nézd, most ezt a függönyt milyen egyszerű elhúzni, mert kitaláltam egy kampót, azonnal levédettem, mert hogyha ez a kampó elterjed, dúsgazdag leszek, ugye az amerikai álom. Mint ahogy az is van, hogy látja előre valaki tudósként, és mondjuk lemond róla a penicilliről akár, vagy olyan felismerések, és van az is, hogy gondolkodunk róla, és egy jó darabig, ez a gondolkodunk, ez úgy hangzik, mintha én azok közé a zsenik közé tartoznék, akik ilyeneket kitalálnak, de hogy most így a tudomány miért egy magamhoz vettem, de hogy a lényeg, ott vannak például az atombomba fejlesztői, akik tudják, hogy megváltoztatják a világot. Tudják, hogy egy nagyon nagy dolgot hoznak létre, de félnek is tőle, ők maguk figyelmeztetnek. Emberi gondolkodást utánzó gépet gyakorlatilag mindig is akartunk, már a kínai császároknak is volt repülő fülemüléje, hogy milyen jó lenne, és a gólem is erről szól, minden erről szól. És akkor nézzétek, itt van a matek, itt van a függvények, már vannak adataink, van processzorunk, próbáljuk már megcsinálni, és az 50-es évek óta fejlesztik, és sikerül. Az, hogy a neurális árusoktatás működni fog, azért nem volt biztos, de bejött. És akkor most meg van ez az érzés, hogy megcsináltuk. Jesszú, megváltoztattuk a világot. Tehát ennek ennek a felismerésnek a örömteli, vagy akár a pánikba esősi része, ez mind lehet. Itt a nagyon fontos hát szerintem nem lehet megúszni az etikus gondolkodást. Nem lehet megúszni azt, hogy nem mozoghatunk mindig a hatékonyság mentén. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a kampó most jobb, most egy embernek könnyebb, de a világ másik részén valakinek nehezebb. Ezeket az alkukat most már nem fogjuk tudni megkötni.
1: De az elméleti kérdés

0: kérdések között pont akár az atombomba kapcsán szokott leginkább lenni, meg a klasszikus példa a kést, mi mindenre lehet használni, de ugye azt szokták mondani, hogy a tudósnak az a dolga, hogy mindent kihozzon abból, amit az ő tudományával és az ő fejével meg tud oldani, és a felhasználásnak a felelőssége, meg az etikussága, az meg már valamiféle döntéshozói kör. Tehát, hogy te hol állsz ebben a gondolkozásban?
1: Ott, hogy mindenkinek van felelőssége. Tudósoknak nem csak abban, hogy azt szerintem nem igaz, hogy amit én ki tudok találni, találjam is ki, és hogyha használják, az ő bajuk, az nem elég, mint ahogy az is a tudósok felelőssége, hogy kommunikáljanak a dolgaikról, tudománykommunikáció, és igenis azzal a társadalom visszajelzéseit is kaphatod, de való igaz, nagyon sokszor azért ezek nem azonos nyelvek. Alapkutatás véget valaki, általában kiszokták, hát nem is kacagni, de olyan kicsit lesen áll, hogy te mit csináltál egész életedben, 30 évig egy laborban voltam, muslincákat pakoláztam, de fura fiú vagy. Amúgy kitaláltam a nem tudom milyen vakcinát, és megváltoztattam az 1 millió ember életét. Ja, milyen okos vagy. Tehát, hogy kommunikálni róla. Igen, tehát az alapkutatás, miből mi hozható ki. Persze cinikusan lehet mondani azt, hogy úgyis mindenből fegyvert csinálunk, ez nem igaz. Tehát, hogy pont azért vagyunk ennyien, és azért élünk ilyen jól, mert a túlnyomó többségben jó dolgokat hoztunk ki ezekből, csak rombolni mindig könnyebb. Van a tudósnak is felelőssége, legelső a kommunikáció, hogy elmondja, hogy ennek ez a kockázata. Valóban a döntéshozónak is van. Azért nem véletlen, hogy azok a termékek, amik nagyon lesokkolják az emberiséget, vagy félelmet gerjesztenek, azokat általában titokba fejlesztik ki. Tehát pont ez a kommunikáció része nincs meg.
0: Miért nem véletlen? Az nem akarják elveszteni a szabványukat, tehát inkább gazdasági érdeknek tűnik, mint szemérmességnek.
1: Hát verseny is, másrészt hogy nyissá társadalmi vitát olyanról, ami nagyon nehezen magyarázható el, és kicsit hit kérdés is. Tehát a mesterséges intelligencia és az elmúlt 3 évben sokkal inkább hitvitákat hallhattunk, hogy ú, nagyon jó, ú, nagyon rossz. Most, ha közelít a valóságot, most már tudjuk, hogy erre jó, arra rossz. De most egy mesterséges intelligenciáról, vagy egy újfajta műtrágya gyártási eljárásról, ami 100 fokkal alacsonyabb hőfokon tud műtrágyát csinálni, erről társadalmi vitát csinálni, azért nem igazán érdemes. Ritkán futnak ki az emberek az utcára lobogtatva a szakfolyóiratokat, hogy nézzétek, hát most megjelen, és nagyon jól is teszik ezt, mert a legtöbb azért elég unalmas, hanem azért, mert de ez mondjuk azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nagyon sok helyen meg lehet akadályozni az éhezést. Akkor meg a migráció is kisebb. Tehát, hogy ezeknek, ezt el kell tudni magyarázni, hogy ez mit jelent. Szóval szerintem mindenkinek van felelőssége, és ezzel lezárva ezt a gondolatot, én mindig gyémántokban vagy szeretek gondolkodni az állam kapcsán. A Wilsoni gyémántnak hívják ezt, ahol 4 részre osztod az államot, hogy a kormányzat, a tudomány, a civilek és az üzlet. És nem is az a lényeg, hogy melyik megy jól, hanem az, hogy a köztük levő kommunikáció hogy jó. És a köztük levő kommunikáció jó, akkor tök jól működik minden.
0: Egy egész egyéni, vagy egyén szintjére lehozva ezt a dolgot, ami engem szokott frusztrálni, vagy zavarni, mesterséges intelligencia kapcsán hoztál be valami hasonlót, hogy azt mondtad, hogy egy nagyon okos ember létrehoz egy nagyon okos gépet, és akkor elvágjuk középen, és akkor az önálló. Tehát ami az én félelmem, hogy amikor mondjuk csinálunk mi emberek egy olyan gépet, ami nagyon jól tud sakkozni, mondjuk, és legyőzi a világ legjobb sakkozóját, és akkor az a gép, tehát hogy az ugye az egyetlen egy ember, aki amúgy is sokkal jobban tud a többieknél sakkozni. Tehát az én gondom az, hogy ugye nem az átlag tudásnál okosabbak ezek a gépek, kicsit messziről indítottam a dolgot, hanem azon, hogy van egy-egy legjobb képességű ember, és annál is jobb ez a gép. Tehát nem arról van szó, hogy a többségünknél, hanem hogy a legtetején egy valakinél még jobb. Tehát nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, hanem mondjuk ilyen világcsúcs futásról van szó.
1: Ez tény, de ha belegondolsz, mégis akkor jön a kulturális sok, amikor úgy érezzük, hogy a nagy tömeget támadja meg. Tehát ez a jóreg Deep Blue hadművelet talán, mikor vett meg először Sakkozót, Kaspar, ott már Go-ban is, a Go mennyivel összetettebb, ezekről mondjuk olvasgattunk.
0: Mert ez hír.
1: Izgi volt, igen, hír volt, és tényleg gondolkodtunk, és a Turing-teszten most akkor átment, nem ment át, hát most úgy ment át, hogy direkt infantilisnak tettetem, de most már mindig átmegy, ezek így, ezek jók, és az érdeklődők elolvassák. És valóban amikor azt mondod, hogy a világ legjobb sakkozóját legyőzte, akkor úha, hát akkor engem
0: ki se hívom.
1: Hogy mondjam, engem a bioszával le fog győzni, tehát még el se indul az intelligencia része. De mégis, amikor megjelenik az első ilyen mondjuk úgy általános célú generális, generatív mesterséges intelligencia chatbot, és az emberek rájönnek, hogy az, amit ők csinálnak a hétköznapokban, azt tudja utánozni. Tehát nem az, hogy a világon a legjobban tud sakkozni, hanem én írtam egy e-mailt, most ő is ír egy e-mailt. Írtam egy szemináriumi dolgozatot, és ír egy szemináriumi dolgozatot. Akkor van a kulturális sok, hogy akkor most mi van?
0: Hétvégén ebből főzött a családom Gemini-jal, és az jelzett vissza, hogy
1: és
0: talán...
1: És jó lett?
0: Szerintem jó lett.
1: Na, hát ugye a család.
0: Na, és ilyen van a sok, igen, ami... Hát, vártam valami pozitív befejezést, csak belekotyogtam.
1: Ez abszolút pozitív befejezés, mert ott jön el az a jó rész, hogy sokan vagyunk és sokfélék, és abban a pillanatban nem az fog számítani, hogy a világ legjobb sakkozóját le tudja győzni. Mert ez igazából, most ezt nem akarom rosszul hangozni, de látszat probléma. Tehát nem az a fontos, hogy a világ, az egy erődemonstráció, az egy demo. Az a lényeg, hogy ezt meg tudja csinálni. Fú, de jó, akkor a gyengénlátóknak tudok segíteni az utcán tájékozódni, akkor jobban tudok tanítani, akkor jobban tudok fejleszteni, bárki tud főzni. Külföldön már nem csak arról van szó, hogy le tudom fordítani a szöveget, hanem elmagyarázza, hogy a bakajában mi van. Hogy lehet kulturáltan enni, melyik csészécskéből vagyok először, magabiztosabbnak érzem magam. Hirtelen mindenki megnézi a saját értékkészletét, és azt mondja, de jó, ezt nem tudtam, most már tudom, kölcsönvett tudást be kell építsem, de jó, ebben jó voltam, még jobb tudok lenni, de jó, ez most már erő, ez a képességem meg nem is volt, de mindig vágytam rá. Az igazi rész. És ez abszolút relevatív, kivéve, ha félünk a jövőtől.
0: Ez volt a Krízisek és pofonok, Rabárpád jövőkutatót hívtam vendégül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Na hát a jövőről aztán tényleg nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, hiszen nem ismerjük, de megismerhető, mint Árpi valamennyire elmesélte, vagy beavatott ebbe a részletekbe. Ennyi fért most ebbe a műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira.
5: a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már ősszel szabályozhatják az e-rollereket, 10 milliárdokat szereztek vissza a sunyi webáruházaktól, emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormányszóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre, és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
7: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
4: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturrali, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és mivel holnap ünnepeljük a Magyar Költészet napját, ezért mi is csendesen, de biztos alapokon rákanyarodunk a magyar irodalomra.
2: Igen, az volt ötletünk, hogy nem nagyon szoktuk ezeket a híres neves napokat megünnepelni, de ez mégis egy nagyon szép ünnep, egy fontos ünnep, az irodalmon belül fontos ünnep, és egyébként már most előre elárulom, hogy a jövő héten Első Malászóval beszélgetünk az irodalomnak a fontosságáról, és az, hogy mennyire lehet megtartani, és a két műsor, én úgy gondolom, hogy össze fog kapcsolódni, de hogy miért, azt nem mondd el.
1: Úgy bizony, mert ma is egy kitűnő irodalmi vendégünk van, méghozzá Juhász Anna irodalmár. Szia Anna, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Sziasztok, köszi a meghívást.
1: És azon túl, hogy te irodalmár vagy, és hát éveken, évtizedeken átjártad a Kárpát-medencét, és vitted a magyar irodalom, a költészet hírét tényleg északtól déli, kelettől nyugatig. Most egy picit lehorgonyoztál Debrecenben, méghozzá a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője lett. Milyen az élet most Debrecenben?
3: Hát fantasztikus az élet Debrecenben, egyébként holnap reggel 10-kor már Debrecenben kezdünk, mert ott is ünnepeljük a költészet napját, és hogy én is úgy voltam egyébként kicsit kapcsolódva így hozzátok a felvezetőhöz, hogy az ember szerintem egy kicsit olyan furán van ezeken napokkal, hogy most akkor a szerelem napja, meg a költészet napja. Szóval mit kezdünk azzal, hogyha valamit kiemelünk? Ez olyan, mint egy kötelező olvasmány. És közben pedig, hogyha elengedjük ezeket a rárakódott nehézségeket, akkor rájövünk, hogy minden ünnep valahogy a lélekből születik, ahogy Márai Sándor mondja, aki szintén április 11-én született, úgyhogy ő a másik, mert rögtön behoztam, ő a másik szülinapos, és jó egy picit megállni, jó egy picit a szavak erejével, vagy a szavak mélységével foglalkozni ilyen tekintetben, úgyhogy mi reggel már Debrecenben kezdünk egy ilyen kitelepüléssel a színház mellett, és oda várunk mindenkit szeretettel, hogy jöjjön oda, és semmi kötelező nincsen, mondja el a kedvenc versét, olvasson a színház színművészeivel, egyszerűen csináljunk kvízt, és létezzünk a költészetben. Október óta dolgozom a színházban. Ha irodalmat nézünk, akkor ez egy nagyon indokolt helyszín számomra. Régóta visszatérek Debrecenbe, Szabó Magda, Téren János, Borbély Szilárd által, de hogyha valahogy így átgondoljuk az irodalmi tanulmányainkat, akkor természetesen Fazekas Mihály, Csokonai, ugye Petőfi Sándor, vagy éppen Tóth Árpád, zárójel április 14-e itt, tehát hogy három nap van és... Igazából nem, de képzeld el, hogy...
2: Születtem?
3: Na hát az majd, amikor bekerülsz az irodalomkönyvekbe. De azért szeretem egyébként a születésnapokat, mert nyilván a családban is valahogy ezzel mindig ilyen kis kvízt játszottunk, tehát nálunk édesapám, aki költő volt, az országváros, az nem egy ilyen szimpla országváros volt, mint amit mindannyian ismerünk,
1: hanem ilyen edition.
3: Special edition, és ebbe kellett. Szóval én fel vagyok ebből készülve, meg hát irodalomórákat tartok, és a diákoknak általában az első 5 percben le tudom így a kötelező dátumokat, és utána jönnek a történetek, amik összefűzik a szerzőket. Na de Debrecen, szóval, hogy nagyon sok irodalmi örökség van, a város is nagyon odafigyel az irodalmi értékeire, és a színház pedig úgy gondolta, hogy milyen fontos lenne az, hogyha a színpadon hallott történeteket, bemutatott darabokat, megmutatott írókat, költőket feldolgoznánk irodalomórákkal, ráhangoló beszélgetésekkel, úgynevezett társalgóval, tehát megadnánk a találkozási lehetőséget nem csak a színpadi munkások, színészek, háttérmunkások és a közönség, hanem a közönségnek egymással, a közönség és a gondolatok és a szavak között. Úgyhogy így fél év telt el, igazából vonhatunk egy mérleget, szerintem szeretik ezt a sorozatot, én nagyon szeretek Debrecenben lenni, azért a heten fele ott zajlik, és most különleges megérkezések vannak itt tavasszal, tehát vége van a télnek, és tényleg ahogy így a fák is virágoznak és rügyeznek, valahogy úgy érzem azt, hogy az emberekben megindul valahogy egyfajta megújulás, megtisztulás, szabadság, és ez mind nekem az irodalomhoz, és egyébként a mai születésnaposhoz, József, vagy a holnapi szűnaposhoz, József Attilához kapcsolódik.
2: Márai Sándort említetted, és eszembe jutott, hogy neki van egy költészet címre hallgató szemelvénye, és én emlékszem, hogy olvastam valamikor régen, nem tudom fejből idézni, de most gyorsan rákerestem, és hagy olvassam el az első bekezdést. Azt mondja, hogy a költészet a köztudat szerint kötött formában rögzített érzések és gondolatok, lehetőleg rímes kifejezése. Az érzékesek és gondolatok néha fennköltek, néha útszéliek. A tapasztalás arra tanít, hogy a rossz versek általában fennkölt érzésekről és gondolatokról adnak hírt, ellentétben a költői remek művekkel, melyek néha útszéli érzéseknek és gondolatoknak adnak hangot. Ez a tapasztalás arra késztet, hogy nagy óvatossággal vizsgáljuk a költészet lényegét.
3: Hát igen, de hát azért tudjuk, hogy neki is, igen, én szeretem Márait, ebben minden benne volt, tehát amennyire
2: azért,
3: éles
2: azért
3: kritikával
2: volna,
3: él, nem csak a kortársak, vagy az elődök, hanem az élet minden területe iránt, hát egy végtelen okos ember volt, a Naplót mindenkinek ajánlom, és nem csak az övét, hanem a Lolájét, tehát a Macner Ilonájét, ugye a feleségének a Naplóját, ami szintén olvasható, nem olyan régóta, hát egy páratlanul érdekes olvasmány, és így összerakva a képet, a könyvek mögötti embert is megismerjük, ami nekem mindig nagyon fontos, és pont Lolához íródott az egyik legszebb verse Márainak, a megismerkedésük után nem sokkal, az a cím, hogy Vetkőző, vagy talán van egy másik cím, ezt Mészáros Tibor kollégám jobban tudna, talán a Barátnő verse. Két példát mondjak az Emigrációból, ugye amikor a nehézségeket írja meg, és mondjuk a fiúk halálát. Tehát, hogy nagyon felemelő, és nagyon nehéz pillanatokban is az az ember, akit leginkább a prózájáról ismerünk, mert mindannyiunknak van kedvence az Igazitól, az Eszter hagyatékáig, a Gyertyák csonkig égnektől sorolhatnánk, Judit és az utóhang, és akkor ugyanez az ember versben fejezi ki magát, és hogy van tétje annak, hogy sűrít és mit sűrít. Úgyhogy én nagyon szeretem Márai verseit is, és itt akiket eddig említettünk, egyébként mindenki között tudunk kapcsolatot is teremteni, én imádom az ilyen hálózatokat, és talán így akár felnőttként is jobban tudunk így a szavakhoz kötődni, nem? Vagy nem tudom, nektek van időtök olvasni?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, és megint így visszakanyarodtál oda, hogy volt egy ilyen nagyon fontos mondatod még a beszélgetés elején, hogy mennyire fontosak a szavak, és az, hogy azon keresztül milyen értelmet, milyen érzést, mennyire komplex csomagot tudunk átadni önmagunkból a másiknak. És hogy mennyire fontos ez a mai világban, amikor nagyon sok szóval, szlogennel, jelmondattal dobálózunk, és hogy a mögöttes tartalmakat, az, hogy az honnan jön, és még inkább, hogy hová érkezik meg egy tartalom, az a kevésbé törődnek.
2: Mondjuk én ebben pont vitatkoznék vele, de pont a politikai kommunikáció ezt nagyon magas szinten űzít, a választási hajrában vagyunk, tehát nem fogunk politizálni, de egyébként pont a jelentés tartalmakra megy rá. Tehát, hogy azért ez a közhasznúsága ennek a megközelítésnek azért jelen van.
1: Szerintem nem megyünk egymás ellen ezekkel a gondolatokkal, szerintem óriási felelősség az, hogy milyen szavakat használunk.
2: Pontosan.
1: Beszélgetésben, külső-belső kommunikációban, önmagunkkal kapcsolatban.
3: Abszolút, és még ehhez hozzátenni, most ki akartam én is keresni egy idézetet, Kosztolányi mit ír a nyelvről. Uh-huh. Fantasztikus, mert ugye minden, ami irodalom, az nyelv is természetesen, és ti is erről beszéltek. Én még hozzátenném azt, ami kb. Az elmúlt 15 éve, de nem akarok ilyen boomer lenni, de kb. 15 éve bejött, ezek a jelek, emojik, ami teljesen átveszi egy-egy messenger üzenetben már a helyét az érzéseinknek, a gondolatainknak. És nekem még az van meg, hogy én az általános iskolában a barátnőm nagymamájával leveleztem, az osztályfőnökömnek minden másnap írtam egy levelet. Most már ugye vissza fogom nézni, hogy mi a túrót írtam én minden másnap, de az osztályfőnökömnek, a délutános tanárnőnek, a barátnőimnek, sőt, a Garfield magazinban egy levelezőklubot indítottam. És most, amikor szoktam mondani az embereknek, hogy ennyire fontos volt számomra az írásbeliség, sőt, Polip magazin néven a családon belül írtam egy magazint. Jönnek elő a pszichológiai abszolút. Mert imádtam rajzolni a polipot, és egyébként azért is talán, mert hogy így a csápok is mindenfelé elmennek. Na, tehát, hogy nekünk szerintem meg vannak a levelek, ha gondolunk Jókaira, Petőfire, Adira, Lédához írt leveleit, minden olvasható, ez egy elképesztő anyag, gondolunk Mészői Polce levelezésére, szintén kötetben megvan, de vég nélküli. És ma pedig szinte ez nincs. hanem vagy jeleket küldünk egymáshoz, és akkor nézzük a során, hogy ez most mit jelent, tehát a másik akar velem találkozni, vagy nem, mert egy kicsit olyan bigyeztett az a izé, vagy ha csak egy lájkot küld, tehát
1: ezt milyen felhanggal küld,
3: milyen felhanggal.
2: Most készült a zseniális film, nem fogom tudni hirtelen a címét arról a gyilkosságról, ahol a jelek értelmezését a felnőttek nem értették, hogy a fiatal miről küldi az üzenetet, és nem tudták megfejteni, és kiderül a filmből, hogy egyébként minden egyes jelnek
3: van egy
2: nagyon komoly sértő tartalma van. Igen.
3: És hogy abba gondoljunk bele, hogy közben pedig én azt gondolom, hogy a világ legnagyobb tétedei nem változnak. Tehát az, amikor leül két ember egymásra szemben, egy barátságra, egy randevúra, egy vizsgára felkészülni, tehát ott azért csak ki kell tudnom fejezni magamat. Mm. Ott kevés lesz az emoji.
2: Ez és biztos? Biztos, hogy nem
3: igen.
2: Változik? Mert én azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a közlési forma, és itt ez egyébként az irodalmat, a költészetet is érinti, hogy nincs olyan súlya már, nem veszik annyira komolyan az emberek, nem olvassák annyira az emberek.
3: Szerintem nagyon sokan olvasnak. Nagyon-nagyon sokan. Figyelj, nekem a rendezvényeimen, tegnap volt egy irodalmi rendezvényem egy nagy teremben Újpesten, 650 vendéggel. Ma Dunaszerda helyen vagyok később este, szintén egy teltházzal, holnap egy budai helyszínen leszek, édesapám verséből, a szarvasra változott fiúból lesz egy Cube előadás, szintén a nagy terem, ez egy 500 fős nagy terem.
2: Azt mondod, hogy
3: és majdnem minden nap van rendezvény, és nem csak nekem, tehát nagyon sok kollégám dolgozik.
2: És ez kortárs, vagy korábbi?
3: Mind a kettő. Mondok még egy számot, szintén a MOM-ba lesz májusban egy rendezvényünk, május 14-én évfordulós is. Szerintem most, ahogy kimondom a nevét, sokan így felsőltünk, hogy Szerbantal utas és holdvilág, ugye? Három színész vendégem és két zenészem lett, kettő nap alatt fogyott el 650 jegy. Kettő nap. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan olvasnak, nagyon sokak életében ott van a kortárs irodalom, H. Jánostól Szabó T. Annáig, tehát mindenki kiválasztja, amit szeret, és nem most én csak a magyart mondom, mert ugye én azzal foglalkozom. De biztos, hogy változás van, de én azt gondolom, hogy amivel egy picit kezdtük, tehát az, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, az, hogy választékosan beszéljünk, az, hogy tudjunk hallgatni, ami egy kulcsa egy beszélgetésnek, ahhoz olvasónak kell lennünk, mert az olvasó ember hallgat. És én elhiszem, hogy ami a kezemben van könyv, most mindegy, hogy ez egy tabletem van, vagy egy papírképen, én annak az embernek időt adok, aki valamit oda leírt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Abszolút, én ebben nagyon-nagyon hiszek, és már az apró gyerekkortól fogva elképesztő távlatokat tud megnyitni egy ember saját magával kapcsolatos viszonyának a kialakításában, és szerintem az egymással, tehát egy társadalmi szövetet tud létrehozni az irodalom. Az irodalomból merített élményeink, azok a belső képek, amiket
3: igen.
1: Nem csak a versekre, a regényekre, bármilyen prózai alkotásra saját magunkban teremtünk. Tehát, hogy ez egy ilyen behozhatatlan előnye szerintem a könyvnek és az irodalmi alkotásnak.
3: Kérdezed, tessék hogy... vitatkozni velünk.
2: Én vitatkozom veletek, mert most rendben van, ez egy nagyon jó szám, hogy 600 embert beültesz folyamatosan egy-egy kulturális rendezvényre, ez siker egyértelműen, de én igazából azt gondolom, vagy feltételezem, hogy mondjuk az én fiatal koromban, ami már nem ma volt, abban az időszakban az irodalmi szereplők súlya jóval nagyobb volt. Tehát akkor még élt Vörös például.
1: Hát
2: és fölöttem lakott
1: nagyobb.
2: Egy utcával, és emlékszem hogy a szüleim vagy az iskolába, hogy mondták, hogy a Vörös mesterhez fönn volt valaki, és hogy és ma nem tudom, hogy van-e egy ilyen nimbusz azok körül, akik alkotók és kortárs komoly művészek, mondjuk egy Spiró körül,
1: egy Krasznahorkai körül, egy hát Dragomán körül. Én például Dragománnak a lazac levesét készítettem el karácsonykor, és az egész család tapsikolva ült az ünnepi asztalnál, és hogyha összefutsz Szabó T. Annával az utcán, akkor egy élményt ad az ő lénye vagy H. Jánossal.
2: Nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy a tömegesítés sokkal kisebb, az irodalomnak a bevonzó ereje sokkal kisebb, mint volt. Én ezt gondolom.
3: Talán mind a kettőben van igazság. Tehát én is emlékszem a gyermekkoromban, mi is ott a második kerületben éltünk, ugye Vörös Sándorék, ugye nagyon közel laktak, mi ugye ott a Vérhalom tér alatti kis utcában. És hát azért sok átjárás volt, ők is jöttek hozzánk, meg mi is hozzájuk. És én is emlékszem arra, hogy bárhová mentem az édesapámmal, ha egy piacra, ha a taxiba, mindenki felismerte. Tehát mindenki felismerte. értem ezt is, hogy ma nem biztos, hogy a taxis felismeri a kortárs költőt. Akkoriban valóban így volt. Anyukám ugye orvos, és nagyon sokszor mesélte, hogy amikor megjelent egy Nagy László vers, akkor összefutottak az egyetemen, és egy óra múlva az orvosi egyetemen, vagy a Szent Ágotai János nekik, orvosi szemináriumon, vagy a nővéremnek, kortárs irodalmat, Juhászékat, Csórét, Nagy Lászlót tanított. Tehát én ezt értem, amit te mondasz, de közben azt gondolom, hogy én sem biztos, hogy a szűk buborékban élek, és hogy egy nagyon erős látogatottsága van. De mondom, nem az én szerepem itt a lényeg, hanem hogy irodalmi rendezvényeken, főleg ahol zenével együtt van bemutatva az író, és már ebből nagyon sok duó, trió származik, ahol már az író kezében is gitárt lát, vagy egy olyan állandó zenésztársal, pont Szabó T. Anna, ugye a Molnár MS-ével, ez most csak egy példa, tehát, hogy vannak olyan alkotók, akik már, és ők el tudnak menni a zeneházába, el tudnak menni különböző kulturális helyekre, és produkcióként mutatják be. Én azt gondolom, hogy átalakulóban van rengeteg minden, mert a nyelvünk is, és a világ is átalakulóban van. Igen. Ehhez igazodik szerintem a közeg.
2: Igen, és ez mennyire igaz, mármint ez a része, hogy mennyire átalakult a nyelvezet. Pont a napokban láttam, korábban is láttam, és megnéztem újra a Paolo Sorrentinónak az Isten keze című filmet, nem tudom, láttátok-e. És hogy ő visszahozott egy 30-40 évvel ezelőtt képi beszédet. És arra gondoltam, hogy ez ma már nincs, de közben mennyivel többet közöl az a lassú folyású, lassú vágás technikájú, nagyon szép kameramozgással, nagyon komoly képeket megmutató történet, mint a mai sűrűn vágott. Nem tudom, az irodalomban van-e ilyen változás, hogy megváltozott a nyelvhasználat, amiről beszéltetek, hogy megváltozott? Más ma, mint volt 30, mondjuk Vörös Sándor idejében?
3: Én azt mondom, hogy vannak, idézőben mondom, iskolák. Tehát az, amit mondjuk Vörös Sándor, vagy Lator László, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, tehát hogy vannak utak, pont például Annánál és Tóth Krisztinánál akár verssel, akár prózai szöveggel találkozhatunk, és szerintem ezek egyenrangúak, tehát mind a kettő műfajban nagyon jelentőset alkotnak. Az, hogy témában milyen súlyuk van, én úgy gondolom, hogy megint, hogy másik utat mondok, Nemes Nagy Ágnes, Takács Zsuzsa, elképesztő út, ami hozzánk vezet, érzelemről, vesztességről, megérkezésről. Szerintem nincs ma olyan ember, aki olvasó, és ne azt mondaná, hogy az egyik legnagyobb élő költő, aki köztünk él, ez Takács Zsuzsa, és ebben nincsen kérdés. Tehát elképesztő. Egyszer az ember beüti a netre, mindenkinek javaslom, hogy olvassatok el egy verset Takács Zsuzsától. Én nagyon nagy rajongója vagyok, de ugyanígy tudnék még rengeteg olyan verset mondani, ha a szülinapost nézzük, akkor persze, hogy mindenki visszanyúlik József Attilához, ahogy ő is visszanyúlt Petőfihez. Tehát, hogy ezek utak, ahogyha 60-it nézzük, ugye mit mondott, hogy Petőfi, József Attila, Adi, és akkor innen induljunk. Tehát ez a három, és ehhez lehet hozzátenni az új idők új dalait. És bocsánat, ez záró gondolat, mert említettem Nemes Nagy Ágnest, és ezért ő is egy nagyon bátor alkotó volt, ő ugye 22-es, nem jövök most már tényleg ezek, csak úgy kb. Helyezzük el.
1: Persze.
3: Helyezzük el, január 4-e vagy 3-a, ezt majd aki most hallgat minket leellenőzi, január első napjaiba született Nemes Nagy Ágnes, és hogy az ő idejében, amikor fiatalok, van Baumgartendi, nincs Baumgartendi, első kötetek, mint Pilinszkinek, és ugye a 40-es évek végén kijutnak Rómába, kapnak egy ösztöndíjat, ott a háború. Tehát ezeknek az embereknek rengeteg döntése van, de Nemes Nagy Ágnes nagyon bátor, és ő mondta azt, hogy minden generációnak meg kell vívni a maga szabadságharcát, a maga forradalmát, és ezt nem csak cselekedetekben, mint Petőfiék, hanem ezt a nyelvvel kapcsolatban is. Tehát minden generáció meg kell, hogy harcoljon, hisz ugyanazzal a betűkészettel dolgozunk. Nem gondolom, hogy egy ember életében annál a 5 darab nagyobb témánál, mint hogy szerelem, születés, halál, veszteség, boldogság, katarzis, krízis. Tehát ezek történnek, hogy ez most egy háborúról vonatkozik, egy gyermekkel kapcsolatban, tehát hogy ezeket járjuk körbe. De egyébként mi civilek is.
1: Abszolút.
3: És ehhez meg kell találnunk a saját hangunkat. Attól függetlenül, hogy egyfajta úton megyünk, de meg kell találnunk azt, amin mi meg tudunk hitelesen szólni, az lesz a miénk, és ha tényleg a miénk, csillog a szemünk, ott vagyunk, ott van a lenyomatunk a köteten, akkor szerintem ennek lesz közönsége.
2: Hamarosan folytatjuk. Juhász Anna irodalmára vendégünk itt a Kulturálit, hallgatják a Rádió Cafén Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kankaba. Vitekör. Dali Borovú Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
1: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally a Rádió Cafén Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője. Anna, miért kell verset olvasni szerinted? Mi az a dolog, amit igazán csak a versből tudunk megkapni?
2: Szerintem ez a legfontosabb kérdés, mert nem egymást kell meggyőznünk, akik olvasunk, hanem azt, akinek teljes az élete vers nélkül. Mm. Tehát aki úgy érzi, hogy tökéletesen rendben van, miért kéne neki? És én győzködni biztos, hogy senkit nem szoktam. Nagyon szeretem ezt a kihívást, amikor olyan emberekkel találkozom, akik nem annyira olvasók, kiválasztani nekik a megfelelő verset vagy regényt. Én azt gondolom, hogy abban hiszek, hogy a vers az megment és megtart, és meg tudja változtatni az életemet. Ez egészen biztos. Érzelmileg is meg tudja változtatni, és az érzelmi megváltoztatás az tud adni egyfajta stabilitást, amit tudok tükrözni a munkahelyemen, az emberi kapcsolataimban, a világhoz való hozzáállásomban, rengeteg erőt, bátorságot tud adni, de ez egy kutató munka, tehát ez nem úgy működik, hogy bemegyek bármelyik könyvesboltba, mert ugye rengeteg műfaj van, most versekről beszélünk, és talán gondolhatnánk azt, hogy a vers az egy sűrítés, most nem pont az édesapám versei, mert azok inkább hosszúak, a későiek már nem, de tehát a vers önmagában ugye egy sűrűbb szövet, mint egy 200 oldalas nagy regényben, mint az Anna Karenina, de mégsem biztos, hogy a legkönnyebb út az irodalomhoz, mert a nehézségeken nem mindig tudunk nagyon sűrűn szembenézni. Egy regényben van levegő, van történet, építkezik, főleg egy olyan regény, ami valahogy egy történelmi regény, egy romantikus történetet mutat be, amire kb. Szükségünk van az életünkben, ahol egyébként egész nap, hát legalábbis én magamról beszélek, de téged is látlak, Júlcsi, szóval durva a te naptárad is, tehát rohanunk, és ugye kapkodunk. A gyerekem rám szokott szólni, mama, nem bírom, ne kapkodj már. És az a baj, hogy én látom az órámat, hogy előttetek is mamával 15 dolgom volt, hogy pont ide érjek, ahhoz mit kellett csinálnom. Most ebbe egy olyan embernek, akinek egyébként nem is lenne kötelező olvasnia, csak valamilyen segítsége, vagy tudatosan lehet szerintem a verset beemelni, és ha megvan a kattanás, tehát ha valaki segít, van egy olyan oldal, amit egyszerűen csak így automatikusan elkezdünk követni, egy vers népszerűsítő, egy irodalmár oldal, egy könyvesbolt oldala. Tehát ha rátalálunk egy gondolatra, Instán vannak, akik tényleg idézeteket posztolnak, és ez nagyon fontos. Tehát valamit megkapunk, ehhez egy nagyon érzékeny állapot kell szerintem, ha nem vagyok olvasó, valamilyen törés vagy emelkedés. És ha ott állok a titkok kapujába, hogy a szarvas verset idézzem, akkor van esély belépni. És ha benn vagyok, ott viszont már nagyon sok kapaszkodom tud lenni. Mert ott szerintem én például mindenevő vagyok irodalom tekintetében. Tehát én nem is hiszek annyira az úgynevezett bulvárba, vagy ilyen ponyvaregénybe. Szabó Magdára is régen azt mondták, aztán a legnagyobb író a 20. században, a legnagyobb prózaírók egyike. De hogy ugyanannyira szeretek egy Szabó Magdát elolvasni, ugyanannyira szeretek egy történelmi regényt, imádom Fábián Jankának vagy Karádi Annának a könyveit, azért az ágyam mellett mindig ott van egy Pilinszky, hogy este elcsendesedjek. De ha már a hitről van szó, azért József Attila írja le, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte világot, azért aki ilyet tud írni, abban nagyon-nagyon sok minden benne van. Szóval én arra biztatnék mindenkit, hogyha csak egy esélyt ad, és benne van a kíváncsiság, bármi, ha csak abban a napi, mert ugye nagy a képernyőidőnk, ugye csak cikkeket olvasunk, amivel semmi baj nincs, csak maradjon idő legalább 10-15 perc versre, vagy irodalomra, és ha csak kulcs szavazunk, beütünk valamit a keresőbe, megkérdezzük az AI-t, hogy mit javasol nekünk, ilyen állapotban vagyunk, ki az a költő, hát adunk ennek egy esélyt, akkor szerintem meggyőzhető az emberek legnagyobb része, és meg fogja köszönni azt, hogy erre az útra rá terelődött.
3: Julcsi, te mit javasolsz, hogy miért javasolsz verseket valakinek? Most hagyd kérdezzelek meg tényleg,
1: hogy nagyon szépen meghallgatok. Csodásan megfogalmaztad egyébként, Anna. Valóban ez a, tehát nekem egy elképesztően esztétikus struktúrát ad a vers. Tehát pont ez a József Attila idézet is, amit felhoztál, elképesztően
2: egyszerű és nemesen szép gondolat. És amikor az ember ilyeneket fogalmaz meg, akkor vagy bennem felmerül a kérdés, hogy így nem vagyok-e túl banális, vagy olyan közhelyes, és mégis amikor ezt egy költő önt formába, egy ilyen gondolatot, akkor magamra találok benne, mert ő találta meg hozzá a legjobb szavakat azokhoz az érzésekhez, amit én pont éppen ugyanígy érzek. Tehát én ezért szeretek nagyon-nagyon verseket olvasni, mert valahogy annyira mívessé és kompaktá tesz egy belső érzésvilágot a vers. És közben pedig nagy regényolvasó vagyok, tehát én is szeretem a regénynek a terét, az időt, azt a végtelen univerzumot, amit meg tud nyitni egy-egy kötet, de egyébként egy-egy novella is akár, de azt a fajta nagyon spirituális, nagyon-nagyon összetett kis kompakt csomagot nekem a vers tudja megadni.
3: Igen, ezt te mondtad, Anna, hogy sürítés egyébként, hogy ez a legjobb. Az emberben vannak gondolatok, kavarognak gondolatok, nem is vagyok rákényszerítve, hogy kitegyem, és egyszer csak valaki azt, ami bennem megvan, többi évből, évtizedből leírja öt mondatban. Pinészkit említette, lehet, hogy háromban.
2: Nem?
3: Tehát, hogy ez nagyon nagyon nagy művészet. Illetve még egy dolgot mondanék, a ritmikát.
2: Hát a zene,
3: hogy
2: persze.
3: Igen, a zeneisége, ezt neked nem kell mondani, a versek zeneisége az szerintem egy olyan dolog, ami az emberben valami egész ősit hoz elő. Tehát, hogy, és itt, ha már édesapádat említed, akkor most én is hadd említsem, hogy én pont azt szeretem benne, hogy volt egy ilyen lassú folyása, de közben mégis ott van ez a ritmika benne nagyon erősen, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát
2: egy kicsit olyan sok Juhász Ferenc vers, de ez a korszakra is jellemző volt, ezt Nagy Lászlónál is láthatjuk, mint az ilyen kántálások. Tehát ugye azzal, hogy ismétli, abszolút, azzal megerősíti, hiszen mint egy biblikus szöveg, és ugye szinte ráolvassa, és kántálva erősödik, és ilyen transzba kerül.
3: Most Nagy László ritmikája az abszolút népi talán.
2: Az abszolút népi. Hát igazából népi, mindketten ugye ott egy iszkázi ott, születésű fiatal, mert édesapám ugye biai születésű volt, és ezek földmunkás, egyszerű, földműves vagy kőműves szülők gyerekei, akik egyszerűen elhitték azt a 30-as, 40-es években, még kisgyerekként, hogy mint Petőfi egykor, hogy a zsebükben lévő vers, vagy a szívükben lévő vers, azzal meg tudják váltani a világot. És hogy ezek az emberek még, ami engem mindig meghat, ezt minden irodalom órában elmondom a diákoknak, hogy számomra nagyon megindító, hogy mindent egy lapra föl tudtak tenni. És tudom, hogy szuper a világ, és én is fejlődöm, és mint mondtam, rohanok és osztódom. De azért mindent egy lapra föltenni, ahhoz egy nagyon nagy bátorság kell. És hinni kell, amivel kezdtük a szavakban és a szavak erejében. És ez nekem nagyon tiszteletre méltó. És új nyelvet teremtettek. Tehát ez a népi hang, ezek a nép egyszerű gyerekei, akik a tisztaságra hívták föl a figyelmet, az emberi jóságra, hogy ők nem hisznek az emberi gonoszban, az emberi rosszban, de egy-egy versük azért meg tudta változtatni. Ugye édesapámnak egy 54-es verse, Tékozzó ország, nagyon sok irodalomtörténész szerint szinte előjel az 56-os forradalomnak. Tehát a nagy Dózsa eposz úgy fogalmazza meg, aminek az a vége, hogy ugye egy küzdelemről szól, és úgy, mert ugye a szabadság a legtöbb, amit tud magának adni az emberiség, és az egész építkezésben benne van egy olyan erő, ami valahogy az embernek a küldetését tudta megmutatni. Tehát, hogy nagyon egyszerű emberek,

0: érzésem, hogy miközben minden nyitott, szerintem és a világban, kifelé. Igen, a kifelé világban, vagyunk. A világban elvileg mindent látunk, mindent tudunk, az őszintesség az mintha eltűnt volna.
1: Vitatkozom, bocs.
2: Amúgy én is, tehát hogy szerintem a törékenységünket nehezen vállaljuk, mert látjuk az Insta valóságot, meg mindenből, ami szép és tökéletes irányába törekszik, minden fotó, minden kiírás, minden poszt, bármi, amivel találkozunk a külső megnyilvánulások terén, de szerintem ugyanazok az univerzális érzések, kételyek, dolgoznak bennünk, mint 100 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt az emberben. Szerintem vannak ugyanolyan elbizonytalanodásaink.
1: Hát igen, meg hogy fájdalmaink, meg szépségeink, most megint mondok nevet, mindenki fogja a ceruzáját, papírját, jegyzeteljen. Tehát most fiatalokat fogok mondani, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nagyon őszintén leírják nehézségeiket. Sirokai Mátyás, Terék Anna, Áfra János, Horváth Florencia, szülők veszteség kérdés, Ugi Szabina, novellák, és akár vers. Horváth Benji, egy határon túli fiatalember, akinek nagyon-nagyon szeretem a verseit, tehát hogy páratlanul őszinte. Most direkt olyat mondtam, akit nem biztos, hogy mindannyian ismerünk, nagyon-nagyon tehetségesek, és ugyanígy most itt a stúdiótól azért nem annyira messze lakik H. János, őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom. A Csoki Mikulásos lány előző év végén jelent meg a kötete, egy pici nosztalgia a gyerekkorhoz, de hát szóval olyan, hogy az ember kezéhez ragad a könyv, és olyan érzéseket szakít föl, hogy aki el tud menni mellette, az jelentkezzen. Tehát H. János egy zseni, és olyan őszintességgel ír a nehézségeiről, az akadásairól, az iskoláról, a szerelemről, a megszivatásról, a vágyakozásról, hogy valami elképesztő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt estig még tovább hajnalig ülhetünk, csak szóljatok, mikor hagyom abba.
0: De jó, nagyon jó. Csak én vagyok az ügyeletes gonosz most akkor.
2: Nagyon jók az új inspirációk, hiszen szerintem tényleg ezeknek a fiataloknak a döntő többségével nem találkozunk. Akár még az internet különféle bugyraiban sem.
0: Hát ez egy probléma, erre is átérhetünk, de előtte hadd kérdezem meg, hogy mennyire van ebben a véleményedben konszenzus?
1: Mármint hogy?
0: Irodalmárok között, versetkedvelők között, ezt így elmondod, letettél az asztalra 15 nevet.
1: Én azt gondolom, hogy akiket most felsoroltam, Áfra Jánostól Terék Annáit, ezek olyan, vagy Horváth Florenciának nagyon régóta vártuk ezt a könyvét, de ezek olyan teljesítmények, amire szinte mindenki azt mondja, hogy igen. És azért őket a közösségi oldalon is meg tudjuk találni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy ereje van a költészetüknek. Nekem is sok felfedezni valóm van. Pont Debrecenben az egyik első estem az előző év vége felé Áfra János és Terék Annával volt, és én nem voltam felkészülve, hogy mennyire szíven fog csapni a szülőveszteség és a magunkkal való szembenézés, egyfajta felnővés történet, amit a versekbe találtam. És nem is voltak akkor olyan sokan, hát az egészet akkor indítottuk, és próbálkoztunk terekben, szervezésben, de ez egy másik kérdés. Ott ültünk egy maroknyi ember, én beszélgettem a két szerzővel, és teljesen ilyen szavakon túl élmény lett. Tehát, hogy vannak olyan gátak, amitől mind félünk, hogyha elveszítjük mondjuk az anyánkat vagy az apánkat. Ha ápolni kell őket, megváltozik a kapcsolatunk, amikor mosdatod az apádat, az anyádat, akinek az életedet köszönheted. Értem én, hogy sok nehézség is tud lenni, de gondoljunk ebbe bele, ez egy fordított piéta történet. Mi tud történni a lelkünkben? Gondoljunk, ha már piéta, ugye Pilinszky versére. És olyan megrendítő erővel hatottak ezek a versek rám, hogy én kicsit a kutatást is végeztem, hogy itt melyik irodalmi labban milyen cikkek vagy elemzések születtek, és én azt láttam, hogy a megfelelő helyen elindult az értékelése ezeknek a szerzőknek is, természetesen meket népszerűek, de az való igaz, hogy még egy óriási reflektort kéne tenni, hogy abban az időben, amit egyébként táskák, cipők, tárgyak, politikai tartalmak, közéleti, vég nélküli beszélgetések, és trash scrollingolással töltünk, szóval ebbe találjuk meg a helyét annak, hogy picit adjunk levegőt annak, hogy mi az, hogy mélység, mi az, hogy mélyebb gondolat.
0: Akkor ebben felelősségünk van?

0: segít így a költészet napjának előestén, mondjuk.
1: Hát neked mindenképpen. Mindannyiunknak. Bocsánat. Van. Tehát, hogy van.
0: Sok most miért mondod?
1: Nem mondok semmit. Nem, van felelősségünk, és én egyébként arra használom a közösségi oldalaimat, hogy nyilván a rendezvényeimet népszerűsítem, és bármilyen képet teszek ki, akár magamról, akár a családomról, mindig teszek menédézetet. Mindig. Tehát, hogy minden egyes megszólalás ahhoz kapcsolódjon, ami az életem középpontjában van, és én nagyon sok olyan kollégát látok, aki szintén ezzel tölti az idejét, a munkáját. Szerintem lesz ennek egy virágkora. Én azt gondolom, hogy ahogy mi már úgy hívjuk, hogy offline közösségek, mint régen Adiék beültek mondjuk a többiek beültek egy kávéházba. Tehát ez nem van ennek súlya, arra felé megyünk megint, hogy így üljünk, hogy mi itt a stúdióba, egymás szemébe nézve, mindenféle kérdéselküldés nélkül spontán egymásra reagálva beszélgessünk, és itt nincs izgalom, mert ugye tudjuk, hogy a másikban biztos, hogy van egy gondolat.
0: Egy picit izgulni kezdtem, de...
1: Jaj, nem baj,
2: az jót tesz neked.
1: Na, szóval, hogy nem lesz ez. Lesz ez még följebb, de én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
2: Ezt nagyon jó
0: hallani. Én nagyon jó hallani, ugyanezt tudom mondani. Én egy picit kevésbé vagyok lelkes, de ne nekem legyen igazam.
1: Jó, hát akkor jövőre újból találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy költészetnap és költészetnapja között mi történt.
2: Amúgy ezek mindig jók, ezek a ránézések, hogy eltelik egy év, növekedette vajon a versolvasók tábora, az olvasók, a szavakkal gondolkodók és tudatosan kommunikálók tábora. Te hogy látod, Anna, neked hogy fog kinézni a következő éved?
1: Nekem vannak ilyen irodalmi útjaim, amikkel most első lépésben Európában utazom kulcshelyekre, ugye most két hét múlva indulok Párizsba, már több egyére, egy olyan 25 fős csoporttal, és akkor olyan emlékhelyekre megyünk el, meg olyan helyekre, amik szerintem izgalmasak, és akkor ugye Radnóti, Nemesnagy, Adi, Pilinszky, Pierre Emmanuel, és csomó képzőművész, és még rengeteg mindenki nyomába eredünk, ugyanilyen van Rómába, ugyanilyen van Capri, Nápoly, Sorrento, Pozitána, ugye az egy márai út, úgyhogy ezek most jönnek, és hát nagyon gyorsan betelnek, tehát ismételni kell őket, de hát ez egy nagyon jó dolog. Debrecenben építkezünk, és fejlődik ez az irodalmi sorozat, ennek lesz majd egy digitális lába, ami hamarosan elindul. Ugye egyre több irodalomórát is tartunk a kollégáimmal, és nagyon bízunk abban, hogy ez egy kis forradalom tud lenni ott a színházon belül, de minden a színpadról szól, tehát minden a színházi munkáról szól, de mi kis testvérként irodalommal ott vagyunk, és támogatjuk a nézettséget és a befogadást. És emellett azért én megtartottam a budapesti sorozataimból is többet, úgyhogy a Momkultba, Várkertbe, Újpesten, és még számos helyen találkozhatnak velem a nézők, meg a vendégeimmel, a témákkal. Úgyhogy én abba bízom, hogy ugyanilyen sűrű életem lesz az elkövetkező egy évben is, sok-sok irodalmi rendezvényel, de hát amikor meg én keresek egy kis megnyugvást, akkor persze nem olvasok, mert egész nap olvasok. Úgyhogy akkor meg utazások kislányommal és ilyenek családdal.
0: És esetleg, tudom, hogy kicsit banális, de készültél valami verssel így a műsor végére, amit úgy szívesen ajánlanál azoknak, akik hallgatnak, és a Magyar Költészet napján azt mondta, hogy ezt érdemes elolvasni?
1: Nézegettem kedvenc József Attilákat, mert ugye hát itt a születésnapos kapcsán nekem egyértelműen József Attila volt, aki beugrott. Ezerszer elmondtam már különböző műsorokban az Olyan bolond vagy című verset, ugye ez nekem egy nagyon fontos 20-as évek közepén keletkezett szerelmes vers, erre keres erre mindenki. Én most így a gyermekét tettélből, most akkor lehet, hogy az utolsó, ez egy 36-os vers, tehát már itt a vége felé, szerintem egy gyönyörű vers, szülőként is más olvasni, szerelmesként is más olvasni. Ugye úgy jön a vége, hogy sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. És úgy kezdődik, hogy gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. És a közepét olvassuk el. Szerintem fantasztikus, fantasztikus.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottál velünk ennyi érdekes gondolatot, meg ennyi nevet, akiket érdemes elolvasni a következő évben, és akkor egy év múlva találkozunk, és beszélünk róla újra, hogy kiket érdemes ismét elolvasni.
2: És ha esetleg most az élő adás alatt nem jegyzeteltek volna, kedves hallgatóink, akkor a Spotify-on vissza lehet hallgatni ezt a műsort, szerintem érdemes lesz. Köszönjük, Anna, hogy itt voltál velünk.
1: Köszi szépen.
2: És jó utat neked.
1: Köszönöm szépen.
2: A világban, mert ez most már tényleg nem csak a Kárpát-medencéről szól, hogy viszed a magyar irodalom hírét, szerte szét. Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője volt a mai vendégünk.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket legközelebb is. A Kulturálit hallották itt a Rádió Cafén.
2: Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek, ledélözőnnel jelez az adósoknak, a NAV fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergia. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: Nálam a srácokban, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Aloha, Mihálovics András vagyok, ez pedig a Millás reggeli best of, ami az elmúlt hét legjobb pillanatait tartalmazza. Remélem, jól szórakoztok majd rajta most is, akár csak hétköznaponként.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
4: Hadd ajánljuk azt a YouTube videót, ami az ELTE Atomchill csatornáján tekinthető meg az elektronos rollerek fizikája és veszélyei, és az a Hertlein Károly tanár úr tartja ott az előadást, és magyarázza el nagyon-nagyon klasszul a roller fizikáját, összehasonlítva kerékpárral és minden elemével, a keréktől kezdve a kormányig, a mindenféle szögeken át, amiből nagyon-nagyon jól kiviláglik, hogy miért veszélyes az elektronos roller. Ez egy fél órás videó, úgyhogy mi egy 6-8 perc próbálunk valami rövid zanzát adni, vagy felhívni a figyelmet. Erdlen Károly egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnöke, mesteroktató, fizika szakos tanár, és itt van velünk a telefonunk, telefonvonalunk túlsúlyi.
5: Jó reggelt,
4: tanár úr! Jó reggelt! Na, hát nagyon kiváló a videó, azt mi is megnéztük, és ajánljuk mindenkinek, hogy tekintse meg, hogy ott nagyon plasztikusan, nagyon jól kiderül, hogy miért veszélyes az elektromos roller, és akkor egy picit térjünk is rá, hogy ennek, hogyha tudunk valami kivonatát adni, hogy ha már használjuk, akkor hogyan használjuk jól, hogy a fizikának nem ellentmondva valahogy túléljük ennek az eszköznek a használatát.
5: Hát az elektromos rollereket az ember, hogy elkezdi vizsgálgatni, akkor tényleg nagyon sok szempont jön elő. Az első, amit én az előadásomban megpróbáltam kidomborítani, ez a fizikája.
4: Igen.
5: Tehát igazából az egyik rész, hogy ahol közlekedünk vele, és ahogyan az fölépül, az kinéz ez a roller. Ugye most igazából mi Budapesten vagyunk, és hát Budapest ebben a tekintetben egy elképesztően izgalmas város, ugyanis ha csak azt megszámoljuk, hogy a rollerek hány helyen találkozhatnak mondjuk villamosinnel, ami azt kell mondjam, nem barátja a rollernek.
4: Tehát
5: ugye ez az első dolog. Én nem mennék bele az útibákba, azért olyan irányba vissza, amiben én nem akarok beleszaladni. A másik dolog az, hogy a rollerektől elvárjuk, hogy összehajtható, kicsi, könnyen mozgatható legyen, föl leszessen szállni vele egy villamosba, beférni a liftbe. Ennek eredményeként elképesztő kompromisszumok vannak a rollerbe. A kis kerék az azt jelenti, hogy a legkisebb, úgy is mondhatnám ilyen pestesen, hogy egy 2 forintosra rámegy az ember, és a roller már rögtön megakad, komoly, hogy is nem, uh-huh. interakciót igényel az embertől, hogyha egy akadályra rámegy. Tehát, tehát hogyha én azt mondom, hogy mindenkinek az lenne normális, hogyha aki rollerrel megy, állandóan vizslatja az utat, hogy hol van egy gödör, mert gyakorlatilag ezek a kiskerekek, amik mondom, a meg összehajthatóság mentén, és a szállíthatóság mentén születtek, ezek borzasztóan fontosak.
4: Igen, és bocsánat, dolog... csak hadd utaljak megint a videóra, hogy aki egy kicsit a fizikája is érdekli, ugye itt ez a fékező felemelő erő és annak a vektora összevetve a kerék méretet gyönyörűen leírja. Igen. Azt a problémát, hogy amikor akadályba ütközünk, akkor hogyan bucskázhatunk keresztül mondjuk a rollerre.
5: Ebbe azért nem mentem volna bele, mert ehhez igazából tényleg szerencsésen látunk egy rajzot.
4: Abszolút, igen.
5: Megpróbálom én ezért körülírni, tehát az a leglényegesebb dolog, amikor egy akadályra rámegy az ember, akkor egy jó meghatározott irányba az első kerék tengelyének irányába mutató erővektor lesz. Ezt a fölbonthatjuk 2 komponens, az egyik, amelyik megemeli a rollert és segít átjutni az akadályon, a másik az pedig egy erre merőleges, amelyik végül is a sebesség változását fogja elidézni. Na most az a helyzet, hogy amikor az ember ezekkel a rolleres dolgokkal néz, akkor az nagyon fontos, hogy a rollernek, amikor az ember ráteszi a két lábát arra a trepnire, és megfogja a kormányt a két kezével, akkor ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kettő között minden egyes ízület egy csuklóként működik, egy borzasztó sok szabadságfokú rendszer van, és ha most összehasonlítja az ember a kerékpárral, akkor ugye azt lehet mondani, hogy a kerékpárra ráteszel két lábát a pedálra, a kormánnyal megfogja a két kezét, és közötte a legizgalmasabb, a tömegközéppont környékén ül az ember az ülésen, és ettől ez iszonyatosan nagy stabilságot ad. A rollernél ez a történet, ez nincs meg. Tehát, hogyha meggondoljuk, a biciklista az ülésről úgymond leszed, nem egyszerű, a rollernek a deszkájáról leesni, az pedig baromi egyszerű.
4: Világos.
5: Mindenképpen érdemes látni. Igen. Van egy másik dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki számára érdemes végig gondolni, hogy azt, hogy sok roller van Magyarországon, ilyen 100 000-es nagyságrend, ezt kár tagadni, és hát gyakorlatilag én kétfelé szedném. Az egyik része, és én azt gondolom, hogy sajnos ez a kisebb, az, aki normálisan megpróbál rollerezni, jó izomész mentén. És vannak emberek, akik vagy azért, mert nem érdekli, vagy azért, mert nem tudja, olyan dolgokat vállal be, amit nem kéne. Az első, én azt gondolom, a legizgalmasabb az életkor. Beszélünk az életkorról, mert az
4: életkor...
5: Tehát, hogy ugye most, ha valaki megnézi, van egy ilyen közönségkérdésszerű, tehát gyakorlatilag föl lehet menni egy oldalra, lehet választani, hogy ki mit gondol erről a dologról. És ott az egyik rész, ott az életkornál be lehet azt is jelni, hogy 12 éves kortól menjen az ember rollerrel, és igazából, hogyha meggondoljuk, ez a 12 éves kor, ez egyszerűen, hogyan, tehát hogyha most megint csak azt mondom, hogy menjünk a tudomány irányába, de most ne a fizikát nézzük, hanem nézzük meg azt, hogy például a szomatometrikus és koordinációs érettség 14 éves kor alatt nem alakul ki az emberben. Van egy másik, a kognitív és jogi érettség, tehát magyarán itt is arról szól a dolog, hogy 14 éves kor alatt a gyerek nem, jogilag nem vonható felelősségre. Mégis azok, akik a jogot akarják, azok beteszik azt a dolgot, hogy már 12 éves kortól mehessen a gyerek. Az igaz, hogy csak a kis rollerek, az idézőjelben kis rollerekről beszélünk, de azért azt kell mondjam, hogy egy 12 éves gyereknek azt mondani, hogy mehet egy 1000 wattos rollerrel, ami 25 km óránkénti sebességre képes, ez gyakorlatilag ez egy olyan, hogy is van, butaság, nem tudok jobb szót erre mondani, nem akarok megbántani ebben senkit, de gondoljuk utána, hogy egy 12 éves gyerek, ha megkérdezünk egy testnevelés tanárt, hogy a 12 éves gyerekek közül azok, akik éppen megfelelnek a testnevelés szabály, őket is beengedjük ebben, és igazából azt kell mondjam, hogy ebben a korban ilyen, hogy veszélyérzet, meg semmi nem alakult itt. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy először is vizsgázni, mindenképpen kellene őket vizsgáztatni, és a vizsgáztatás előtt én azt gondolom, hogy egy praktikusan egy kresztanfolyam, egy jogosítvány szerzéses hasonló úgy szükséges lenne.
6: Ha már itt szó esett arról, hogy ugye milyen korosztálynak kellene vizsgát tennie, meg egyébként is milyen biztonsági dolgokra kellene figyelni, mi az a passzív vagy aktív lehetőség, hogyha ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy rollerezni szeretnénk, amit mi meg tudunk tenni, és mi az, amit felszerelésben tudunk biztosítani, hogyha baleset történik, akkor csökkentsük a hatását?
5: Hát ugye az biztos, hogy amikor rollerrel elesik valaki, mondjuk az egyszerűség kedvére a 25 km óránkénti sebesség megengedett az úgynevezett kis rollereknél. Na, ezt az ember lefordítja, ezt a 25 kilométert, ez pontosan ekkora sebességgel megy az az ember, aki 2,5 méter zuhan. Álló helyzetből. Tehát ez azt jelenti, úgy lefordítom, hogy aki 25-tel megy, azt átalakítjuk egy ilyen íves pályával, akkor azon az íves pályán 2,5 méter fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember elesik, ezt a mozgás energiát kell valahogy tompítani. Most az embereknek a nagyobbik hányada ezt nem nagyon tudja. És ami még a rollernél kiemelendő, hogy a roller majdnem biztosan segít abban, hogy az ember ne talpra essen, hanem sajnos a fejével fogja tompítani. Amikor az ember elesik, a legtöbbnek, mivel nyeleg van és nyár, kesztyűt nem jut eszébe venni. Nagyon sokan szandába, meg rövid nadrágba rollereznek. Én azt mondom, hogy persze meg lehet ezt tenni, csak hát, hogy amikor elesik az ember, és csak 5 centit csúszon az aszfalton, az hát az borzasztó sebek. Borzasztó sebek, arról nem beszélve, hogy az embereknek a legtöbbje az arca és a az álla és a koponyája törik. Azt olvastam egy statisztikát, ebben az évben május végéig 449 baleset volt, amelyet a gyerekek szenvedtek el, és azt mondják, hogy ez minden 20. Gyakorlatilag az intenzív osztályon fejezi be.
6: Hát az apu Bukos is, aki biztos, hogy nem segít a 100%-ig a biztonság megőrzésében. Ezt azért
5: hát
6: látjuk.
5: Az az igazság, hogy ezek a személyvédelmi eszközök, ezek nagyon elhanyagoltak. Ami izgalmas, hogy például én, amit legjobban félek, ezek az úgynevezett zajszűrős fejhallgatók. Aha. Gyakorlatilag de teljes egészében az egyik érzékelő szervünket kiiktatjuk. Uh-huh. Tehát ez egyszerűen nem bocsánatható ez a bűn. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember megy, az szeretné a környezetét fölfogni, megérteni, és annak megfelelően cselekedni. Na most, hogyha az ember egy ilyet föltesz, akkor gyakorlatilag lemond a hallásról. És hát az akár tetszik, még a legjobb zene mellett sem mondanék le róla. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni. Ami még nagyon fontos, hogy még egyszer mondom, lássuk be, hogy a rollerek kompromisszum eredményei. A kompromisszum az azt jelenti, hogy egész egyszerűen, ha nagyobb méretűre készítenék az első kereket, szélesebbre a kormányt, a kormány fejcsőszög, sajnos egy ilyen szakszót el kell mondani, de ha valakit érdekel, nem könnyű rátalálni. Tehát igazából ezek alapvetően meghatározzák azt, meg még a rollernek a tengelytávolsága. Tehát, hogyha ezeket mind-mind az ember úgy próbálja megérteni, és nem akarja azt mondani, hogy de hát az én gyerekem az olyan ügyes, hogy ne tovább. Tehát, hogyha nem így kezdünk hozzá, meg az én gyerekemre ez biztosan nem vonatkozik, akkor valószínűleg el lehet kerülni ezeket. Egyébként én azt kérdezem, hogy valaki, aki 14 éves kor környékén gyerekeket meglát együtt, az egészen más viselkedés mutatnak, mint ha egyedül
4: igen.
5: vannak.
4: Aha, világos.
5: Én azt mondom, hogy ezt azért az életes tudományok ezt nagyon jól tudják, és én azt gondolom, hogyha biztathatnám a jogalkotókat, akkor talán kérdezzék meg a kognitív, a szomatometrikus dolgokkal, a koordinációs érdekesség, ezzel foglalkozó pedagógusokat. Tehát vannak bőségesen is nagyon komoly tudással rendelkeznek ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem szabad. Én világos. Szerintem minimum 16 év lenne az, hogy elektromos rollerra gyermek fölül.
4: Oké, tanár úr, nagyon szépen köszönjük, továbbra is javasoljuk a hallgatóknak a videó megtekintését, ott még több részlet kiderül az elektromos rollerek
5: nagyon
4: fizikájától. Szépen. Köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót, viszont
5: a további szép napot!
4: Hetlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnökével, mesteroktatóval, fizika szakos tanárral beszélgettünk a rollerrelzésről, elektromos rollerről, és tényleg nézzétek meg a YouTube-on az elektromos rollerek fizikája és veszélyei című videót. Tényleg eszméletlen jó, és nem kell megijedni, mert nem olyan fizika,
6: nem,
4: amit
6: de,
4: majd...
6: De, tudod, a videót megnézve arra a következtetésre jutottam, hogyha megértjük azt, hogy milyen
4: persze,
6: fizikai
4: pontosan,
6: hatásoknak vagyunk kitéve, akkor valószínűleg felelősebben fogjuk használni. Egyébként ez nem, itt főleg a gyerekekről, kamaszokról beszéltünk, de írja nekünk valaki, hogy felnőtt építészmérnökként találkozott ezzel az esettel, hogy ivott pár sört, rollerrel ment haza, a következmény pedig, hogy mindkét csuklója eltört, és akkor talán még ő olcsón megúszta. Mert hogy amit említett tanár úr is, hogy tele vannak a kórházak olyan sérülésekkel, amikből elég nehéz felépülni, és rollerek okozták. Szóval nekem ami a tanulság ebből az egészből, hogy nagyon komplex egyeztetés kell, igen, jogilag, közlekedés biztonság szempontjából, és valószínűleg a gyártóknak is van valami fajta edukációs felelőssége abban, hogy ezeket a baleseteket elkerüljük.

0: támogassátok majd, ugye? Szomba. Szopat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nálam a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
1: Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.
4: Dr. Lábadő Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnöke helyettese a vendégünk, és izgalmas történeteket fogunk feszegetni. Ugye már múltkor volt egy ilyen kis beharangozónk, vagy egy ilyen részlegesen érintettük azt, hogy maga a Szellemi Tulajdon, vagy az STNH 130 éves történetet felölelő tevékenysége, most jogelődök, hogy éppen mi volt a hivatal, de ott maga a tevékenység az legalább ennyi idős idehaza, és ennek keretében hoztál három olyan történetet, amit érdemes megvizsgálni, mert kifuttatható arra, hogy egyáltalán hogyan működik az iparjogvédelem, a szellemi tulajdon jogvédelem, és hogy állunk ma, meg a technológiai fejlődés hogyan szól ebbe bele, és én nagyon izgatottan várom, mert nagyon tetszett, hogy Houdini is előkerül, mint IP-tudatos előadó, ugye igen, a menekülő művész, hogy mik voltak itt. De nem tudom, kezdhetjük vele is, de kezdhetjük Kánya Veszter is. Az is egy elhíresült eset volt az Omegával.
5: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok, és bocsi, az utolsó pillanatban estem be.
4: De teljesen időben.
5: De még pont időben. Viszont igen, jöttem egy pár történettel, és az egyik, és ez ugye a 130 éves honlapunkon is elérhető az összes ilyen sztorit, szerintem mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert elég izgalmasak, és nekem is ez a Houdini is tetszett talán leginkább, mert hogy nem biztos, én sem voltam vele tiszta, hogy mennyire tudatos volt ilyen szellemi tulajdoni szempontból. Most utána néztem még jobban, és talán mindenkinek az ugrik be, hogy ilyen bilincsekkel beengedik a vízbe, meg lefelé lógatják a ilyen nagy üvegdobozban, és igazából az a zseniális benne, hogy azon túl, hogy előadó művész is volt, tényleg nagyon figyelt arra, hogy lehetne az IP-t használni, és volt egy olyan eset, amit szabadalmi védelmet szerzett, ami egy ilyen búvár ruhába bezárva volt leengedve a vízbe, össze is kötve, és gyakorlatilag onnan kellett kimenekülnie, vagy kijönnie a víz alól, és egy olyan szabadalmat tudott szerezni erre a búvárruhára, ami ugye le is írja, hogy egyébként hogy működik ez
4: Na,
5: a történet.
4: Na hát, ahhoz, hogy szabadalmat lehessen szerezni, ugye le kell írni.
5: És
4: azt,
5: ez a kulcs a dologban, és ezért kezdett el aztán kombinálni más IP jogokat is, mert pont nem akarta volna, hogy kiderüljön ennek a metodológiája. Na a lényeg, hogy ez kiderült, hogy gyakorlatilag darabokra szedhető a víz alatt ez a búváró, és akkor szépen ki tud bele lépni. Aha. Attól függetlenül úgy néz ki, hogy ez egy ilyen masszív, érintetetlen dolog. És akkor ez szabadalmi oltalom alá helyezte, és ahogy mondod, gyakorlatilag a leírást ilyenkor nyilvánosságra kell hozni, és pont az a cél, hogy ezen megakadályoz, hogy más ugyanezt megvalósítsa. De hát ugye ebben meg lett egy olyan, hogy nyilván kiderült a bűvésztrükk, úgyhogy aztán egy másik esetben, amit egyébként kínai kínzókamrának nevezett trükkel kapcsolatos nagyon volt, aminek egyébként után néztem, nem sok köze van Kínához, csak ilyen egzotikusabban hangzott. A lényeg az, hogy egy ilyen nagy üveg, akváriumszerű dobozba fejjel lefelé egy lánccal belógatták, és vizet elkezdtek ráönteni, és akkor ugye ebből hogy tud kiszabadulni, amikor ugye a függöny összemély, és akkor szétjön. És gyakorlatilag itt nem akarta volna ennek a metodológiát feltárni, úgyhogy elengedte a szabadalmi részt. Aha. Viszont akkor jött az, hogy mit lehetne csinálni.
4: Na ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy van-e nyoma annak, hogy dilemmázott azon, mert oké, hogy hivatal, és tételezzük fel róla, hogy a hivatal emberrel nem fogja kiszivárogtatni, de akkor is valakivel megosztom az én trükkömet, ami világszám, amiből élek, amiből elismernek. Igen. Tehát nyilván van egy ilyen nyomás rajta, vagy de akkor ezek szerint ez létezett. És,
5: abszolút,
4: és
5: meg ugye ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy a szabadalmi oltalomnak az a lényeg, hogy egyébként nyilvánosságra hozott, tehát ott kikerül maga a megoldás, és ezzel tudod aztán azt biztosítani, hogy valaki ne tudjon egy ugyanilyet csinálni, hiszen ott van transzparens módon, hogy mi az, amit nem lehet. És ugye ez az innovációnak az alapja, és az a lényeg az egyensúlyban, hogy ez egy határozott ideig, 20 évig szól, és akkor utána meg bárki tud ezzel számolni.
4: De itt ugye ez a probléma, hogy ne lehessen. Abban a korban ilyen búvármerülős szabadon színművész akarnék lenni, és van egy ötletem, akkor beballagok az akkori hivatalba, és megnézem, hogy Houdini hogy menekült, hogy nehogy úgy meneküljek, mert hogy az le van védve. Tehát
5: igen, akkor igen,
4: megtekinthető volt ez a dolog.
5: Aha. De ugye közben pont a közönségnek az az izgalmas, hogy azt hiszi, hogy itt varázslat van, persze. És persze, hogyha lerántjuk a leplet, akkor... Na és emiatt csinált ennél a kínai kínzókamrás megoldásnál, hogy nagyon érdekes, hogy a szerzőjoghoz és az üzleti titokhoz, vagy a trade secret ez folyamodott, azt találta ki, hogy igazából ő nem a megoldást fogja védeni, hanem magát, ezt az előadást, aha, ahogy ő ezt megvalósítja ezzel az eszközzel. És akkor állítólag az a történet, hogy ő egy ilyen zárt körű rendezvény során ezt eljátszotta először, aztán utána a szerzőjogi hivatalhoz ment az Egyesült Államokba, hogy a szerzőjogilag tudja magát az előadást védeni, és magát a megoldást azt viszont nem tárta fel. És gyakorlatilag ez nem is derült ki igazából, hogy működött ez a trükkje, mert hogy egyébként ez nem merült fel, nem is tudták utánozni, hiszen szerzőjogilag pedig védett volt. És aztán érdekes történt, igen, oda, hogy amikor meghalt, akkor egyébként a testvérére hagyta ezt az eszközt, aztán utána egy múzeumi tűzben ez azért megsérült az eszköz, de aztán végül is David Copperfieldnek a hagyatékába került. Úgyhogy ő igazából tudja, hogy működik, de még ő sem nagyon hozta ezt nyilvánosságra.
4: Hát nyilván igen, ők ilyen rejtőzködők, ezek az illúzionisták, nem lehet
0: szeretni. Hát képzeld el, tehát addig, amíg ő életben van, micsoda lehetőség van abban, hogy ezt a számot bemutassa.
4: Péter, az, hogy hogyan működik a szellemi tulajdon védelem, tehát erre van ilyen algoritmus, amit így végigfuttatnak a szakik, megnézni, hogy ez védhető vagy nem, vagy minden egyes esetet ott görnyednek a jogászok, és egyenként vizsgálják, hogy fú, ez most nem, a pacák nem tárta fel, de az előadás mód az mégis benne van, az tartalmaz valamit, ami védhető, tehát ez hogy működik ez a
5: folyamat? Itt szerintem az a kulcs, és szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy egy stratégiádnak kell, hogy legyen. Aha. Tehát, hogy te az adott megoldásodat megnézd, hogy milyen stratégia mentén tudod védeni. Van, amikor neked a szabadalom lesz jó, mondjuk egy gyógyszer, gondoljatok arra, ott igazából nyilvánosság lehet, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ismert, hanem az, hogy ne tudja más megcsinálni. Igen. Itt ugye pont egy bűvésztrükk ilyen esetben elég speciális, itt neki végig kellett gondolni, hogy pont a nyilvánosságot akar elkerülni, emiatt akkor a szerzőjog irányába megy, vagy pedig az üzleti titokra, vagy a know-how-ra tud ilyen szempontból támaszkodni. Szóval ez mindig, szerintem egy szakember segítségével ezt így át kell beszélni, és akkor egy stratégiát kell kialakítani, mert mindig más az, ami jó lehet. Aztán persze a Houdini név, vagy egyéb megjelölésekre, meg a védjegye, az megadja magát, hogy
4: igen,
5: az nem árt.
4: Igen,
0: és mennyire divat lett Houdini neve?
5: Igen, abszolút.
0: Hát ugye több pop előadó is használja az ő nevét, és szerintem teljesen átértékelődött az ő munkássága, meg megjelenése.
4: Igen, hát
0: a modern,
4: azt hiszem,
0: pop-kultúrában.
4: Már meséltem, és lehet, hogy van hallgató, aki tudja, hogy fiatalkoromban rám is aggatták, mondták, hogy már megint Houdinizett a gede, de az akkor történt, amikor késő estig tartó baráti együttlét után többet ittam a kelleténél, aha, és egyszer csak volt egy pillanat, amikor így leváltam, és eltűntem a csapatból, és akkor csak másnap kerítettek elő. Mondták, már megint Houdiniztem. Ugye. Na jó, Kanye West, Gyöngyhajú lány esete.
5: Igen, ez talán ismertebb a hallgatók számára, vagy számotokra biztosan, hogy ugye egy nagyon ikonikus dal vagy szerzeménye. A Gyöngyhajú lány, Presser Gábor tollából, hogy így fogalmazzak, és gyakorlatilag ennek a felhasználása, ugye a Scorpions használta fel először, aztán utána Kanye West is felhasználta, a Scorpions esetében ez talán jogilag megfelelőbben történt, mint amennyire Kanye West esetében, és akkor ebből lett is egy jogvita, és aminek a végén tulajdonképpen egy megállapodás született, hogy valamilyen anyagi ellentételezés fejében tovább zakatolhat ez a szám, ami igazából megjeleníti a Gyöngyhajú lánynak egy részét is, úgyhogy ez is igazából rámutat.
4: Ott a szabályozó, hogy mekkora résznél lehet igényt adni, vagy igényt benyújtani arra, hogy az az én szabadalmam, vagy akármilyen kicsi felismerhető dallam.
5: Hát igen, ez szerintem egy egész héten tudnánk beszélni, hogy zajlik, mert ugye, hogyha abból indulunk ki, hogyha idézetről beszélünk el, vagy egy irodalmi műnél, akkor ott is mindig az a fő kérdés, amivel szoktak hozzánk fordulni, hogy na, itt akkor mekkora terjedelme még belefér, és ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően ez esetről esetre eldöntendő, és a zenében ez a samplingnek a kérdése, hogy egy pici részt egy másik dalból, ebben van egy egyébként, nem tudom, évtizedek óta húzódó szerzőjogi jogvita is volt az Európai Bíróság előtt. Ugye itt, hogyha egy-egy beatnek a részét, vagy egy jól felismerető rész az, amit átvesznek, akkor annak nyilván van egy engedélyköteles eleme, tehát azt nem lehet csak úgy felhasználni, vagy idézetként eladni ilyen formán. És a hangfelvételek esetében pedig egy kicsit máshogy nézzük, ott nem is a szerzői oltalom van, hanem külön magát a teljesítményt védi a szellemi tulajdoni rendszer, úgyhogy ott egy picit szigorúbbak a szabályok, és ott hogy mondjam, talán arra még jobban lehet támaszkodni
0: a hangfelvétel. Van egy magyar influencer, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy akár 1987-ben hogyan hangzott egy dal, és egyébként ugyanebben, vagy két évvel később, 99-ben hogyan dolgozták át, és szinte azonos a két dallam vezetés, szóval nagyon sok ilyen példa van.
5: Igen,
0: a
5: és hogyha belegondolunk abban, hogy most a mesterséges intelligencia által kreált zenéknél ez mennyire tud megjelenni, hogy tényleg hát ott az egész zenei kultúránk tulajdonképpen most már hogy mondjam, betanításra került, és simán visszajönnek ilyen egyes részek, ennek az elemzése is érdekes. Én pont, hogyha már erre terelődik a szó, akkor van egy elég érdekes ügy most, talán erről is hallhattatok ti, vagy a hallgatók, hogy Dragomán György is írt róla most a közösségi oldalán, hogy egy irodalmi területen zajló felhasználás történt, ami az Anthropic nevű cég. És hogy irodalmi műveket, tehát könyveket konkrétan megvásároltak, és azokat
0: feltanítják gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát.
5: Igen, de ami ugye, jogos kritikákat, vagy ilyen felhorgadást okozott, hogy gyakorlatilag ennek az eredményeként a könyvek megsemmisülnek. Tehát a könyveknek levágják a gerincét, és azért, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban lehessen tanítani, az egyes oldalakat úgy etetik meg a szkennerekkel, hogy tulajdonképpen megsemmisül a könyv, ami mindenképpen egy picit azért barbárságnak érzünk, de akkor, hogyha abba is belegondolunk, hogy ezek olyan ritka kiadványok is lehetnek, amikből már nagyon kevés van, akkor ez még inkább baj, és hogyha azt is veszük, hogy tulajdonképpen ezek úgy semmisülnek meg, hogy egy ilyen bittengerbe olvadnak szét, akkor még igazából ezeknek az elérhetősége, vagy hozzáférhetősége.
4: És itt ott nyomokba valahol majd valamelyik válaszába, egy promptra adott válaszába megjelenik abból egy valamekkora.
5: Igen, és ugye, hogyha egyébként ennek kicsit jobban után nézünk, akkor itt egy elég érdekes...
0: Hát egy hármas hatás van tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy itt az innováció, az alkotói tevékenységnek a védelme és a technológiai fejlődés hármasába kerülünk.
5: Így van, hát és erről

0: talán megint egy középutat kéne találni, hogy haladjunk
1: folyamatos
2: keresés. És ráadásul a jogrendszer sem egységes ebben, mert teljesen más, mint az amerikai jogrendszer, mint az európai ezzel kapcsolatban.
1: Igen, igen, ez is egy érdekes dolog, a helyzetet, hogy, hogy alapvetően az Egyesült Államokban ennek a jogvitának, ugye ez a könyveket elpusztító megközelítést is vizsgálták, de egyébként azt is, hogy és az volt igazából jogilag problémás, hogy, hogy nagyon sok esetben ilyen nem engedéllyel a világhálón elérhető műveket használtak a feltanításra, tehát kalóz példányokon tanítottak, ami ilyen szempontból teljesen jogszerűtlennek bizonyult, úgyhogy itt meg is állapította a bíróság, hogy jogot sértettek, és ezért kellett is kártérítést fizetniük. Viszont ez a barbárabb könyvszépszedős felhasználása, ott viszont azt mondták, hogy ez működhet, hiszen itt alapvetően a szerzőjog azt védené, nem magát a könyvet, mint műpéldány, hanem az, hogy a műből lesz-e adott esetben jogszerűtlenül többszörözve, és még további művek, amik egyébként veszélyeztethetik a könyvnek az egyébként általános felhasználását. Úgyhogy itt azt mondták, hogy rendben van, ami azon alapul, hogy az Egyesült Államokban egy kicsit más a megközelítés, ott egy ilyen fair use megközelítés van, ami esetről esetre ilyen jogelvek mentén mérlegelve vizsgálja ezeket az ügyeket, míg Európában egyébként más a megközelítés, itt nálunk is Magyarországon az európai jogból kifolyólag nagyon esetileg konkrétan jogszabályilag szabályozott, hogy mikor lehet ilyen szabad felhasználásokat végezni. Úgyhogy ez egy érdekes eszmefuttatás lehet, hogy itt mondjuk egy ilyen üggyel mit kezdenének, ezt milyen módon értékelnék, ez biztos, hogy egy másfajta logika mentén. És hát egyébként ez is a most egyik legforróbb kérdéskör, hogy például a sajtókiadóknak, akiknek iszonyatos mennyiségű kiadványa érhető el az online környezetben, ugye már nem nagyon a papír alapúságokat olvassuk, hanem az online elérhető sajtókiadványokat, és ugye ezek az ilyen emi tanításnak a legjobb alapjai. Igen. Ugye ezek a legértékesebbek most, hogy aktuális tartalmakat tudnak az AI rendelkezésére bocsátani. Úgyhogy ebben most az Európai Unióban pont zajlik egy ilyen jogvita, hogy ezt hogy kell értékelnünk, azt, hogy egy meglévő cikknek a betanításra való felhasználását, ezt lehet-e szabad felhasználása, illetve az, hogyha még egyébként, amit a szerzőjog véd, hogy ne lehessen valamit egy az egyben lemásolni, de hogyha azt az információ tartalmat veszem el, amiért igazából egyébként a sajtókiadványt is olvassuk, ja. Akkor ezt a szerzőjog most így nem védi, de ugyanakkor egy nagyon komoly gazdasági kárt okoz, és egy versenyt teremt a sajtókiadóknak. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés, ez hogy fogjuk értékelni.
2: Itt az innovációnak rendkívül gyorsan változó tényezőit vettük végig, amit a jognak le kell követni. Szóval a jog kényelmes, átgondolt, mély filozófiai megközelítései itt nem biztos, hogy helytállóak, mert viszont, hogy annyira gyorsan változik a technológia, hogy minél előbb reagálni kell erre, különben komoly gazdasági károkat lehet
0: elszenvedni. Igen, és talán ez már elég előre látó volt, amikor 11-ben ugye a hivatalt gyakorlatilag össze, vagy egységesítettétek, iparjogvédelem és szerzői jog egy helyen foglal, vagy működik, és ezek a kérdéskörök ott kerülnek megoldásra. Ez most különösen látszik, hogy az idő abszolút ezt igazolta, hogy ezt annyira egyben koherensen kell kezelni ezeket a problémákat,
1: hát
0: és jogokat.
1: Abszolút, meg hogyha visszakanyarodunk a Houdin is, ugye ott is hát tulajdonképpen a szerzőjogot, a szabadalmakat egyszerűen végig kell gondolni stratégia, melyiket használjuk, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy és ebben egyébként egy jó úttörő megközelítés, ami hazánkban van, hogy nálunk egy hivatal egységesíti az összeset. Tehát vannak országok, ahol külön van a szerzőjog, az iparjogvédelem, nálunk ez szerintem egyre inkább abban az irányban mutat, hogy nagyon is jól van ez így. Uh-huh. Amikor egy KKV-nak elmondjuk, hogy a szellemi tulajdonvédelemnek mi a lényege, hogy tudja érvényesíteni a jogait, milyen alapon tud fellépni, sokszor egy formatervezési mintánál, akár szerzőjogi oldalon is lehet fellépni, tehát többfajta lehetőség van, amiben egy kézben nagyon fontos, hogy tudnak információt kapni, úgyhogy szerintem ez így szuper.
0: Oké, hát nagyon köszönjük, izgalmas példákkal világítottunk rá erre a területre megint, úgyhogy köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és beszélgettünk ezekről a dolgokról.
1: Én is köszönöm,
0: sziasztok! Dr. Lábody Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az STNH-nak a jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese.
3: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Döntött a kormány, jönnek a szélerőművek, fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat, extra pollenveszélyre figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergia. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
5: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Mám, a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
4: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház!

0: Csapatban?
1: Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
3: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
2: Millás reggeli.
4: Ahol széles a paletta.
3: A vízfogyasztás, vízfelhasználás, azt hiszem ez most egy nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélünk róla, és hát próbál most mindenki spórolni, takarékoskodni, azt azért érezzük, hogy itt valahol menet közben eléggé lett rontva valami, de hát hogy mit lehet tenni, meg egyáltalán milyen állapotban vagyunk, azt Litkai Gergely humoristával, aki most inkább az Európai Éghajlati Paktum nagyköveteként fog velünk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
5: Szia!
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: Ezt lehet, hogy esetleg világosítsuk is meg, ez az Európai Éghajlati Paktum, ez micsoda?
6: Ez az Európai Uniónak egy kis szerveződés, aminek vannak országok szintjén is szervezetei, és ez egy teljesen önkéntes alapon működő dolog, amivel hát abban próbálunk segíteni, hogy minél több emberhez eljusson a klíma kérdés, és hát ezen kívül azért nagyon sok további hát ökológiai válságtól kezdve egyéb rendszerhibák is valamennyire bekerüljenek az emberek horizontjára.
5: Ugye mi most onnan közelítjük meg ezt a témát, hogy a magyar vízhálózatba bekerülő ivóvíznek a negyede el sem jut a fogyasztókhoz. Ezt már tulajdonképpen több alkalommal elmondtuk, és 2024-ben a veszteség 24,5% volt, közben pedig egy ember naponta átlagosan 100 liter vizet használ fel, ennek a 7%-át tulajdonképpen ivásra, tehát hogy a szomjúságunk oltására, illetve főzésre használjuk, az összes többit azt pedig tisztálkodásra, mosásra, WC-öblítésre fordítjuk, aminek nem is feltétlenül kellene ivóvíz minőségűnek lennie. Szóval hogyan tudunk, hogyha ezzel a paradigmaváltással találkozunk, ami amúgy tök jogos, hogyan tudjuk ezt megvalósítani Magyarországon, vagy mire hívja fel ez a figyelmünket?
6: Hát ez nagyon sok mindenre hívja fel a figyelmünket. Én az egyéni víztudatosságot, tehát kétfelé venném, mert nyilván van a saját vízfogyasztásunk, ami szintén hasonló a széndioxid kibocsátásunkhoz, tehát minél jobban keres valaki, azért annál jobban kiveszi a részét a vízfogyasztásból, hogyha magánszemély szintjén nézzük, hiszen akkor majd locsolja a gyepet. Az első kérdés, ugye, hogy egyáltalán még egy ilyen klimatikus viszonyok közötti helyen, mint Magyarország, szabad-e még gyepet locsolni. Hát nyilván más, hogyha én locsolom a gyepemet, és valami nem tudom, egy 60 hektáros golfpálya, amit napi szinten locsolnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a fű, ahhoz, hogy ez egyébként egy valós példa, tehát ezt nem most állunk, és valós magyar példa. Tehát, hogy ez az első, hogy a víztudatosság, mert hogyha legalább a saját felhasználásunkkal tisztában vagyunk, azt tök. A cikkben is egyébként a szomorú részén rámutattam, ami tök jó, hogy olcsó a víz Magyarországon, de hát ennek megfizetjük az árát abban, hogy nem lesz annyira jó az ellátás biztonságunk. Másrészt pedig azzal, hogy olcsó a víz, egy nagyon fontos információ hiányzik ebből az ára. És az ár ugye ilyen szempontból még egy dolgot előre visz, ugye a megtérülést. Tehát, hogyha én elkezdek egy szürke vizes rendszert építeni, vagy összegyűjteni az esővizemet, és akkor még egy ilyen szűrővel megpróbálok ebből, nem tudom én, ivóvizet csinálni magamnak, akkor hát nagyon elkötelezettnek kell lennem zöld szempontból, hogy ezt megcsináljam, mert ilyen a rezsijárok, mert nincsen megtérülése. És ez az információ, hogyha hiányzik, akkor miért csinálnám ezt? Tehát nyilván itt két cikket írtam, erről egyik az ár irányából, a másik a nagyságrendek irányából közelítette meg, és nyilván egy háztartás már a saját dimenzióiban is teljesen más, mint hogyha megnézzük, hogy mennyi vizet használ a paksi atomerőmű, ami most volt egy ilyen kérdés, ami nyilván csak átfik rajta, de hát egy gigantikus mennyiségű vízhasználatot jelent, vagy mennyi párolog el egyáltalán Magyarországra, amire nem szoktunk gondolni, hogy ez benne a legnagyobb, mindig az, hogy kifolynak a vizeink, de nagyon sok el is párolog ebből. Úgyhogy én szerintem azért jó, hogyha ezeket a cikkeket valaki elolvas, hogy nagyjából úgy képbe kerül abban, hogy hát, hogy mik itt a létező nagyságrendek. És a másik, és utána tényleg nem akarok ilyen monologizálásba átmenni, de a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a vízlábnyomunk sok szempontból azért nem csak abból áll, hogy amit mondani szoktak, hogy fogamosás közben zárd el a vízet, meg lehet, nem kell ez egy komplett szürke vízrendszer, de mondjuk van a nyáron, beteszünk kézmosáskor a csap alá egy lavort, és akkor nem a legdurvább vegyszerekkel mosunk kezet, aminek egyéb előnyei vannak, és akkor azzal locsoljuk a növényeket, ez az nagyon jó, hogy a WC-re lehet tenni már ilyen kis csapot, lehet kapni ilyen ilyen, nem perlát, hanem a WC-n van maga a kézmosó csap, és amikor az ember kezet mos, az belejut a WC-tartályba, és már ez azzal öblíti azt nélkül, hogy egy szürke vízrendszert az ott volna.
3: Igen, az a kicsihez az pont jó, igen.
6: Igen, az a kicsihez pont jó, tehát a vízlábnyomunk nem ebből áll, hanem hogy mit eszünk, mit vásárolunk, milyen ruhát hordunk, azt milyen gyakran cseréljük, mert ezeknek igazán nagy a vízlábnyom, amire hatással tudunk lenni. Tehát, hogy a táplálkozásunknak sokkal nagyobb a vízlábnyoma, még akkor is, hogyha ez többféle vízlábnyomból zöld, kék, stb. Szürke tevődik össze, de azzal, hogyha nem marhahúst eszünk minden nap, hanem mondjuk zöldségeket, és a zöldségeknél is megválogatjuk, hogy ez milyen típusú zöldség, azzal már sokat jobbat tudunk tenni, mint hogyha fogmosáskor elzárjuk a vizet.
3: Ez mennyiben valós elvárás, hogy így olyan tömegek alakítják át a fogyasztási szokásaikat, hogy az hatással legyen erre a dologra?
6: Szerintem ez nem valós. Tehát én ez arra jó egyébként, hogy hálózatos világban élünk, hogyha egyre több ember kezd el ezzel foglalkozni, akkor egyre több hálózati csomópontot pingetünk meg ezzel, és talán a szabályozás is ennek utána megy. És nyilván erről is írtam sokat, hogy ezt kéne átgondolnunk, hogy egy rendezett átmenet, amikor ezt előre átgondoljuk, folyamatosan végezzük el a beruházásokat, ez sokkal olcsóbb, mint egy ilyen rendezetlen, kaotikus átmenet, amikor mindenki egyszerre kap észbe, ez felhajtja az anyagárakat, hiszen mindenki egyszerre akarja beszerezni a probléma megoldására szükséges hárucikkeket, vagy alapanyagokat, és akkor sokkal drágább lesz ez az egész. Tehát, hogy ezt kell valahogy átgondolni, ami abszolút politikai szempontból minden szempontból nehéz, hogy hát egy ilyen hosszú távú átgondolt, minden elemében, nem minden percben átélt problémát, hogy tudok én úgy eladni a választópolgáraimnak, hogy ennek lehet, hogy a tényleges hasznát majd csak 5-10, vagy lehet, hogy 30 év múlva látjuk.
5: Hadd hozzak ide
6: csak egy dolog, aha. Tehát, hogy a szabályozás ezekben már nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy tehát hiába kommunikálunk arról, mi is hiába beszélgetünk arról, hogy hát ez milyen fontos, meg formáljuk a szemléletet, igazából magatartásunkat kell megváltoztatni, ott pedig sokkal fontosabb az a keretrendszer, amiben működünk, mint az a kommunikáció, amit hallunk arról, ami esetleg teljesen szemben megy azzal a keretrendszerrel, amiben ezek a kommunikációk meghatározódnak.
3: Igen, én egy alkalommal itt adásban mondtam, hogy engem tessék megbüntetni, hogy ha marhahúst teszek, mert azzal jobban rá tudnak szorítani, mint hogyha rám van bízva, hogy én legyek fegyelmezett.
6: Egyébként ez is egy közkeletű tévhit, hogy mindenkit meg kell büntetni. Az incentíva az ilyen dolgokban sokkal jobban működik vállalati szinten, ugyanúgy, mint a büntetés. Tehát én nem hiszek abban, hogy mindenkit meg kell büntetni egy ilyen punitív megközelítésben, hanem szerintem az embereket jutalmazni kell azért, ha ügyesek, ha vizet takarítanak, meg ha jókor használják az energiát, és ez igazán a fejéről a talpára kell ezt állítani, hogy egy ilyen pártfőiskolás megközelítésben láttassuk ezt a dolgot, hogy hát ha akkor használom a vizet, amikor van, akkor legyen olcsóbb, vagy ha olyan mennyiségben használok vizet, ugye, ami már most is beépült a rezsicsökkentés csökkentése során, ami hát nem egy létszükségletem, akkor ez egy jóval drágább, viszont annak, akinek ez megélhet, tehát ahhoz kell, hogy egyáltalán élni tudjon, hogy inni tudjon, hogy a gyerekeit megfürdesse, ez legyen szociális alapon elérhető, mondhatni egy alapjog mindenkinek.
5: Nagyon vérlázító tud lenni az a konkrét eset, amit most el fogok nektek mesélni, de mindig megpróbáljuk ugye áthárítani a felelősséget az egyén fogyasztására, és soha nem nézünk utána annak, hogy vajon a gyakorlatban a különböző intézmények, akik például a csőtörésekkel foglalkoznak, vajon milyen háttérrel, infrastruktúrával rendelkeznek. Néhány nappal ezelőtt a 18. kerületben, hát nem tudom, legalább 6-an jelentettük be azt, hogy egy kisebb csőtörés van az utcánkban, amiből három napon keresztül bogyogott a víz az árokba, senki nem foglalkozott vele, majd amikor már harmadszorra hívtuk fel, akkor azt mondta a diszpécser, hogy igen, tudunk róla. És pontosan megmondta, hogy mi volt a probléma, és annyit mondott, hölgyem, ha nem lesz nagyobb csőtörés a városban, akkor majd oda is el fogunk jutni. Na most számoljátok ki, hogy én itt az egyéni felelősségem, mert Gergő is hangsúlyoz.
3: Igen.
5: Megpróbálom kontrollálni minden tekintetben, majd az utca végén eltörik egy, mit tudom én, milyen cső, ami egyébként nem is egy főnyomó cső, hanem valami apróbb, és hogy 3 nap alatt hány liter víz folyik el ott. Szóval ez egy, tehát én azt gondolom, hogy valahogy be kellene emelnünk ezt a fajta infrastruktúrális hátteret és hibaelhárító hátteret is a beszélgetésünkbe.
6: Persze, erre tudok mondani jó példát, és pont most írt egy remek szakember, aki Miskolcon azt a feladatot kapta, hogy ezt a vízveszteséget csökkentse, és ezeknek a kulcs azért nem feltétlenül az a nagyon hardcore infrastruktúra, hanem hogy megtalálni a kockázati pontokat, megelőzni, jól kezelni ezeket a munkaszervezéseket, és ezek a megtakarítások nagyon gyorsan ugye ahhoz jutnak, hogy kisebb lesz a vízveszteség, és ugye ebből hát több pénz marad a cégnél, és akkor ebből tud beruházásokat megvalósítani. Tehát ez is egy út abszolút, hogy rendszer szinten átgondolni, hogy kell egy ilyet csinálni, és de ezzel együtt, ami szerintem most azért be is jelentették, hogy jóval több pénz fog jutni erre az infrastruktúra korszerűsítése, mint eddig. Viszont amit csak így a pszichológiája ennek a dolognak, ugye, hogy ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy ugyanez a Kína szindróma, de hát, hogy Kína az mennyit széndioxidot jutott a levegőbe, hogy akkor miért takarékoskodjon. És hát erre két válasz van, tehát, hogy nekem annál többet kell takarékoskodnom, hogy elérjem az én életfeltételemhez szükséges célt, nem? Mert hogy most itt büntetek meg azzal, hogy én magam is pazarlok, vagy rosszabban csinálok, tehát nem hiszem, hogy a kínaiak itt zokognának, hogy én most direkt, nem tudom én, járó motorral állok a spár előtt, hogy fogjon az üzemanyag. Másrészt pedig szerintem az is nagyon fontos, hogy azt belássuk, hogy ha célokat tűzünk ki, akkor sokszor az van, hogy én kitűztem egy célt, hogy én zöldebb leszek, takarékosabb, stb., és akkor valami nagyon pici dolgot megvan, és elzárom minden reggel a fogmosásnál a vizet, ugyanakkor napi 12 órán keresztül megy a locsoló a gyepen, hiszen az szinte egy intenzív zöld felület szerintem.
3: Világos.
5: Igen. Jó, nem győzzük eleget felhívni a figyelmet.
3: Abszolút nem. Hogy stílusos legyek, azt kell mondjam, Gergely, hogy a Csapból is te folysz, mert egy kedves hallgató épp téged olvasott, amikor elkezdtünk veled beszélgetni, úgyhogy mindenhol ott vagy. Nagyon szépen köszönjük, ezek nagyon klassz infók és tanácsok voltak, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot.
5: Köszi szépen.
6: Nagyon szívesen és kellemes munkát nektek.
3: Szia, szervusz.
6: Hello.
3: Ritkai Gergely humoristával, az Európai Éghajlati Paktum nagykövetével beszélgettünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: szava sárnak van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli. Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Sokat foglalkoztunk azzal, hogy a klímaváltozás kapcsán a szájos időszakokban és úgy általában mi az, ami egyre nehezebben megy, és azt lehet olvasni, hogy összesen csak nem 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni a művelési ágat, vagy a módot az alföldön. Legalábbis egy friss kutatás ezt mondja. Ilyen kiterjedésű tájhasználatváltás már érdemben javíthatná a vízháztartást, és mérsékelhetné a sorozatossá és katasztrofálissá váló aszályok, vagy aszálykárokat is. Erről beszélgetünk Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánunk, szervuszok! Annyit szeretnék csak pontosítani, hogy a Talajtani Kutatóintézetben dolgozom.
2: Bocsánat.
4: Most már.
2: Oké.
4: Okay. Nem, semmi gond, csak hát nyilván ezt követni kell tudni. De hát ez majd kapcsolódik a
5: későbbi témáinkhoz.
2: Abszolút.
5: Kezdjük azzal, hogy ez egy nagyon sokkoló ez a szám, hogy 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni Magyarországon a művelési ágat. Ez százalékosan mennyi? Mennyi a teljes szántóföld?
4: Hát ugye az alföldről beszélünk csak ebben az 1 millió hektáros keretben. Ez nagyjából az alföldi szántóföldi állománynak fele. Majdnem a fele.
5: Tehát egy drasztikus, radikális, tehát teljesen át kell alakítani a mezőgazdaságot, a magyar mezőgazdaságot.
4: Nagyon-nagyon át kellene gondolni, így van.
5: Na akkor hogyan csináljuk? Milyen esélyeink vannak? Mit lehet tenni? Mire jutott ez a kutatás?
4: Én egy kicsit ellépnék a kutatásra magától, mert itt azért nagyon sok technikai szám van, ami szerintem fárasztja hétfő reggel 9 órakor a hallgatót is, benneteket is, meg valójában engem is. Szerintem egy kicsit hátrébb kellene lépnünk, és mondjuk egy olyat mondani, hogy a tudásról beszélni általában, mert szerintem ez a kulcsa annak, hogy egy ilyen léptékű, te is említetted, hogy ez valójában gyökeres változás jelent az alföld földhasználati rendszerében, sikeresen meg lehessen lépni, jó irányba lehessen meglépni, jó dinamikával, stb. Tehát ennek az egésznek a hátterében, a sikeres alkalmazkodás hátterében a tudással szerintem. De nem csak az én véleményem ez, könyvtárnyi szakirodalom szól arról, hogy amikor nagy válságok érkeznek, jelentős léptékű változásokra van szükség, a sikeres alkalmazkodás, a jó stratégiaválasztás kulcsa a jól felépített tudás. És hát ennek egyrészt az akadémiai szektorban előállított vagy előállítható tudásra van szükség, tehát erre utalok, és ezt a tudáskészletet kell eljuttatni a társadalom legszélesebb rétegeihez, de...
2: Hát akkor ez egy, nem is egy egyszerű tudástranszfer, tehát hogy itt arról van szó, hogy mint minden ilyen klímahelyzet, aszály, apadó Duna, apadó Tisza, mélyülő meder, stb. Hát rengeteget beszélünk ezekről, ugye vízhiány, talajvízhiány, stb. Tehát akkor ezt a tudást eljutatjuk, oké, a szélesebb közönséghez, de attól még ez a helyzet nem fog megváltozni, vagy igen?
4: Igen, de itt arról is van szó, hogy másik irányú tudástranszferekre is szükség van. Tehát valójában nem látjuk azt, hogy mi van az emberek fejében és lelkében, milyen motivumaik vannak. Azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom átállítsa magát egyik irányból a másikra, ahhoz egy nagy közös tudást kell felépíteni, amiben... Hogy mondjam, tehát a sokféle irányból, például az akadémiai szektorból, de az egyének részéről érkező tudásokból, intenzív tudásátadásokon keresztül, iterációs megoldásokkal egy felkészült társadalmat és egy felkészült csapatot lehet építeni. Valójában a környezetszociológiai irodalomban ennek tényleg könyvtárnyi.
2: És ez, Zsolt, ahhoz kell ez az egész, hogy megtudjunk változni a szokásainkban? Vagy hogy meg tudjuk érteni, hogy miért van szükség változásra?
4: Hát igen, tehát hogy megértsük azt, hogy mik az okok, rálássunk arra, hogy eddig miért csináltuk azt, amit csináltunk, belássuk azt, hogy jó, oké, eddig ment, vagy nem ment, de most már biztos, hogy nem. Tehát a belátásra is szükség van. A kormánykerék elfordításának a képességére van szükség, tehát motivumokra van szükség. Ezt tudás nélkül nem tudjuk felépíteni.
2: Aha, értem.
4: Különben elitvezérelt, ilyen felülről oktroját, nem tudom, hogy megoldásokban fogunk szenvedni, amikkel a társadalom egy jelentős része ellen fog állni.
2: Igen, értem.
4: Nem fog átvenni, megfúrja, úgy érzi, hogy őt kihagyják, és különben a mai magyar alföld jelenlegi, hogy mondjam, válságos helyzetének az egyik fő oka, hogy mindig elitvezérelt és szűk döntéshozói csoportok határozták meg az irányt, merre van előre. Ezzel szakítani kell.
5: Hát hogy lehetne másképp? Tehát majd legmagasabb szinten nyilván eldöntik a politikusok, hogy milyen legyen az új vízlevezetési rendszer, vagy vízmegtartási rendszer, a mezőgazdaságban a támogatási rendszer, amivel majd befolyásolják, hogy hol és ki mit fog termeszteni. Hát ez hogy lehet másképp csinálni?
4: Akkor ez bukta lesz.
5: Jó, hogy ezt lehet megcsinálni?
4: Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy iszonyatos méretű kerekasztalokat kell mindenhova vinni magunkkal, parzsebünkben, és állandóan kerekasztalok mellett ücsörögni és dumálni, és a tudásnak a transferét, a flowját folyamatosan fenntartani.
2: Hát, amit mondasz, az sok mindenkiben azt fogja kiváltani, hogy oké, de csak beszélni róla, inkább cselekedni kell, hát itt most már most késő.
4: Hát lehet kapkodni. Én nagyon tehát hogyha végignéztek a munkásságomon, évtizedek óta azt sürgetem, hogy lépni kellene, de a lépés, a cselekvés előtt a tervezés rendkívül fontos dolog. Tehát egy sikeres stratégiai váltás kulcsa a megalapozott, jól felkészült tervezési szakasz.
5: Na most ebben sehol nem állunk még, vagy azért voltak tervek, csak nem csináltuk meg?
4: Hát a seholnál minimálisan több, tehát előrébb tartunk, de nem sokkal. Nem sokkal. Egyszerűen azért, mert alapvető tudásaink hiányoznak. Mondjak példát?
2: Igen, légy szíves.
4: Tehát azt mondjuk, hogy a szántóföldi növénytermesztés, ugye így vezettétek fel, az alföld felén kuka, és ehelyett valami más kell csinálni. És szétteszi a kezét a gazdálkodó, vagy az agrárszektor prominensei, és mit csináljunk helyette?
5: Hát erre lennénk mi is kíváncsiak.
4: Igen, és akkor kinyitom különben tényleg az agrárszektor vezető beszélő fejeinek a beszélgetését, podcastjait, és arról megy a gondolkodás, hogy akkor kukorica helyett cirkot kellene vetni, mert hogy azt láttuk, és nem tudom én milyen. Tehát nincsen meg az a tudás a fejünkben, hogy milyen termékpályákat kellene választani.
2: Uh-huh.
4: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy hozzáteszem, mi intenzíven foglalkozunk azzal, hogy mit lenne érdemes csinálni, és most elmondhatok egy-két ilyen nagyon-nagyon klassz ötletet. Még egyszer hangsúlyozom, az, hogy most egy ilyen kis kutatócska, vagy egy kis kutatócsoport megfogalmaz értelmes, vagy értelmesnek látszó ötleteket, nagyjából semmit nem jelent.
5: Uh-huh. Azért kíváncsiak lennénk néhány érdekes ötletre.
4: Mondom rövidesen, csak azt kell látnunk, hogy Magyarországon ezzel a vízvízatartás, vízpolitika, stb. Kérdésekkel foglalkozik 4 kutatási műhely összesen. Olyan költségvetésből, amiből szerintem a ti stúdiótokat nem lehetne egy éven keresztül fenntartani.
5: Ó, nagyon olcsón fenntartható stúdióban.
2: De értjük.
4: Nem tudom elképzelni, hogy hány forintokért kutatnak tényleg nemzetközi kitekintésben is elsőrangú szakemberek, fapénzekért, és iszonyú limitált létszámban. Tehát, hogy ezen valami olyan mértékben drasztikusan kellene változtatni, nagyjából egy augusztus 20-ai tűzijáték költségvetéséből csodákat lehetne csinálni ezen a területen. De akkor a konkrét példa, jó?
5: Igen, igen, jöjjenek.
4: Mély terület, gyenge adottságú szántóföld, most gabonát termel rajta, vagy olajos magvat, és akkor hogyan lehetne itt izélni, kilépni? A gondolkodás első számú irányának kell lenni ilyen esetben egy win-win helyzetnek a feltárása. Tehát ahol az, aki belekényszerült abba, hogy változtasson, az még ha fogcsikorgatni is, de belátja azt, hogy a végén jobban jöhet ki, mint amiben most van. És a másik oldalon a társadalom, aki különben ezt az átállást megfinanszírozza, és úgy érezze, hogy jobban jöjjön ki. És akkor itt van egy mélyen fekvő, gyenge talajú szántóföld, gabona olajos mag helyett mondjuk menjen át egy extenzív takarmánytermelésre, tehát legyen belőle egy legelő, és ez különben tökéletes.

0: területen nem csak árut termelünk, a jelenlegi magas költségek mellett extenzív, kisebb költségek mellett, tehát nem biztos különben, hogy a farm marginja az jelentősen romlik, jövedelmezés, nem biztos, hogy romlik, és még olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat is előállít, ami a környezetében, a közeli környezetében, vagy az egész társadalom számára kézzelfogható haszon, és ilyenkor, aki ilyen, hogy mondjam, szolgáltatásokat nyújt a közösség számára, ezeknek a szolgáltatásoknak az értékéből részesedni jogosul. És ilyen szolgáltatás például az, hogyha árvízvédelmi beruházási költségeket és fenntartási költségeket, ő megsporol a társadalom számára azzal, hogy oda betárol, mit tudom én, a hektáronként hány 10 000 köbméter vizet. Uh-huh. Stim?
1: Igen, abszolút igen, értjük. Csak erre szoktak jönni azok a hangok, főleg a gazdálkodóktól, hogy na tessék, akkor megint a kutatók kitaláltak valamit az elefántcsontoronyban, valójában agrárium ellenesek, és azt akarják, hogy abba hagyjuk azt, amit már generációk óta csinálunk.
2: Az érdekelne még engem, hogy amikor ilyeneket tervezik.
0: Reagálhatok?
1: Persze,
0: igen. Tehát azzal kezdtem, hogy nem bontuk ki a területet a termelő, árutermelő szektorból. Azt mondtuk csak, hogy ne értelmetlenül és veszteségesen olajos magvakat vagy gabonát termeljél, hanem termeljél nyereségesen takarmány, kisebb költségek, kisebb kockázat, és feltehetően nem jelentősen romló jövedelmezőség mellett, és még pakoljunk a zsebedbe azért cserébe pénzt, mi társadalom, hogy nekünk szolgáltatásokat nyújt az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Mm-hmm. Bocsánat, igen.
2: Oké. Hogyan tervezzünk, tehát feltételezhetjük azt, hogy most majd valami megváltozik, nagyobb odafigyelés lesz, ráébredtünk állami szinten is a problémára, tehát ha nem is, legalább a víz elvezetés problémáját megoldjuk, legalább a víz megtartás terén előbbre lépünk, és az elsivatagosodás megáll, vagy pedig azt nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, és ettől függetlenül kell most átterveznünk a mezőgazdaságot. Vagy számíthatunk arra, hogy a jelenlegi helyzet az nagyjából már nem lesz rosszabb, mert most már erre nagyobb odafigyelés lesz, illetve egyáltalán a tervezésbe mennyire vetjük figyelembe azt, hogy a vízmegtartás ügyben mi fog történni az elmúlt, vagy a következő évtizedben például.
0: Világos, de visszadobtad a labdát oda, ahonnan elindultunk. Tehát egy iszonyú, komplikált, összetett, nagyon széles társadalmi rétegeket és az egész nemzetgazdasági büdzsét érintő döntés sorozatról sok éves, évtizedes kitekintésben kell gondolkozni.
2: Ezelőtt állunk most, igen.
0: Így van, sőt már benne vagyunk, mert ugye reakciók vannak, kapkodás van, és azt mondjuk, hogy hát akkor menjünk előre, de nem tudjuk, hogy merre van előre. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk azt, hogy a váltó növényeknek, tehát amit most elmondtam, abból egy gyönyörű történet hiányzik. Nem tudjuk azt, hogy mennyivel változnak a fűhozamok, ha vizet tartunk rajta vissza. Senki nem foglalkozott ezzel. Senki. Nem tudjuk megmondani a gazdálkodónak, hogy barátom, ha te most, amelyen kukorica helyett, ilyen takarmány növénye, olyan takarmány növénye, és a te területnek a harmadán bízál, annak milyen peremi hatásai vannak, milyen hozam növekedése számított. Nem foglalkozott ezzel senki. Tehát az alapvető tudásaink, ahhoz, hogy kockás papíron egy farmer le tudja vezetni magának, hogy miben fogok lépni, és ez mivel jár, és milyen hozamokkal, nem tudjuk megmondani.
1: Stimmel. Ami nem jó. Nem, csak azt akartam mondani, ami nagyon nem jó, hiszen pont erre lenne szükség, hogy felhívtad a figyelmet.
2: Hát nagyon nehéz innen akkor tovább haladni, vagy mi lenne itt az optimális sorrend, hogy akkor...
0: Tudásba önteni a pénz. Önteni bele a pénz. Nem azt mondom, hogy ész nélkül, de beszélgettem egyszer egy idős, nagyon nagy tekintélyű svájci kollégával, aki a svájci alapnak az egyik meghatározó figurája volt akkoriban, most már szerintem nyugdíjas. És kérdeztem tőle, hogy ez miért van, hogy a svájciak ilyen tényleg látszólag ész nélkül öntik bele a pénzt alapkutatásba. És azt mondta, hogy figyelj, baby, azért, mert 100-ból, ha egy bejön,

0: Abból lesz nekünk egy olyan gyógyszergyárunk, ami megtermeli azt a hasznot, azt a, hogy előállított értéket, mint amire te, kis 10 milliós közösséged egy évben számítva. Tehát egyetlen egy. Oké?
1: Igen, abszolút igen. Átjött az üzenet. Tehát, én azt javasolnám, hogy most be kell rekesztenünk, mert lejárt az idő sajnos, vagy nagyon érdekes, amiről szó van, hogy aki a teljes tanulmányt el szeretné olvasni, az megteheti, majd el is mondom, hogy hol lehet megtalálni, de hogy én értem, amit, tehát megértettem, eljutottunk idáig.
0: Önteni kell a tudás előállításába a pénzt, és nem kell sajnálni azt, hogyha 10-ből 9 kuka. Ha egy bejön, ha egy valójában szignifikáns eredményt mutat, már full nyerőben vagyunk.
1: Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Szervusz, szép napot.
1: Tinke Zsolt, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének a kutatója, és társai a Geography and Sustainability című folyóiratban közölték ezt a tanulmányt. Egyébként, hogyha beírjátok ezt, hogy Tinke Zsolt tanulmány Talajtani Intézet, meg fogjátok találni a keresőben, aminek abszolút az a kifutója, vagy összefoglaló egy mondata, hogy a tudást azt nagyon-nagyon alaposan meg kell, még meg kell dobni, hogy legyen minden szinten, és a tudás transfer létrejöjjön.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: érdekel. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Borzalmas lesz az idei termés, a fák lomb koronája is lángolt Fertőszent Miklósnál, töpörítheti a béreket a mesterséges intelligencia. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz hű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lomb koronájára is átterjedt a tűz. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. A Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek, ahogy eddig is, folyamatosan ellenőriznek mindent, és az eredmények szerint nincs minőségromlás az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozták, a tartósan kis vízállás megnehezíti a munkát, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat a háztartásokban is. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Jó reggelt, szia!
5: Szervusztok, jó reggelt. Óriás! Kívánok.
6: Tényleg itt van, szia, jó reggelt!
5: Megcsináltuk.
6: Meg!
4: Nagy nehezen összehoztuk valamennyire.
6: Az interrubán kapcsolat létezett.
4: Na, Csaba, nagyon érdekes történet, ami körülbelül 140 évvel ezelőtt indult Jászárok szálláson. Miről van szó?
5: Hát még messzebb is mehetünk. 1645-ben egy Mozart Pál nevű úriember nemességet kapott. Nyitrán volt ő honos az akkori magyar uralkodótól, és 1905-ben pedig egy másik úriember, akit úgy hívtak, hogy Mozart Ellemérő, Kiskunfélegyházáról származott, Kiskunfélegyháza első polgármesterének volt a leszármazottja, kijárta emenemesség megerősítéséget a jászsági, kunsági és budapesti Mozartok számára. Életem egyik első kutatása volt, egyébek mellett ekkor kezdtem történésznek érezni magam, amikor utána mentem a család múltjának, mert hogy a nagymamám ebből a familiából származott, és a Jászárok szállási előnevet viselték. A nyomozásnak az lett a vége, hogy kiderült, hogy a 1645-ben nemességet kapott Mozart család kihalt, és a 1905-ben a nemesség megerősítését kiharcoló Mozart család egy teljesen másik Mozart család. Hát nem nyertem meg a népszerűségi versenyt a idősebb családtagok körébe, de ettől még szerintem van egy másik vetülete. Mozart Lajos Jászárok szállási ügyvéd, akiként nem volt hollandó használni a nemességet, mert akkor elvesztette volna a törzsökös jászármazását, már pedig a lokális helyszínen a sokkal fontosabb, mint valamiféle érdektelen, és egyébként már semmilyen nem járon jogilag nem létező nemesség, építetett házat Jászárok szállásáról, amikor a 1800-as évek vége. És hát én ebben a házban töltöttem minden létező gyerekkorom nyaramat, aminek a háttere pedig az, hogy jön a dédapám, aki rendes tekintetes úr volt, ebben bizonyos Mozart Lajos testvérének a fia, Mozart Sándor úr, rendes gentli módjára a gazdasági világválság idején főbe is lőtte magát, de hát a tömeg a háza család kezén maradt. Na, 1945 után természetesen nem. Két önálló lakásra osztották, sőt többre, de nem kellett mindenhonnan kiköltöznünk, és aztán édesapám meg az unokatestvére a 70-es években visszavásárolták magántulajdonba. Így tölthettem én ott a gyerekkorom nyaraimat, hát igazából a kamaszkori nyaraimat is. És hát az egyik fel az a mai napig, a családunk birtokában, hál' Istennek még édesapám és édesanyám is él, a másik fele pedig az, aminek nekem terveim vannak.
4: Na, mik a tervek?
5: A tervek pedig azok, hogy szeretném megvenni a unokatestvéreimtől ezt a másik részt, mert hogy ők is Magyarországban képzelik el a jövőjüket. És itt én szeretnék nyitni ebben egy közösségi teret, aminek az lenne a háttere, hogy...
6: Pont a háttérben
5: Mozárszalonnak nevezném el. Idő rövidre tartanak. Ugye...
4: Jó.
5: Nagyon szeretnék egy olyan polgári szalont nyitni, amelyik egyetlen dologról szólna, hogy itt egy ilyen kulturális rendezvény tér legyen, ahol időre valamiféle szint tudunk adni.
4: Csaba, ez nagyon jó terv, a Mozart szalon terve, és erre indítottál egy közösségi adományozó oldalt, tehát közösségi finanszírozásból szeretnéd ezt létrehozni a whydonate.com oldalon, ugye?
5: Így van, és ennek az egyetlen oka az az, hogy én ezt megvásárolni saját magam nem tudom, tehát a közösség segítségével tudom ezt végrehajtani, viszont ha a közösség segítségével hajtom végre, akkor az csak egyetlen módon képzelhető el, ha a közösségi is lesz olyan értelem pedig, hogy itt közösségi teret nyitok. Így módon tehát szeretném valamilyen módon viszonozni mindazok segítségét, akik úgy látják, hogy ebben van valamiféle fantázia.
4: Oké, tehát a Mozart szalon létrehozása a cél, és a közösség segítsége az mit jelent? Lehet pár ezer forinttal beszállni, és
5: bármennyivel hiszen a cél az, hogy én a vételárat összerakjam, nyilván ebbe én is beszállok, mert legkülönfélebb úton módon igyekszem elősegíteni ezt, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy csak 500 forinttal tudja támogatni, sok kicsi sokra megy.
4: Ez így van. És akkor a közösségnek a bevonása, vagy a közösségi tér, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mondjuk te ott előadást tartasz, vagy
5: kulturális... Előadás, beszélgetés, művészeti előadás. Lényeg az, hogy egy olyan rendezvényteret szeretnék, ahol nyilván a lokális, illetve az országok értékek mentén beszélgetnénk, és megpróbálnák egy kicsit ezt a polgári viselkedést formát visszacsempészni, közéleti, művészeti, társadalmi kérdések mentén.
4: Kiváló ötlet szerintem.
6: Abszolút.
4: Az arra gondoltam egyébként, hogy a te érdeklődési körödnek megfelelően is lehet ezt a helyet hasznosítani, a kultúrás. Tehát nyilván a történelem, irodalom az adja magát, és meg lehet olyan előadókat hívni, vagy pedig olyan műfordítókat, költőket, írókat, történészeket, akik hát mind arról beszélnek, amiről te és a kollégáid beszéltetek itt a Mesél a múlt rovatunkban, de én tovább mennék még egy picit. Lehet itt gasztronómiai jellegű érdekességeket is, ugye? Mert ugye ahhoz is bőven van kötődésed.
5: Van bizony, tehát ugye a társadalom művelődés történet, gasztronómia történet, politika történet, mindez előkerülhetne, és pontosan az volna a cél, hogy ide meghívni embereket, akikkel egy inspiráló beszélgetést el lehetne indítani, aminek a nyomán mindenki megfogalmazhatná maga véleményét. Hát ha emellé esetleg lehet kóstolgatni finom ételt, finom italt, az viszont senkinek nem okoz fájdalmat, és azt gondolom, hogy ez is a polgári létrésze.
4: Csaba, mi ezt kiválónak tartjuk, így van, és támogatjuk is, úgyhogy majd a donate oldalt, ezt a közösségi finanszírozási oldalt a Jászárok szállási Mozart szalon tervére megosztjuk a Millás reggeli Facebook oldalán.
5: Nagyon-nagyon
4: és Viber
5: köszönöm.
4: Oldalán, és szurkolunk, hogy összejöjjön ez az egész, mert azt gondolom, hogy ez egy méltó helyszín lenne mind ahhoz, hogy a Mesél a múlt az így kiköltözzön az éterből, és így fizikailag manifestálódjon Jászárok.
6: Az éterből az ételbe.
5: Na most egy másodperc kérdés, nem kérdés, hogy ott tartunk kihelyezett Millás reggelit.
6: Igen, így van, már fenyők rá fogunkat, úgyhogy megpörgetjük ezt az adományozást. Mi köszönjük, Csaba, hogy beszámolhattunk erről, és hát persze kísérjük a projektet, és próbáljuk egyengetni az útját.
5: És rövid időn belül beszámolok, köszönöm szépen, és természetesen mindenkinek, aki hozzájárul.
6: Szép napot, szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy izgalmas kezdeményezésről, egy 140 éves ház járokszállási
4: Jászárokszállás.
6: Jászárokszállási, bocsánat, ház gyakorlatilag közösségi finanszírozásban történő megvétele, rendbehozatala, hogy létrejöjjön egy kulturális szalon. Rádió Café.

0: Utána pedig szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
2: Korábban is beszámoltunk róla, hogy épül a Metro Dom River harmadik üteme, és ott lesz egy hangulatos kis sétány.
4: Kis sétány?
2: Nem hát kis sétány, jó, kicsi. Nem kis sétány. Mennyi? Három és fél kilométer?
4: Három és fél kilométer, igen.
2: És például az egyik kérdés, ami felvetődik, hogy ez ilyenkor egy ilyen plusz, vagy extra, vagy azért ugye elvárják egy ekkora lakóparknál a beköltözők, a tulajdonosok, hogy legyen egy ilyen, úgyhogy lesz kérdésünk ez ügyben, többek között azt is megbeszéljük, hogy ez hol fut ez a sétány, és, és hol megy. Pongrász Tamással, a Metro Dom fejlesztési igazgatójával váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Na, nézzük akkor, ez pontosan hogy is van ez a sétány, hol, mettől meddig tart majd?
5: Ennek a sétánynak a koncepció tervezése zajlott, fejeződött be, és ez a 11 keletben a Hengermalom utcától egészen a kelet déli határáig a Szabolya parkig tart. Így 3,5 kilométeres ez a koncepció, ami most létrejött.
2: Nagyon klassz. Ugye, amit itt földobtam kérdést, az szerintem egy izgalmas dolog, hogy ez mennyiben elvárás egy ilyen környezetben, hogy legyen egy ilyen, mennyiben extra egy ilyen lakóparkban, hogyan közelítenek ehhez a tulajdonosok, vagy majdani tulajdonosok?
5: Nekünk Metrodomként mindig is fontos volt a zöld területek fejlesztése, nem csak itt a többi projektünkön is, de ez a Dunaparti fejlesztés egy olyan lehetőség, amit a projekt legelején is tudtuk, hogy ezt ki kell használni. Itt ugyanis a Budafoki út meg a Dunapart között építünk körülbelül 750 lakást, ami a projekt befejeztével kb. 2000 embernek adott otthont. Ez egy óriási lépték, és azt gondolom, hogy itt már a kezdetén is az volt a célunk, hogy egy zöldövezetet hozzunk létre, már csak a lakóparkon belül is, úgyhogy emiatt még az autóforgalmat is a földszíne alá tereltük. Ott egy alagutat hoztunk létre, onnét érhetőek el a lakók teremgarázsai, és a felszínen azért egy autómentes zöldövezet jött létre. És az autómentes zöldövezet sétányokat, parkokat tartalmaz, amitől már csak egy aprócska lépés, hogy a telekhatáron kívül gondolkozzunk, és a Dunapark irányába is bekapcsoljuk ezt a területet.
4: Miért fontos a Metro Domnak az, hogy egy ilyen közterületet fejleszten, és ebben szerepet
2: vállaljon? Már csak azért is, mert ugye ez nem egy kis beruházás, igen, tehát gondolom igen, a négyzetméter árakba
4: pontosan meg a hosszát
2: beleolvad ez rendesen.
4: Igen, elég nagy költségvetésbe kellett, hogy beleférjen.
5: Igen, ez egy abszolút közterületi fejlesztés, de azt azért látni kell, hogy a mi célunk az nagyon közel állt a keret céljához is, úgyhogy ez az egyeztetés ez 6 éve ezelőtt, amikor elkezdődött, akkor egy olyan megállapodásba végződött, hogy megterveztetjük ezt a teljes Dunaparti szakaszt, ezt a 3,5 kilométeres szakaszt, ez a Metron finanszírozásában jött létre, és gyakorlatilag a előttünk lévő szakaszt azt teljes egészében meg is építjük, aminek a hármas ütem átadásával együtt tervezzük a műszaki átadását is. Tehát a Metro Dom egy koncepciót, tehát egy hosszú távú fejlesztési programot segített a kerület számára, de a Metro Dom Metro Dom projekt befejezésével a Metro Dom előtti partszakaszt újítjuk ki teljes egészében, és azért pár év múlva itt a reményünk szerint a többi szakasz is kiépül.
2: Ez mikor? Tehát, hogyha említette, hogy ez egy koncepció, tervezés, rá ütötték a pecsétet, meg vagy mettől, meddig, hogy, mint, mikor indul, mikor fejeződik be ennek a szakasznak a kivitelezés?
5: Igen, itt a társadalmi egyeztetésen már túl vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakasz, hogy nagyon pozitív a fogadtatás ennek a koncepciónak. Célunk az, hogy ebben az évben az engedélyezési terveket is megcsináljuk, és megszerezzük azokat az építési engedélyeket, amik a Dunapart képítéséhez szükségesek, és terveink szerint következő évben, azaz 2027-ben fogjuk megvalósítani a partszakasznak a kiépítését is. A terv az, hogy a Metron River 3-as ütem átadásával, műszaki átadásával együtt a Dunaparti szakaszt is át tudjuk adni. Ami azt jelenti, hogy a jövő év második felében szeretnénk ezt befejezni. Azt azért látni kell, hogy a Metron csak az első fecske, tehát ezen a területen azért tovább kell várni, hogy ez a teljes partszakasz kiépüljön.
4: Van egyébként valamilyen hozzáadott értéke adott esetben az ingatlan árérték arányához hozzáadott értéke annak, hogy megépül ez a sétány, befolyásolja ez majd az árakat?
5: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ennek biztos, hogy van hozzáadott értéke, hiszen a vevőink a mindennapokban tudják élvezni a Dunapart előnyeit. Tehát ez nem csak természetesen nem csak a lakóparknak a fejlesztése, sőt, ez inkább egy közterületi fejlesztés, ez egy bárki számára elérhető Dunapart, úgyhogy ez egy óriási lépés Budapest életében is, de a Metrodom River lakópark számára ez egy mindennap használható olyan környezeti elem, ami a ott lakók életminőségét nagy mértékben javítja.
2: Ilyenkor ugye ez azért, ahogy elhangzott többször, egy közterületi fejlesztés. Ilyenkor mennyiben lehet például az adott terület gazdájától, önkormányzattól valamiféle támogatás, finanszírozást szerezni, vagy mennyiben tárják szét a kezüket, hogy egy kedves fejlesztő hát csinálja, és utána esetleg érvényesítse az árakban?
5: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Célunk volt már a projekt legelén is, hogy ezt a területet rendbe tegyük. Ez 6 évvel ezelőtt egyébként egy átláthatatlan bozótos volt, ami megközelíthetetlenné tette a Dunapartot. Tehát ezt mindenképpen szerettük volna csinálni. És nyilván a kerettel a megállapodás ebbe is torkolt, hogy mi ezt saját költségünkön fogjuk megvalósítani, és utána átadjuk térítésmentesen a kerület számára már megépült Dunaparti szakaszt.
4: Van egy olyan kérdés, pontosabban egy hozzászólás, idehoznám. Érdemes egy ilyen adatot úgy is nézni, hogy amíg a panelek lakótelepek esetében a zöld felület aránya 40-60%, addig a modern lakóparkok esetében mindössze 15-30%. Mit tud ehhez hozzáfűzni?
5: Hát azért én azt gondolom, hogy jóval magasabb zöldfelületi arányokat tudtunk elérni.
2: És paneleknél arra, is van alacsonyabb, tehát nekem az a 40-60 bizonyos
4: igen,
2: helyeken túlzónak tűnik.
4: Igen.
5: Igen, az abszolút egy túlzó, de pont azzal, hogy mi is a felszínen lévő zöldfeleteket megnöveltük annak árán, hogy levittük a térszín alá az autóforgalmat, ezért nincsenek közlekedő utak, nincsenek parkolók a felszínen, ami a mi esetünkben nagy mértékben emelte a zöldfeletek arányát. Én azt gondolom, hogy itt a Metrodom River lakóparkban pont a Duna és a Budafoki út között egy valós zöld tengely alakult ki.
4: Lehet, hogy egy kicsit naív a kérdés, de amikor már elkészül egy ilyen sétány, ugye mindig az odáig jutunk el, hogy a zöld felület elkészült, gyönyörű, mindenki gyönyörködik benne, használja. Ki fogja karbantartani? Milyen költségei vannak
2: ennek? Az EU-s források, amíg jöttek, ugye az tipikus volt, hogy a beruházás támogatásig gyönyörűen megcsináltak. Igen. Körforgalom belsejére gondoljunk, meg nem tudom, milyen mindenféle környezetet, és utána felverte a gaz, mert ugye egy dolog a beruházás támogatás, és egy dolog a fenntartási költségek vállalása. Úgyhogy ez itt egy fontos kérdés, hogy hogyan lesz ez átadás után.
5: Így van, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nyilván a fejlesztésben mi aktívak vagyunk, a fejlesztést azt teljes egészében tudjuk vinni, de az üzemeltetési terület az már a közterület fenntartónak a feladata, úgyhogy itt a 14.
2: És ezt ő tudja?
5: Természetesen is közösen csináljuk. Ez egy abszolút olyan Dunaparti fejlesztés, ami teljes egészében közös kooperációban zajlik. Mondhatni, hogy a Metrodom finanszírozásában, de a főépítésében vezetésével történt meg ennek a koncepciót, ennek a véglegesítése. Úgyhogy igen, a keret számít rá, és ők is már számolják azt, hogy milyen költségek tartoznak majd az átadott szakaszokhoz, és nekik is évről évre milyen büdzsét jelent ez a minőségi zöldfelület a Dunaparton.
2: Hát akkor ez így egy mondhatni, hogy egy elég jó megállapodás, akkor van rá kivitelező, elkészül, szép lesz, és van fenntartója is, igen. És a mindenek az is jól fog működni. Jó, köszönjük szépen, ez egy nagyon izgalmas ilyen nem is tudom, ilyen kevert projekt, ez a közterület fejlesztés magánfinanszírozásban.
4: Több szakterületnek az összekapcsolása, és több intézménynek az együttműködése.
2: Úgyhogy jó, hogy ránéztünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Viszontlátásra.
5: Köszönöm szépen. Köszönöm
2: a hallásra. Pongrász Tamással, a Metrodom fejlesztési igazgatójával beszélgettünk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
4: Arról fogunk beszélgetni, hogy mi zajlik az elektromos autók piacán Európában, és erről nem mást kérdezzük, mint vendégünket, Schiller Márkot, aki itt van velünk, a Schiller Auto Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na hát ugye itt még a Hormuzi szoros idején beszélgettünk arról, meg láttunk számokat, hogy ez az a legújabb olajkrízis, ez így fölnyomta egy kicsit az elektromos autó használatot, vagy vásárlást. Mi a helyzet azóta, mi a helyzet az új forgalomba helyezésekkel, arányok, hogy áll a dízel, ugye, mert annak is volt egy jelenlétmenete, pont ma számoltunk be róla, és szemléztünk egy cikket a G7-ről, akik azzal foglalkozunk, hát 100 forint itthon is a különbség dízel és benzin között. Régen ugye az volt az olcsóbb, a dízelmotor volt a tartósabb, nagyon népszerű volt, szóval arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ott mi a helyzet, és hogyan fogynak azok az autók.
5: Hát egyrészt én itt most távolibb pixisből vizsgálnám a dolgokat, Európából indítanám, tehát hogy az európai autópiacon az a helyzet, hogy az elektromos autóknak a térnyerése az extrém durva ütemben növekszik.
4: Aha.
5: Tehát úgy van, hogy az előző év azonos időszakához képest, itt most az első fél évet tudjuk nézni, 2026 első 6 hónapját, itt gyakorlatilag 2025-höz képest plusz 40%-ban van a piac, 1,2 millió elektromos autó talált gazdára. Ez több mint 20%, majdnem 21%-os piaci részesedés az összes új autóból, tehát minden ötödik európai új autó az már elektromos.
4: Ez nagyon komoly szám.
5: Hát ez extrém, tehát hogy nyilván ezt egyébként korábban ugye sokkal korábbi időpontra várták, meg ugye voltak a szkeptikusok, akik azt mondták, hogy ez akkor ilyen 15% körül meg fog állni, hát nem jött be. Uh-huh. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ugye ez most növekszik, főleg azért egyébként, mert a négy legnagyobb piacból háromban nagyon extra a növekedési ütem, amivel ezeknek a darabszáma növekszik. Egyrészt a franciáknál 63%, a németeknél 48%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a dánoknál is például egyébként, ami egy dominánsan erős elektromos autópiac, amire azt mondanád, hogy az már szinte telített, ott plusz 41%.
4: De tudunk ezeknél az országoknál valamilyen speckó támogatási programról? Mert ugye, hogyha ekkora ugrás van, az ember joggal feltételezi, hogy ott valami beütött.
5: Tudomásom szerint most nincs.
4: Mindenki rohan. Tehát ez vegytisztán piaci alapú döntés.
5: Ez most elméletileg piaci alapú. Az, hogy mondjuk milyen adózási előnyök meg ilyesmik vannak országonként, vagy adott esetben tartományonként, ezzel nem vagyok teljesen tisztában. Például ugye a dánoknál az köztudott, hogy egy nem elektromos autónál ugye még egyszer annyit ki kell fizetned adóként. Tehát, hogy ezek ott így adottságok már évek óta, mert ők ugye nagyon környezettudatosak. De egyébként, hogyha ugye a többi meghajtást nézzük, nem csak az elektromosat, akkor nagyon érdekes, hogy például a plug-in hibridek is 22,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a piaci részesedésük, már majdnem 10%. Mm. Tehát minden tizedik autó, amit Európába forgalomba helyeznek, az már plug-in hibrid, és itt egyébként már látszik például a kínaiaknak is a hatása, hiszen a plug-in hibrid technológia az nagyon sokszor ugye hozzájuk kötődik, hiszen sima hibridet nem hoznak, és az elektromos mellett ugye náluk, ami belső égésű, az ugye a plug-in hibrid, tehát hogy itt azért az ő motoszkálásuk már látszik, hogy itt vannak a spájzban kvázi. A hibrid autók egyébként még szintén van egy érdekes változás, mert azt lehetett volna mondani, hogy az is már telítődött, de ugye hát nagyon veszi el a benzintől a piaci részesedést, hiszen már szinte minden automárka előrukkolt hibrid rendszerrel, ott plusz 13,2% van az előző év azonos időszakához képest, 37%
4: az
5: a hibridek aránya, tehát hogy az azért már eléggé extrém, és ami itt egyébként fontos, hogy a benzin csökkenését, vagy a benzinnel meghajtott autók arányának a csökkenése, az elég jelentős, mert most 22%, tehát hogy itt is ugye minden ötödik autó az még benzines, amit forgalomba helyeznek Európában, de ez 28 volt tavaly ugyanebben az év időszakában, tehát hogy itt az a durva, hogy...
4: Ez milyen időszak egyébként, amiről beszélünk?
5: Első hat hónap. Tehát az első hat hónap, ugye 26-ban az úgy nézett ki, hogy a franciáknál mínusz 34% volt a benzines autóknak a forgalomba helyezése, spanyoloknál 18,5 negatívban, németeknél mínusz 18,2, olaszoknál mínusz 17.
4: Mert ugye azt mondtad, a francia, németet mondtad, hogy hibrid, ők elektromosban.
5: Hibrid és plug-in. Aha. A spanyolok egyébként például plug-inban nagyon erősek. Ott egyébként ugye nagyon látványos az, hogyha az ember elmegy Spanyolországba mostanában, akkor a kínaiaknak a térnyerése az nagyon látványos. tehát ott főleg mondjuk a pluginekkel is például, de az elektromosokkal egyaránt. Tehát, hogy van egy ilyen átalakulás, a dízelnél egyébként ugye, ha már ugye azt is említettük, már marginalizálódik, tehát 7,5%-a az új autópiacnak az, ami dízel. Ez is csökken, 16,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami ugye azt mutatja, hogy ez egy háttérbe szoruló meghajtás lesz, de ugye még mindig kell a mixbe, hiszen
4: persze.
5: Még mindig van olyan, akinek a használatához ez az, ami illik.
4: Tehát, igen, ezt átbeszéltük, ugye, amikor a flottáról beszéltünk.
0: Igen, és ez teljesen úgy fog átalakulni, vagy ez tűnik trendnek, hogy a különböző szállítás, kis szállító járművek, és ők lesznek dízel.
5: Hát alapvetően ugye az utolsó kilométeres kiszállítás, itt a last mile delivery-t próbáltam.
0: Hát az már, igen, az már elektromos, ugye?
5: Az már elektromos, igen. Viszont ugye az országon belüli transportoknál ott még mindig abszolút megvan a dízelnek a relevanciája, meg hát ugye országokon átívelve aztán főleg, tehát
4: igen,
5: ott végképp. Tehát ott látszik ennek a relevanciája, illetve ugye akkor is, hogyha valaki, ugye, mint mondjuk üzletkötő járja az országot, stb., nyilván meg lehet oldani ma már mindent, mindenfajta meghajtással, tehát hogy nincs az, hogy akkor egy Teslával ne tudnál vagy egy elektromos autóval ne tudnál egy évben menni 60-70-80 ezer kilométer, csak pont eszembe jutott egy Teslás fanatikus haverom, aki 60 ezer kilométert pakol az autójába évente.
4: Tényleg?
5: Aha, az kemény. Ő kemény. És
0: na jó, de hát ott nagyon komoly logisztika kell, meg tervezés még.
5: Hát ő már így él.
0: Jó, hát ő így él, csak hogyha...
4: Hát a töltés alatt, a területi képviselő vagy, akkor a töltés alatt adminisztrálsz.
0: Ő megy arra, merre ő szeretne valószínűleg, nem arra, merre mondjuk a cím viszi, és mondjuk egy ilyen esetben nehezebb kiszámítani.
5: Igen.
0: Így.
5: Igen, de tehát meg lehet oldani, viszont ugye a dízelnek is megvan a relevanciája, tehát megadja azt a szabadságfokot, hogy bármikor, bármennyit tudsz menni. De ugye, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy a plug-in hibridek például most már adott esetben tudnak mondjuk 1000 kilométeres vegyes hatótávot, amivel ugye már egy dízelnek a hatótávjával vetekszenek.
0: Igen, abszolút. Itt az jutott eszembe, csak ugye ezt pont beszéltük itt a műsorban a dízellel kapcsolatban, az árváltozásokkal, hogy ennek milyen hatása lesz az üzemanyag elérhetőségére, meg megtérülésre, mert ugye most már elég jelentős különbség alakult ki, és ugye egyre jobban szűkül az a réteg, aki ezt használja, tehát ilyen céltudatos lesz.
4: Akkor
0: mondjuk.
4: A finomítók is valószínűleg lépni fognak.
0: Igen, lépni fognak,
4: a
0: hálózatok, a kínálat bizony. Is, így van.
5: Hát tehát. Igen, a gyártók is le fognak majd egy idő után ugye állni ezeknek a motoroknak a fejlesztésével, meg drága lesz, stb. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy akkor ki lehet kiáltani ennek a technológiának a végét, de eléggé közel vagyunk hozzá. Ami egyébként érdekes, hogy ugye itt az európai trendekből egy picit közelebbre, kis hazánkra ugorva, nagyon furcsa dolgot mondhatok, hogy például az elektromos autó piacon való növekedésben az átlag, európai átlag fölött vagyunk. Tehát
0: de hogy rossz 2000... volt a bázis azért?
5: Hát vagy... részben ugye azt is lehetne mondani, de hát tavaly még jócskán volt ugye elektromos autó támogatás.
0: Igen.
5: Nyilván ugye ezek most is pörögtek ki, tehát van, amit ugye átadni még mostanában tudtunk, de az a helyzet, hogy 43,7%-os növekedésben van az előző év azonos időszakához képest. Úgyhogy azért az nem rossz, és gyakorlatilag úgy van, hogy az arány az nem európai, tehát hogy 10% a magyar piacon belül ugye minden tizedik autó elektromos, ami gazdára talál, de a növekedés üteme az ugye az megütötte ezt a küszöböt, és hát itt egyébként ugye az elektromosoknál például a mi szemszögünkből nézve, mi amit ugye látunk, a BYD-nak a növekedése az extrém. Tehát, hogy mindjárt a top 10-ben van a márka, plusz 227% az előző év azonos időszakához képest, amit ők volumenben produkáltak.
0: Azért, a fák nem nőnek az égig, Márk, mi lesz itt? Mi a stratégia?
5: Hát figyelj, ami lesz, az egy vegyes mix szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a plug-in hibridekben még több van, tehát, hogy itt ugye a hibrid, plug-in hibrid technológiai csata az egy nagyon izgalmas dolog lesz, amit látni fogunk az elkövetkezendő években, hogy mekkora akkumulátorral kapunk majd plugineket, hogy lehet ezeket tölteni.
4: Igen, ugye ott az a kritika a pluginnél, hogy kell cipelni egy maradó akkumulátort ahhoz, hogy az elektromos része is érjen valamit, legalább egy 90-100 km.
5: Igen, viszont ugye itt az van, most már például a kínai pluginoknál, hogy dominánsan az elektromos rendszer hajtja az autót.
4: Aha.
5: És ugye ennek köszönhetően nagyon hatékonyak tudnak lenni ezek a rendszerek. Most jelent meg nálunk a BYD Dolphin G DMI plug-in hybrid modell, ami abból a szempontból érdekes, hogy ez is abszolút azt a filozófiát követi, hogy ez egy C-kategóriás, kompakt városi autó, amiben egyébként ugye több méretű aksit lehet használni, és zseniális az, hogy hogyha csak hetente egyszer tudod valahol tölteni, már tudod gyorsan is tölteni.
0: Akkor de bocs, hogy érted, hogy több méretű aksit lehet használni? Tehát úgy a megrendeléskor ki kell választani, nem?
5: Felszereltségtől függ.
0: Ja, oké, felszereltségtől függ.
4: Nem ott van három, és akkor ahova indulsz, azt fogod berakni.
0: Én már a modulár

0: motoroknál is van ilyen.
1: Na hát akkor az autóknál azért nem tartunk
2: hát
1: annyira messze.
2: Hát ott 200-300 kilogyakban.
1: Kell egy targonca hozzá.
0: Ha van ott van a zsebedben, akkor... Igen, okay. Tehát nyilván más, de alapvetően amit szerintem változni tud, az majd az, hogy ugye a kínaiak egyre jobban előtérbe kerülnek, és például, ami egy nagy újdonság lesz most, ma van konkrétan a szigeten a bemutatója a Geely E2-es modelljének, ami egy városi kis B-kategóriás kis autó, ami ugye abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az értékesítése az 664 napja kezdődött, és már több mint 800 ezer talált ebből az autóból világszerte gazdára. Tehát egy elég masszív érdeklődést tud magáénak, és az ilyen és ehhez hasonló városi kis autók azok, amik
1: de aranyos,
0: ugye
1: most nem láttam még
0: lenni.
1: Ezt az autót.
0: Igen, ez van a szigeten, a VIP-ben mindenhova lepakolva.
1: Aha.
0: Ma lesz a sajtótájékoztató.
1: Ebben az érdekes zöldes színben, vagy nem tudom milyen szín ez. Minden autónak van egy ilyen bevezető színe, amivel...
0: Igen, sőt van szigetmatricás verzió is belőle.
1: Értem.
0: Ami fel van pingálva elég extrán. Ami az Island
1: a világ
0: of
1: legnépszerűbb elektromos kis villanyautója.
0: Így van.
1: Na tessék.
0: Tehát, hogy ezek azok, amikkel
1: pisztácia,
0: egyébként elő lehet majd ezt
1: pisztácia
0: mozdítani.
2: Pisztácia, igen. Aha, ja.
1: Kis autó.
2: Hogyan tovább? Mi látszik még itthon, hogy mifelé mehetünk? Formálódnak-e olyan támogatások? Bár azt nem hiszem, mert ott még...
0: Támogatások. Hol az üveggömbben? Nem látszik. Tehát, hogy nagyon látszik. Sokan kérdezik, hogy na akkor mi lesz, hogy ez nem. Tehát, hogy erről jelenleg szó sincs. Egyik szakmai platformon sem kezdődött el erről egyeztetés az én tudomásom szerint. Egyébként az árak most jók, hiszen a forint-euró árfolyam...
2: Igen, hogyha már nincs támogatás, akkor mi a helyzet, mert azért jobban egyben látod az egészet,
0: igen,
2: hogy mennyiben közelítenek
0: a listárakon nem változtattak az importőrök, viszont rengeteg jó kedvezménnyel kompenzálják azt, hogy most ugye az euróforint árfolyam az ugye átalakult, illetve ugye elindult a piac, tehát hogy az előző év azonos időszakához képest, hogyha az első 6 hónapot nézzük itthon, akkor plusz 13%-on volt, úgyhogy a személyautóknál, tehát hogy van egyfajta ilyen optimizmus. Itt, ami egyébként még egy izgalmi faktor lesz, az ugye az, hogy a plug-in hibrid autóknak az adóztatását vajon meg fogják-e változtatni, mert ott jelenleg a cégautó adó az elég extrém. Másrészt meg ugye itt a budapesti parkolás, ami ugye borzolja a kedélyeket, hogy na akkor 2 tonna fölött most mi lesz, hogy lesz, nem lesz. Ez az, ami miatt egyébként még nagyon sokan aggódnak, érdeklődnek, meg például mondjuk egy olyan kis autó, mint ez az E2 városba, akkor hirtelen előtérbe tud kerülni, hogy hoppá, itt nincsen kvázi büntető parkolási díj, illetve ugye a város előtérbe tud tényleg kerülni az, hogy a lehető legkisebb autókkal járkáljunk itt, hogy minél több parkolóhely legyen, ami
2: igen.
0: Amúgy nem rossz.
2: Írja egy hallgató, Hollandiában az egyik magyar boltosnak van első generációs Teslája, ami Hollandiában ingyen tölt, amíg megy a kocsi. Ugyanis úgy adták el a kocsit az első tulajdonosnak, hogy a kocsi teljes futása alatt ingyen töltheti, tehát amíg megy az autó, ingyen tölti az összes gazdája, tehát autóhoz kötött, még ha 100. is a gazdája. Szóval 2 hetente megy haza utánfutóval, Teslával, 600 ezer plusz kilométer van benne. A futóműfék új, és a gumikat is cseréli rendesen, odafigyel rá, karbantartja, ideális, mert 3-4 óránként én is megállok 10-20 percre pihenni, felfrissülni neki, meg ugye tölteni kell. Úgyhogy van ilyen történet is benne. Milyen újdonságokra lehet készíteni, vagy készülni, akár nálatok, akár egyéb technológiai fronton, nem tudom,
0: hát
2: akkumulátor
0: technológiában,
2: modellben.
0: A legújabb lesz az a Geely E2, ő ugye érkezik, illetve a héten lesz egy egészen izgalmas nagy dobásunk, egy új szalont fogunk nyitni, egy újfajta koncepcióban, amiről még nagyon sok mindent nem árulhatok el. De
2: még újabb a bevásárlóközpontosnál is?
0: Ezt majd tehát a következő adásban ezt majd kivesézzük alaposan, beszámolok róla.
2: Vagy mekkora
0: épület lesz?
2: Hol lesz?
0: Engem.
2: És mekkora ablakai?
0: Nagyon jó. Jó, azért hol a vallatólámpa?
1: Egy kis zene alatt megkérdezzük jobban.
2: Igen.
1: Márkot, és utána visszatér, nem vicceltem. Beszéljünk, még egy dologról nem volt szó, ugye itt arról volt szó, hogy a szállításban, hogy milyen trendek vannak, de például mentőautó. Sima, hibrid, verzió, elektromos.
0: Na, itt van ugye egy nagyon érdekes referenciánk, hogy az országos mentőszolgálatnak átadtunk ugye 8 darab BYD Atto 3-ast, nem is olyan régen, pár hónapja, és azok ugye ilyen kivonuló autók, tehát ilyen first response unitok nagyon szép magyarosan megfogalmazva, hogy ugye ők a lehető leggyorsabban reagálnak, hiszen járják az utat, nem mennek adott esetben vissza a mentőállomásra, hanem adott esetben már mondjuk a mesterséges intelligencia által előre jelez, vagy akkor nekik hol kell lenni, így fognak tudni cirkálni.
2: Bizonyos területeken.
0: És akkor ott egy mentőorvos

0: és az ott tud lenni egyből a helyszínen. Erre már van példa. Ugye a mentőautóknál, ami ugye nagyon kritikus, hogy ugye városon belül is dízeleket használnak, ami ugye nyilván a kopóforgó alkatrészeknek sok jót nem tesz.
1: Igen.
0: De itt én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években lehet majd egyfajta átalakulás, és hogyha itt a gyártókkal ugye egy komolyabb közös gondolkodás elindul, hogy itt most, hogyha kifejezetten kínaiakra gondolok, hogy kis terautóból, elektromosból csinálni mentőautót, szerintem nem lehetetlen, hogy fogunk ilyeneket látni majd az úton.
1: Aha, ez tök jó. Na jó, hát azt hiszem, hogy megbeszéltünk sok mindent. Nagyon köszi, Márk, hogy így beugrottál hozzánk a nyár. Hát ez már nem a közepe. Nyáron.
2: Attól függ, hogyha melegre gondolsz, akkor ez még a közepe.
1: Ja, az lehet. Remény lesz a szeptember is.
2: Október 23 a vége kb.
1: Úgyhogy további szép napokat.
0: Köszönöm ezen. Szépen. Sziasztok.
1: Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Auto Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója.
3: Egy szónak is. Száz a vége.
4: Millás reggeli.
5: Ez volt a Millás reggeli hétvégi Best of válogatása. Találkozunk minden hétköznap reggel 6 órától a Millás reggeliben, itt a Rádió Cafén.

0: miatt majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Elstartolt a Dunai manőver Paksnál, nagy a tét, tartozik a NAV-nak, várhatja az adós levelet, magas pollen koncentrációt hoz a hétvége. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a Dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
7: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
6: ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
0: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
5: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén. Houston kiadásunkat halljátok. Kivétesen nem élőben, live and direct vagyunk itt a stúdióban, hanem előre rögzítjük ezt az adást. Ezt azért is kell, hogy elmondjam. Ugye ettől függetlenül a dátum, amikor ti ezt hallgatjátok, ugye 2026. augusztus 10-e lesz, de mi ezt egy héttel korábban, 3-án vesszük föl. Ez azért fontos, mert hogy hát az események addig is zajlanak. Tehát lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik azóta történtek, és azért nem tudunk rá reflekteni. Különösen a nagyon-nagyon kemény helyzetet illetően, amiben most benne vagyunk. Mondanám azt, hogy addig még sok víz folyik majd le a Dunán, de sajnos nem fog, sőt valószínűleg egyre kevesebb fog, de nekünk muszáj nyilván erről a helyzetről is beszélni, hiszen ez most egy válsághelyzet, és nagyon nagyban kapcsolódik mindahhoz, amiről itt már évek óta járatjuk a szánkat, igaz Balázs?
9: Igen. Igen, teljesen igaz, és az a baj, hogy most meg szégyelheted magad, mert hiába szálltál be ebbe a klubba, akik irányítják az időjárást, nem tudod egy héttel előre megmondani, hogy mi lesz, ez csak téged minősít, el kéne olvasni a memókat, el kéne menni a megbeszélésekre, és akkor rögtön tudnád, hogy te meg a zöld haverjaid mennyi esőt engedtek ide nekünk, hol terelitek el a Dunát úgy, hogy nem vesszük észre, de gondolt, hogy nem figyelünk.
8: Nem, az van, hogy annyira bonyolult ez a potméteres cucc, annyiféle gomb van rajta, és még nem tanultam, még nem olvastam el a használati utasítást, csak ilyen próba szerencse.
9: De még itt a rádióban is szenvedsz ezekkel a potméterekkel, hát mi lehet ott?
8: Még
9: hát
8: ott
9: mi
8: is. Lehet ott? Ezért lehetett az, hogy a minap Solymáron, meg Pilisvörösváron esett az eső, és hozzám mesebb se jutott, mert nem jól állítottam be. Nem jól állítottam be a dolgot.
9: De tényleg ez történt?
8: Tényleg ez történt.
9: Megálltak a felhők.
8: Megálltak a felhők, és már nem először van ez, ami nagyon-nagyon elszomorító.
9: Gyanúsak voltak mindig a solymáriak. Eleve Elipszilon, egy település nevében. Hát én abban már nagyon nehezen bízom.
8: És akkor a Solymár, a Saumár.
9: Pontosan. SCH. SCH, az Elipszilon az a magyarok SCH-ja.
8: Igen. Lehet, hogy ugye mindig Kanadára szoktunk gyanakodni, hogy ott van a hepaj, de most azért most a németekre nézünk Sanda szemmel, mert ugye azért a Duna is onnan folyna, csak nem engedik. Tehát, hogy lehet, hogy ők állnak a dolog mögött, mert hogy ugye mindig valaki másnak kell hibásnak lenni, nem nekünk, tehát az nagyon-nagyon fontos. Na jó, szóval, hogy egy kicsit muszáj vagyunk erről az egész helyzetről beszélni, aztán egyébként itt vannak a szokásos Balázs által csokorba gyűjtött érdekesebb hírek, például...
9: Hát, amellett, hogy végigjárjuk itt az energiahelyzettel kapcsolatos, meg a korábbi hőhullámokkal kapcsolatos híreket, amik bármennyire is szeretnénk mindig optimisták lenni, ma nem biztos, hogy lehetőséget ad rá. Igen, nem a legoptimistább nyarunk éppen ez a mai, de vagy ez a mostani, de egyébként fogunk arról is beszélgetni, csak egy kicsit optimistábbak legyünk, hogy amúgy, ha van víz, akkor is félteni kell a hackerektől, mert úgy tűnik, hogy még Iránban is képesek arra, hogy egy másik ország vízügyi rendszereit manipulálják, ami szerintem rendkívül megnyugtató, optimista, hogyha az ember például kiberbiztonsággal akar foglalkozni, akkor lesz munkája. Beszélünk majd homokaksikról, ami nem az, hogy összegyűlik a fürdőnadrágodban, a strandon, bibiónéban, és akkor egy ideig még a forróságot viszed magaddal. Ennél sokkal-sokkal okosabb rendszerekről van szó. Fogunk beszélni...
8: Sokkal engem kapcsolódik ahhoz, amikor fölállsz a strand törülközőről, és bemennél a vízbe, és olyan forró a homok, hogy sikoltozva tudsz csak szaladni be a vízbe.
9: Igen. Az egyébként szintén túlmelegedett vízbe. Egészen röviden muszáj sajnos beszélnünk a mesterséges intelligenciáról, de csak azért, hogy közösen szívbajt kapjunk, hogy milyen energiaigénye van, mert olyan adat vizualizációkat készített a New York Times, hogy kivételesen bánjuk, hogy rádióban vagyunk, mert a legsokkolóbb az lenne, hogyha meg tudnánk mutatni, és fogunk olyan területekről is beszélni, ahol a földgázhoz való jogot szeretnék alkotmányba foglalni.
8: És mint ahogy azt talán itt a felvezetőből leszűrhettétek, ketten vagyunk csak itt, Balázs, a Marvin megint csak igazoltan van távol, de most már el fognak fogyni az igazolt távolléteitek, most már azt hiszem elő fogom őt venni, úgyhogy meg kell elégedjetek mi kettőnkkel, de igyekszünk majd pótolni Marvin égető, ebben az esetben szó szerint égető hiányát. Na, egy kicsit zenélünk és jövünk vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén ebben a nagyon-nagyon meleg nyárban, ami hát nagy valószínűséggel sajnos nem az utolsó ilyen meleg nyarunk, úgyhogy jobb, hogyha ehhez, hát nem is azt mondom, hogy hozzászokunk, mert szerintem ehhez nem lehet hozzászokni, de megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és nyilván azzal vannak tele a hírek, és gyanítom, hogy egy hét múlva még sajnos még mindig, sőt annál inkább tele lesznek a hírek, hogy ugye Paksot le kell állítani. Jelen pillanatban, amikor ezt az adást fölvesszük, tehát 3-án még egy turbina üzemel, de hát ugye folyamatosan csökken a Duna vízállása, tehát hogy most már azt hiszem, hogy bőven az alatt a szint alatt van, ami elvileg a megengedett lenne.
2: És ez miért is problémás? Ha jól gondolom, akkor ugye benne van, ha az ember elmegy Paksra dolgozni, ami mégiscsak egy komoly munkája, akkor benne van a csomagjában, hogy úszkálhat a Dunában, de egy idő után olyan alacsony, hogy nem tudsz úszni, valami ilyesmi.
1: Igen,
2: ugye?
1: Igen, és akkor reklamálnak a dolgozók, hogy hát mi van, és akkor nem tudom, akkor nem akarnak bemenni dolgozni, csak ezért, csak
2: jó,
1: ez a probléma.
2: Jó.
1: Lehet mondjuk, hogy még azért az is hozzájárul, hogy ugye ezekhez az atomreaktoroknak a hűtését ezt vízzel oldják meg, amit közvetlenül a Dunából kell kiemelni, ez az egyik oka, de van egy olyan ökológiai oka is, és például ezzel én nem voltam tisztában, csak most gyorsan rákerestem, hogy tudjak nektek okosakat mondani, hogy ugye van egy ökológiai faktor is, mégpedig ugye, hogy az a víz, amivel lehűtik a reaktor.
2: Tehát amit hűtővíznek.
1: A hűtővíz.
2: Visszamegy a Dunába.
1: Az visszamegy a Dunába, és hát nem lehet, tehát nem szabad, hogy a Duna vizét 30 foknál följebb fűtsük, ami már egyébként szerintem már az is nagyon necces.
2: A halacskák nem szeretik.
1: Nem szeretik szerintem a 30 fokot, tehát nem fűtheti föl a Duna vizét 30 foknál magasabbra, mert akkor minden megpurtjan benne, és mivel hogy a víz szint ennyire alacsony, ezért ha belepumpálnánk azt a forró vizet, akkor lehet, hogy nem 30 fokos, hanem 50 fokos lenne, és tényleg rögtön halászlevet is lehetne belőle kiszedni.
2: Végre lenne rendes paksi halászlevünk, bár én nem akarok senki paksi hallgatót megsérteni, de nekem azért a Bajai ugrik be
1: elsőként. Nekem is.
2: De neked azt hiszem, hogy családi okokból is kénytelen a Bajai a lista legtetejére
1: abszolút
2: ugrani.
1: Gyufatészta. Kizárólag gyufatésztával. Külön van a hal. Igen, szóval, hogy akkor igen, akkor lehet, hogy egy ilyen real-time halászlevet tudnánk Paksnál, vagy hát még lejjebb is kiemelni a vízből. Úgyhogy ez a nagy probléma ebben a csökkenő vízszintben. Ugye ezt már jó ideje lehetett tudni, azért nagyon sok vízügyel, ökológiával foglalkozó ember figyelmeztette már csodálatos kormányunkat, hogy ez lehet probléma, de ez el lett odázva. Ugye vannak erre olyan megoldások, hogy egy speciális átemelő rendszer, illetve léghűtését, tehát ilyen hűtőtornyokat lehet elhelyezni, és azokkal ugye nem a vízben, hanem ugye a légcserével lehet hűteni ezeket a rendszereket. Úgy tudom, hogy egyébként ez most a Paks 2 beruházásnál már terítéken van, hogy eredetileg ott sem lett volna, de most már az van, hogy elvileg lesz majd léghűtéses, vagy léghűtőtorony installálva a ketteshez.
2: De egyébként ugye a nagy szerencsénk az, hogy amikor ilyen dolgokról van szó, hogy atomerőművek leállnak, akkor nincs közös traumánk így kontinens szinten, ami miatt az embernek a gyomra egy picit így összeugrik.
1: Uh-huh. Igen,
2: bár
1: igen.
2: Egyébként mindenki érezhetően, és minket éreztetendő jelzi, hogy minden rendben van, erre fölkészültek, de engem az ütött szíven, amikor azt mondták, hogy az eredeti tervezési munkákkor az elmúlt 100 év dunai vízállásait vették alapul, és még abból is levontak. Tehát most egy olyan magassága van a folyónak, amit, vagy mélysége van a folyónak, amit elképzelhetetlennek tartottak akkor, amikor nem is olyan nagyon régen ezt az atomerőművet tervezték, igen, és építették.
1: Igen, tehát ez félelmetes, és ráadásul az is, hogy egy ilyen atomerőmű az nem, hogy ott lekapcsolom róla a villanyt, és leáll az atomerőmű, hanem ugye az a maghasadás az nem áll meg, ugye akár több ezer évig is, ugye ez a felezési idő, és akkor ennek gyorsan rá is kerestünk, családilag beszélgettünk erről, ilyen dolgokról beszélgettünk a családi utazáson.
2: Hát ez zajlik a megmenemi családban. Ilyen, egy pici atomfizika, egy pici ez, pici az. Hát megműtitek minden egymást, hogyha valami gond lenne.
1: Így. Hát csak a szokásos családi terefere, hogy akkor ez hogy működik, és ugye valahogy úgy működik a rendszer, hogy ilyenkor betesznek a reaktorba olyan elemeket, amik lassítják a láncreakciót, és nem olyan magas, akár, mit tudom, 5-7%-ára tudja lelassítani a folyamatot, így aztán a hűtési mechanizmus is, vagy a hűtési szükséglet is az 5-7%-ára csökkent, de a hűtést akkor is még továbbra is meg kell csinálni, ugye? Szóval, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, se lekapcsolni, se felkapcsolni nem lesz olyan egyszerű, tehát a leállítás után is tudtommal azért ez nem egyik pillanatra a másikra történő dolog, szóval ez ez elképesztő.
2: De, ugye jó, itt... de akkor mit mondasz te, mint ugye a zöld lobby névjegykártyát és klubtagságit viselő képviselője?
1: Hát fizetést is veszek fel.
2: Természetes, és leginkább ugye havi bérszemfejtés célpontjaként is működő tagja. Mi van ezzel a sok napelemmel mi nálunk? Mert hogy azt mondják, ugye emlékszem, hogy Paksnak valami 2000 vagy 2400 megawatt a teljesítmény, és hát hogyha jól emlékszem, napelemből meg van itt 7000. Hogy akkor hogyan nem működik az eléggé mostan?
1: Egyébként, ha valaki beszéli az anglikán nyelvet, akkor tudom neki ajánlani, a Deutsche Welle-n pont most jött ki egy report, ami elérhető a YouTube-on, neked is átdobtam a linket, ami pont arról szól, hogy meglepő módon Magyarország napelem tekintetében éllovas Európában, és nagyon-nagyon nagy napelem kapacitásunk van, mind a háztartási erőművek, mind pedig a kereskedelmi erőművek tekintetében. Levezetik, hogy ennek egyébként mi volt az oka, tehát sok minden féle oka van, kevésbé zöld hátterűek ezek az okok, de hogy igen, ez van, és hogy nagyon magas ez a mennyiség, úgyhogy jól is mondod, Balázs, hogy ezek az adatok, ezek stimmelnek, próbálom itt visszakeresni, hogy mennyi is az, de valóban sokkal, tehát több, a névleges értéke több, mint a paksi atomerőmű. Ugye ez nagy különbség, mert ugye a paksi atomerőmű az egy ilyen állandó energiaellátást biztosít, ugye ezt szokták igazítani az egész rendszert, ugye ez is egy elég komplex dolog, mert ugye a napelemek azok egyenáramot termelnek, ugye nekünk váltóáram kell hozzá, egy folyamatos váltóáram forrás, ami kiegyeníti az egyenetlenségeket, hiszen a nap nem ugyanolyan intenzitással süt, sőt van, amikor nem süt. Úgyhogy az van, hogy azért most nagyon jól jön, hogy ekkora napenergia kapacitásunk van, mert napközben, amikor most a nap vagy a légkondik 1000-el mennek, akkor azt a energiatöbletet most azért nagyon nagy százalékban a napelemek tudják nekünk biztosítani, úgyhogy azért ebből azért kiderül, hogy azért ez nem volt akkora hülyeség.
2: De általában, mivel, hogyha jól emlékszem, akkor míg a maghasadás termelte energia az nagyjából a névleges teljesítményt tudja, addig ilyenkor, amikor a napelemekről beszélünk, talán egy évre vetítve, de minthogyha 15% körül lennénk, tehát nem arról van szó, hogy itt folyamatosan három paksnyi napelem dolgozik éjjel-nappal, hóban, fagyban, hanem amikor ilyen szép időnk van, bár hogyha jól emlékszem, két adással ezelőtt beszéltünk is róla, hogy az, hogy nem volt hova átadni a megtermelt napenergiát, az annak a szektornak valami 20 milliárdos kárt okozott csak az év első szakaszában?
1: Igen. Tehát ugye ez nagy probléma, és erre is kitér egyébként ez a nagyszerű Deutsche Welle report. Egyébként is mindenféle ezeket a nemzetközi Deutsche Welle anyagokat mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani, egy nagyon, nagyon jó csapat dolgozik ott, és igen, erről is szól a dolog, hogy addig, amíg az energiát nem tudjuk hasznosan eltárolni, addig ez akár problémát is jelenthet, meg ugye vannak ezek a mínuszos árfolyamba kerül az áramellátás és ilyesmi. Úgyhogy igen, itt muszáj lesz mindenféle akkumulátorrendszert is kiépíteni, és ugye erről lesz is, majd van is egy hírünk, hogy ebbe ugye becsatlakozunk egy nagy EU-s összeállításba.
2: Igen, a 24.hu június végén írt még arról, hogy Kapitány István, a területért felelős miniszter 22 tagállam vezetőivel közösen bejelentette, hogy együtt európai energiatárolókat fognak építeni, méghozzá 45 gigawattnyi kapacitást, ugye, hogyha Paksot átváltjuk, Európa szerte. Ez ugye nincs itt Marvin, de Marvinra mindig nagy szeretettel gondolunk, ilyenkor szokta kérni a kontextus, hogy na jó, de az pontosan mennyi is. Hát ugye, hogyha gigawattra átváltjuk Paksot, akkor az ugye 2-2,5. Viszont, hogyha tároló kapacitást nézünk, akkor most Európa összesen tud 61 gigawatt órányi energiát tárolni, ami azt jelenti, hogy azért a teljes európai kapacitás ezáltal meg fog növekedni, hogyha jól számolom, jó 40%-kal, és ez Magyarországon még izgalmasabb, mert hozzánk 700 megawatt új tárolói kapacitás kerül, ami szerintem a sokszorosa annak, amit most a magyar energetikai hálózat tud tárolni.
1: Hát az abszolút nem is nagyon tudom, ami mindig nagyon keveset tud, és ez nagyon nagy probléma. Meg ugye még egy dologgal diverzifikálódik majd ez az egész hálózat, ez pedig a szélenergia, amiben óriási nagy beruházások lesznek, és hogyha sikerül megvalósítani ezt a művítést, amit tervez az új kormány, hogy akkor a 10-szeresére fogják növelni a szélenergia kapacitásunkat. és ami 4 gigawatt lesz a szélenergia teljesítmény az országban, tudtommal.
2: Ami valahol Paks és a napenergia közt van félúton.
1: Igen.
2: Hogyha jól értem, mert azt hiszem, hogy itt is az, hogy a névleges teljesítményből végül ténylegesen mennyi áram lesz, az azért nyilván nagyban például a szélnek a függvénye, illetve szokták ennél a témánál emlegetni, hogy ugye a karbantartása sokkal nehezebb, körülményesebb, mint a napelemeknek. Igen. Én egyébként nem nagyon tudom eldönteni, hogy, és itt kizárólag az esztétikai szempontokról beszélek, hogy autózgatunk szerte az országban, meg vonatozunk, meg közlekedünk, vagy mi zavar minket jobban? Egy-két kósza ilyen szélerőmű, vagy a naperőműveknek a látványa? Én már kezdem megszokni őket, az igazság.
1: Igen, hát ez nyilván egy eléggé szubjektív hozzáállás, bár tudtommal ugye az előző kormányzatnál nagyon komoly szempont volt az, hogy esztétikailag voltak itt zavart a megjelenésük. Tehát egy ilyen komoly szakmai megalapozottság volt ebben. Jó, nyilván az is benne van, hogy Magyarország nem egy szél nagy hatalom.
2: Viszont gyönyörű ország, nagyon szép, és ne rontsák el.
1: Ne rontsák el, igen, csak a szél turbinák rontanák el. De hogy ez megint csak egy tök jó dolog, mert hogy ugye viszonylag jól váltja a napelemeket, mert hogy ugye az éjszaka folyamán is tud termelni, meg hidegebb időszakokban is tud termelni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon diversifikált rendszer igényel. Nyilván már ebből is látszik, hogy ez sokkal bonyolultabb lesz, mint a korábbiak, tehát a hálózatfejlesztés nélkül ezt nem lehet megoldani. Tehát mindent be kell vetni, tehát kell legyen napelemünk, kell, hogy legyen szélerőművünk, kell, hogy legyenek energiatároló kapacitásaink is. Hát ugye sokan úgy gondolják, és én nem vagyok ehhez elég nagy szakértő, hogy ezt én felülbíráljam, hogy ugye azért szükség van a nukleáris energiára is, mint egy állandó, megbízható energiaforrásra.
2: És hogyha azt nézzük, hogy nem országos szinten, hanem mondjuk megmenemi család szinten is lehetővé válik a háztartási energiatárolás. Ugye erre már most vannak termékek, ezt most meg lehet csináltatni. Igaz, több helyen írtak most az elmúlt napokban arról cikkeket, hogy a legtöbb háztartás olyan napelemekkel rendelkezik, ami csak akkor tud működni, hogyha egyébként a háztartás csatlakozik a működő villamos energiahálózathoz, de egyébként egy ilyen időszak téged elgondolkodtat arról, hogy a háznak kis szigetecskeként kéne működnie. Nem is akarok én pénzt keresni abból, hogy adok a hálózatnak, csak itt töltögesse azt az aksit, és ha igen, mennyi idővel lennél te nyugodt?
1: Abszolút, hát ez pont terítéken volt. Amikor nem az atomreaktorokról beszélgettünk, akkor ez volt terítéken, hogy muszáj lenne erre beruházni, mert azért nagyon megnyugtató lenne, hiszen hiába van ott a napelem a háztetőn, ugye megint csak ez a probléma egyrészről, hogy az ugye az egyenáram, és váltóáram kell, stb. Tehát gyakorlatilag, mert a párom pont ezt kérdezte, hogy akkor most ezek szerint, ha mi bekapcsoljuk a légkondit, akkor mi nem terheljük a hálózatot, és mondtam, hogy de sajnos igen, mert hogy az van, hogy mi gyakorlatilag ugyanúgy kiveszünk a hálózatból, csak be is tápláljuk a mi magunk mennyiségét, de ez nem egyenesen azt használjuk föl, és ebben tud segíteni, ha jól tudom, ugye, hogyha van egy háztartási akkumulátorrendszerünk, akkor tud az ember igen ilyen sziget üzemmódban működni. Hát mi nyugtatna meg? Hát azért az megnyugtatna, hogyha mondjuk egy vagy két napra elegendő olyan árammennyiségünk lenne, amivel úgy az alapokat el lehetne vinni. Tehát, hogy nyilván...
2: Mi az alap? Ugyanezen gondolkoztam én is, és mi az alap, és itt azért vegyük figyelembe, hogy tél is van, és mondjuk egy jó kis havazás, mert ugye tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy az egész év felmelegszik, hanem bizony. Szélsőségesebb lesz az időjárás, tehát simán lehet olyan telünk, mint a legutóbbi volt, és mondjuk nem tudom, hogy a Pilisben épp milyen a helyzet ilyenkor, de vannak olyan falun élő ismerősök, akiknél bizony volt, hogy fél napig, egy napig volt, hogy másfél napig kimaradt az áram.
1: Nálunk is volt ilyen. Hát az alapnak én a világítást mondanám, a számítástechnikai dolgainkat, amikkel tudunk dolgozni, és tulajdonképpen ennyivel én már el is lennék, arra nem számítok, hogy tudok ezzel fűteni. Tehát ugye ahhoz nagyon-nagyon nagy mennyiségű áramot kellene tudni elrakni, ezek nagyon nagy fogyasztók, ezek a még a nagyon gazdaságos panelek, meg a fűtő légkondi is, tehát az túl sokáig nem tudná vinni, de legalább akkor az van, hogy ja, meg hát a cirkó tud
2: ezt akartam
1: menni.
2: Pont mondani, hogy a cirkó nem működik áram nélkül, ez az egyik legkellemetlenebb ebben az egész, hogy ott van a gáz, amit megszereztünk,
1: alkotmányos jogunkkal. gázokkal élve.
2: Igen, ott van az alkotmányos gáz, és nincs, ami begyújtsa.
1: Igen, igen, igen, tehát hogy ezek az alap dolgok menjenek, és ez egyébként nem túlságosan nagy terhelés, tehát mi már nagyon rég átálltunk, csak ledes dolgaink vannak, nem
2: amúgy égetjük. Sem mosol.
1: Nem mosok, nem fürdök, tehát nem zavar ez a vízkorlátozás sem. Szóval, hogy igen, tehát egy pár napot így el lenne lenni, és ezt azért már egy-két milliós beruházással szerintem meg lehet csinálni, úgyhogy valószínűleg ez előbb-utóbb ez terítékre fog kerülni. Úgyhogy
2: spórolunk? Meg még spórolnak egy jó kis aksi. Jó, hát akkor szerintem egy pénzügyi tervet összedobunk az egészre.
1: Most azzal kezdjük a spórolást, hogy a mikrofonokat nem használjuk, mert azok nagyon-nagyon sok áramot fogyasztanak, és elgurítunk egy ilyen takarékos zenei blokkot.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Kávézó a világ végé, Rádió Café 98 Pőce, Balázs barátommal itt ülünk és taglaljuk az optimistábbnál optimistább híreket. Például most a halállal fogunk előrukkolni, mint az egyik optimista témánk.
8: De egyébként jól teszünk, mert nincs itt a Marvin, és ezért nem kell, hogy az ő sugárzóan vidám, mindig a pozitivitást előtérbe helyező
7: már
8: személyiségét nem terheljük. Igen, ez. Most megmutatkozik, most kimutattuk a fogunk fehérjét. Mi van akkor, ha Marvin talanul kell beszélgetni?
7: Akkor haláli témákat hozunk. vagyunk. A viccet félretéve, hát ugye sajnos bohockodhatunk itt, meg viccelődhetünk ezzel a helyzettel, de hát ennek tényleg nagyon-nagyon komoly következményei vannak ezeknek az óriási nagy hőhullámoknak, és ez sajnos halálozási számokban és statisztikákban is kimutatható.
8: És azt még nem tudjuk, nyilván most, hogy 3-án vesszük fel ezt az adást, és ti 10-én hallhatjátok majd, de akkor se fogjuk még tudni, hogy ez a július végi, augusztus elejé hőkupola mit csinált az országban élő többiek, meg egyébként fél Európa népességével, de a júniusi adatokon már látszott, tehát erről írtak korábban egyébként a Telexen július közepén, amikor kijöttek az erről szóló jelentések, hogy az a nagyjából egy hét egyébként több mint 10,5 ezer többlet halálesetet jelentett, ami nem azt jelenti, hogy ennyien haltak meg, akkor nyilván sokkal többen haltak meg ebben az időszakban
7: csak az
8: Európában. Csak ennyivel tér el ilyenkor az átlagtól a halálozási ráta, és ugye ehhez azt kell tudni, hogy ugyan közvetlenül csak hőgutát tud okozni a meleg, de hát súlyosbítja a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegségeket, és nyilván ahogyan tudjuk, hogy az idősebb emberek különösen veszélyeztetettek, tehát annak a következő éveknek valószínűleg arról is kell szólnia, hogy hogyan tudjuk beépíteni a hétköznapjainkba, a működésünkbe azt, hogy ebben az időszakban kíméljük a szervezetünket.
7: Igen. Hát sokat kell tanulnunk a déli népektől, hogy tényleg ez a, amiről már beszéltünk, hogy sziesztázunk, és tényleg nem ilyenkora időzítjük a komolyabb tennivalókat, nem is nagyon lehet. Tehát ilyenkor meg lehet érteni, hogy a déli népek miért nem arról híresek feltétlenül, hogy annyira szorgosak lennének, mint a skandinávok. Tisztelt a kivételnek, senkit nem akarom megbántani, de abszolút érthető. Tehát ebben a melegben jóval-jóval kevesebb energiája van, még egy nagyon fiatal, egészséges embernek is, nem hogy valaki, aki egyébként az idősebb korosztályból kerül ki. Ráadásul, ami még para szerintem, az oké, tök jó, hogy van légkondi, és le tudod hűteni a lakásodat, és azért ott meg tudod húzni magad, de biztos, hogy annak is nagyon nagy hatása, sok hatása van a szervezetre, hogy amikor kilépsz a légkondicionált helyiségből, mert hogy valahová menned kell, akkor úgy csap arcon ez a hőség, mint hogyha a vonat ütött volna el. Tehát, hogy ez is valószínűleg egy nehezítő tényező, hogy ehhez nincs hozzászokva a szervezetünk, hogy ilyen gyorsan váltson a hőmérséklet.
8: És ugye apropó vonat, a francia munkaügyi miniszter egyébként az ő MÁV-jukat vezette korábban, és ő most pont ősszel tervez majd elmenni Spanyolországba egy ilyen munkaügyi útra, biztos vagyok benne, hogy kizárólag vasúttal. Legalábbis erről írt a New York Times, mert hogy el szeretné tanultatni a franciákkal, a spanyoloktól, hogy ez az életmód hogyan folytatható. És ebben nekem azt tetszett az ő gondolkodásában, hogy azt mondja, hogy lehet infrastruktúrális dolgokat fejleszteni, lehet föltalálni dolgokat, lehet ügyeskedni ezen, azon, amazon, de alapvetően a legtöbbet az segít, és a legnehezebben az érhető el, hogy az életmódunkon változtassunk. És egyébként pont, amit mondasz, engem speciál egyébként nem zavarna, hogyha ilyenkor mondjuk akár fél hétre kéne dolgozni, járni, és a napom produktívabb részét le tudnám 11-ig, ha valahogy hazajutnék, ez a rész foglalkoztat hogy ott akkor ki kell lépni, vagy kanapét minden irodába, meg minden munkahelyre, meg minden étterembe, meg a jó ég tudja
7: csendes
8: hova,
7: pihenő,
8: és akkor egy kis csendes pihenő, és lehet folytatni 3 után, és el lehet dolgozgatni 6-7-ig, de aztán, hogy ez milyen láncreakciót indít be, mert rendben így csinálod a felnőtteknél, akkor a gyerekekért mikor megyünk az iskolába, hogy ők is ugyanígy csinálják ott.
7: Igen.
8: Ekkora volumenű átszervezését egy társadalomnak, ráadásul ennyire rövid idő alatt, én nem nagyon tudom, hogy csináltak-e. Biztos vagyok benne, hogy erőszakos politikai alkalmakkor, tehát forradalmakkor tartom azt elképzelhetőnek, hogy egyik évben még ezt az ABC-t használjuk, a következő évben már azt az ABC-t használjuk, vagy ekkor kelünk, akkor kelünk, de azért európai plurális demokráciákban itt 450 millió embernek azt mondani, hogy akkor most okosabb lenne egy picit, korábban kelni. Igen, most tessék lefeküdni, jó? Értem, hogy nem vagy fáradt, de most délben le fogsz feküdni, meg különben rosszul leszel, és azt is akkor nekünk kell fizetni.
7: Igen, én szerintem egyébként, ha folytatódik ez a jellegű meleg, akkor az emberek ha kapnak egy ilyen lehetőséget, hogy ilyenkor elvonulhassanak és lepihenhessenek, szerintem örömmel fognak eleget tenni ennek. Inkább tényleg az a kérdés, hogy akkor utána a visszamenetel az már sokkal nehezebb, ráadásul egyébként a spanyoloknál az meg egy viszont egy probléma, hogy nagyon keveset alszanak.
8: Tehát
7: nagyon keveset alszanak, pont ezért, mert hogy ugye este élik az életüket, és simán, ha az ember jár Spanyolországban, akkor éjfél környékén egy bemész egy faluba, és simán kint játszanak a gyerekek, rúgják.
8: Igen,
7: a
8: ezt én is láttam már Sevillában, és gondolkoztam is, hogy ez olyan tanévkor is így megy.
7: Ez mindig így megy. Nekünk is volt, amikor valahol voltunk, és nem tudtunk sose aludni, mert mindig ment a fiesta esténként, és mondtuk, hogy na jó, akkor menjünk be, és akkor legalább akkor bulizzunk. És bementünk, nem volt semmi, hazamentünk, jó, hát akkor ezek szerint pont vége volt, és ahogy hazaértünk, akkor kezdődött. Szóval, hogy emiatt ők nagyon keveset alszanak, és nálunk meg ez a probléma, hogy a spanyolok krónikusan keveset alszanak, mert ugye lefekszenek, akkor mondjuk eleve 10-kor vacsoráznak, lefekszenek 1-kor, 2-kor, és akkor viszont, ha korán kell kelni, hogy akkor elkezd a munkát, akkor csak egy pár órát fogsz aludni, úgyhogy nem egyszerű, ez se egyszerű.
8: Apropó kevés alvás egyébként, mielőtt azt gondolnánk, hogy szegény spanyolokat kell sajnálni, tudod, ki alszik nagyon keveset?
7: Szerintem, vagy ha tippeljek, a japán miniszterelnök?
8: Pontosan rá gondoltam.
7: Hogy rátapintottam, mi?
8: Milyen nagyon hasznos dolog ez az adásmenet.
7: Igen.
8: Tehát egy egészen váratlan helyen az osztrák Der Standardban bukkantunk rá erre a cikkre, hogy a japán miniszterelnök asszony, aki egyébként talán nem, én szerintem ő a metáldobos.
7: Tudod a nevét?
8: Nem, de el tudom, vagy megpróbálhatnám elolvasni, de szerintem se ő, se én nem járnánk ezzel. Jól, ezért inkább békén hagyom, mert tudom, hogy ébren van, mert nagyon keveset alszik.
7: és híres arról, hogy magyar rádióadásokat hallgat.
8: Igen, és valószínűleg rettenetes erős karjai vannak, mert nekem úgy rémlik, hogy ő a metáldobos.
7: Tényleg?
8: Én szerintem ő a metáldobos.
7: Az mondjuk nagyon menő.
8: Volt ott egy metáldobos azon a felén a világnak, aki politikai első számú vezető volt, és én szerintem ő volt ez, és valakivel együtt leült dobolni.
7: Mennyire menő?
8: Csodálatos, egészen döbbenetesen fantasztikus.
7: A női japán metáldobos miniszterelnök, tehát azért ez tényleg egy ilyen film, egy ilyen forgatókönyvbe beírva, és azt mondja, kicsit sok.
8: Igen, de most már azt is tudjuk, hogy honnan van ideje ennyit gyakorolni, mert hogy véletlenül elhintette, hogy hát ő olyan 0 és 3 óra közti időt tölt alvással.
7: Nagyon nem jó.
8: És kritikát kapott érte. Uh-huh. Tehát az érdekes, hogy nem csak, és szerintem ez jó jel, hogy nem úgy indult el hirtelen a párbeszéd, hogy na nézzétek meg, hogyha mindenki ilyen szépen dolgozna ebben az országban, akkor mennyivel jobban működne minden. Ugye eleve tudjuk, hogy a japánok rettenetesen sokat dolgoznak, tehát hosszú ideje küzdenek azzal, hogy képesek legyenek egy picit többet adni a magánéletüknek, és egy picit elvenni a munkahelyi létüktől, és azt is tudjuk, és ez az egész esemény szerintem ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy évekkel ezelőtt, amikor ők küzdöttek azzal, hogy túl sok áramot használ az ország, és csutkára le volt tekerve mindenhol a klíma, ahogy szoktunk mi is röhögni rajta, hogy télen hideg, vagy nyáron hidegebbet csinálunk a klímával, mint amennyire télen hideg van. Náluk is ez volt a helyzet, azért, mert hogy a legtöbb irodában megkövetelték a formális öltözködést. Tehát nem az van, hogy ingújban ücsörgünk ott, mint a gyerek, hanem szépen zakóban, meg kosztümben, és ahhoz kell valóban a 18 fok, hogy abban ne őrülj meg. És ott ez egy híres-híres kommunikációipari esettanulmány, az volt a megoldás, hogy elkezdték ingújban nyilatkoztatni az akkori miniszterelnököt. Mert hogy annyira szabálykövető és példakövető társadalom, hogy tudták, hogy ha a legfelső vezető megmutatja, hogy amúgy egyébként teljesen rendben van, hogyha nyáron nagyon meleg van, hogy az ember fölgyűri az ingúját, talán akkor hajlandóak lesznek arra, hogy az irodában, és bevált. Minden esetre ő nagyon sok szidást kapott tőle. Tehát azt mondják, hogy a 31 millió megtekintésnél járt akkor a posztja erről, és bizony javarészt arról volt szó alatta, hogy akkor az alváshiány milyen rettenetes testi és lelki következmények.
7: Hát igen, főleg valaki egy ennyire felelősségteljes pozícióban van, és azt tudva, hogy mondjuk ő lehet, hogy nem tudom, 3 éjszakát követően aludt mondjuk 5 órát, akkor én nem lennék biztos abban, hogy a legjobb megoldást fogja majd, vagy a legjobb döntést fogja majd hozni, hiszen nagyon-nagyon krónikus alvás hiánya van, tehát hogy ez szerintem sem egy jó dolog, semmiképpen se valami olyan, amivel dicsekedni kellene. Tény, hogy az embereknek más és más az alvás igénye, de azért abban egyetért minden szakértő, hogy azért még a kis alvás igényű embereknek is azért az a 6-7 óra alvás per éjszaka az, az abszolút minimum.
8: Nekem is így rémlik, hogy egyébként 6 és 7 és fél óra közé szokták rakni. Igen. Általában véve az egészséges alvás mennyiséget. Én szerintem valahol itt vagyok én is, ugye évközben a gyerekek miatt korán kell kelni, vagy hát relatíve korábban, mint sokan körülöttem, de nekem azzal nagyon nincs is gondom. Imádok aludni, és imádok délután aludni. Én azért ezt az ilyen siesta, ha lesz ilyen titkos lobby szervezet majd, akik a siestáért küzdenek majd ilyen mindenféle aljas eszközökkel.
7: Vagy csinálunk egy pártot, tehát most is egyébként színesíteni kell a párt felhozatalt, és akkor lehetne egy ilyen...
8: Alvópárt.
7: Alvópárt.
8: Alvó ügynökök, alvó ágypárt. Az ágypárt szerintem egyébként nagyon jó.
7: Ágypártiak.
8: Az ágypártiak.
7: Igen. Ágypárt rendszert akarunk. Én támogatom, vagy egy ilyen zöld ágyrendszer, tehát hogy akkor egy ilyen egyrészről a siesta és zöld.
8: És akkor
7: zöld.
8: Csak ilyen kókuszreszelék matracon vagyunk hajlandóak aludni, igen. Ezt meg is követeljük minden párttagnak.
7: Igen.
8: És a munkatársaiknak.
7: És követeljük, mindenhol legyenek ilyen matracok.
8: Igen, és alapítunk egyébként egy ilyen céget, vagy ilyen dolgokat importálunk, és akkor nincs is gond majd.
7: Igen,
8: és a közbeszerzéseket magunkra írjuk, hogy csak ilyen vagy olyan kókusz, szal megtöltött
7: persze.
8: Matracocska.
7: Hát az persze. És a parlamenti közvetítésre meg senki nem szólad ránk, ha alszunk.
8: Hiszen ez a programunk.
7: Ez a programunk, igen. Én ebben benne vagyok.
8: Akkor viszont már lehet, hogy néhány politikus csatlakozott hozzánk, csak még nem tudja.
7: Igen, hát őket majd felkérjük, hogy úgy látjuk, hogy ön már ennek a pártnak szeretne a tagja lenni, úgyhogy kiküldünk egy pár meghívót. Na, ti viszont ne aludjatok még, mert hogy folytatódik a kávézó a világ végén, csak el kell menjünk egy kis hírblokkra, és aztán jövünk vissza.
0: Rádio.

0: Csonka András vagyok. Ha jót akartok magatoknak, akkor a Rádió Cafét.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Bárkákat sűjesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a Sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére.
7: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
8: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
7: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
9: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz Megmenemi Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Reméljük, hogy nem aludtatok el még a kávézó a világ végén. Annak ellenére, hogy Balázzsal az előző blogban megalapítottuk a zöld ágy pártot, és az alvás és a zöld témák lesznek a központi elemünk, és ez lesz a zászlónkra tűzve, de titeket még arra bíztatnánk, hogy legalább még egy órán keresztül maradjatok ébren, mert hogy egy csomó érdekességünk van még.
11: Has, alhas, gyarapics. És a hazafényre derül.
10: Nagyon jó. Nagyon, hát figyelj, meg is van a szlogenünk, hát így megy ez, kérem szépen. Nevettek, most még nevettek, de majd meglátjátok.
11: Majd amikor közalvás lesz.
10: Majd kötelező. Amikor
11: közalvás. És sétálunk körbe, mint az óvónénik, amikor kicsik voltunk, bizony. És így, Márkocska, nem látom, hogy csukva lenne a szemed.
10: Igen, és először csak figyelmeztetés, aztán pénzbírság, ha nem alszol. Jó, de egyébként annak ellenére én is imádok egyébként napközben aludni, hogyha van rá lehetőségem, ritkán adatik, de amikor iskolában, általános elsőben olyan tanárnéném volt, hogy kötelező volt az alvás.
11: Általánosban?
10: Általánosban, képzeld, egy nagyon-nagyon szigorú, amikor hazajöttem Angliából, és akkor ráadásul évvesztes voltam, nem tudtam olyan jól magyarul, tehát az igazgatónének hívtam, és ilyesmi, akkor ugye beraktak elsőbe, és egy ilyen nagyon-nagyon szigorú néni volt a tanítónénénk, de úgy, hogy hátratett kézzel kellett ülni az iskolába.
11: Úgy nem, nagyon nehéz írni.
10: Igen, hát megtanultunk szájjal, lábbal, és nem mehettünk is szünetre, mert a gyerekek nem azért járnak iskolába, hogy rohangáljanak, és kicsöngettek, hallottuk, hogy a gyerekek rohangálnak a folyosón, mi nem mehettünk ki, folytatódott a tanítás, és ilyen körmösöket osztott a néni, és akkor volt csendes pihenő, és olyan szigorú volt, hogy nem, még azt se engedte meg, hogy az ablak felé fordítsd a tekintetet, hogy nézd esetleg a kint a leveleken ugráló madárkákat, hanem csak a másik irányba volt szabad nézni, és ő ilyen volt, hogy járkált körbe, és Nagyon kikaptál, ha nem mondtam. Most alszol! Igen,
11: nagyon, nagyon sötét időszak volt ez. Igen. Az 50-es évek vége, 60-as évek eleje Magyarországon. Nem is értem, miért jöttél
10: ez
11: haza.
10: Ez a 19. század. Na jó, de hogy most remélhetőleg azért lesznek olyan elgondolások, amik segíthetnek abban, hogy ne visszafelé haladjunk, hanem előre. És például egy nagyon egyszerű ötletnek tűnik az, és szerintem biztos vagyok benne, hogy nektek is eszetekbe jutott már sokszor, hogy a parkolóinkat, amik nagyon-nagyon kihasználatlan területek, és ott áll a kocsi, ráadásul a tűző napon, mire visszaszállsz, megsülsz benne, hogy mégis miért nem telepítünk minden parkolóba napelemrendszert, ugye, és akkor ráadásul nem kellene mondjuk a termőföldre telepíteni ezeket a napelemrendszereket, ami szerintem sokunknak szúrja a szemét, és egy ilyen egyszerű ötlet, és hát ez nem csak nekünk jut eszünkbe, ezt elárulhatom, hanem viszonylag sok mindenkinek eszébe jutott már, hogy lehetne. Egész konkrétan egyébként Európa szerte is úgy tűnik, hogy ez egy elterjedő tendencia. A franciáknál már egy ideje egyébként be is vezették ezt mint kötelező jelleget, tehát hogyha egy kicsivel nagyobb parkolót létesítesz, tehát azt hiszem, hogy 80 autót befogadó parkolót, hogyha jól emlékszem, akkor ott már kötelező ilyen vagy napelemrendszert telepíteni, vagy fákat telepíteni, vagy mind a kettőt vegyesen, és azt hiszem egyébként, hogy nálunk is ezt vetették most föl, hogy akkor így kell megoldani, hogy vagy fa, vagy napelem.
11: És ez akkor a magánparkolókra is érvényes, tehát hogyha te meg én megalapítjuk az ágyimportőr cégünket, igen, amiből gennyesre keressük magunkat, uh-huh, akkor ügyelnünk kell rá, hogy 79 embert vegyünk csak föl, vagy annyian járhasson a kocsival.
10: Igen, különben.
11: Mert különben, hogyha annál nagyobb, teljesen mindegy, hogy nyilvános vagy nem nyilvános parkoló, akkor leszünk szívesek vagy fát, vagy napelemet oda tenni.
10: Igen. Igen, igen, igen.
11: Teljesen észszerűnek tűnik.
10: Teljesen, igen. És az is fura nekem egyébként, hogy viszonylag sok parkolóban vannak már fák, de valahogy ezek az icipicike kis díszfákat rakják mindenhová, aminek meg nulla árnyéka van, tehát hogy miért nem a nagyobb fákat, de ez már egy másik részére tartozik a történetnek.
11: És ilyen helyzetben az is elképzelhető, és ez a kérdés nem áll naív, csak arról tanúskodik, hogy fizika órákon nem volt olyan szigorú a tanár, mint nálatok, igen, elsőben, és lehetett kifele nézni az ablakon, akkor az ott parkoló elektromos autók töltéséhez lehetséges, hogy ez hozzá tud járulni nyáron?
10: Abszolút hozzá tudna járulni, és így egyébként egy pár év alatt megtérülne ezeknek a mondjuk bevásárlóközpontoknak ez a beruházás, tehát hogyha ezt az áramot ugye ők el tudják adni az ott parkoló autóknak, akkor ez nagyon hamar megtérülő, tehát hogy még csak erről sincsen szó, hogy ez mondjuk nagy terhet róna a vállalkozásokra. Nyilván először igen, de hosszú távon viszont nagyon komoly pénzeket tudna egyébként termelni az üzemeltetőknek, nagyon sok pénzt meg tudnának spórolni a tagállamok ezzel az egésszel. De azt mondja például, hogy a francia kormány szerint az intézkedés, tehát az, hogy ő náluk ez kötelezővé vált, akár 11 gigawattal növelheti az ország villamos.
11: Micsoda.
10: 11 gigawattal villamos energia termelését, ami mint egy 12 millió otthon ellátására elegendő.
11: Hát ugye 11 gigawatt az 5,5 paks.
10: Igen, tehát hogy ez megint csak a névleges. Ugye?
11: Világos,
10: tehát
11: de csak akkor még nézzük ennek a 15%-át. Igen. Még akkor is, hát az is rengeteg, az meg 3/4 paks.
10: Igen,
11: tehát
10: azt mondja,
11: is rengeteg.
10: Igen, tehát most közben megtaláltam, a francia törvény kötelezi a nagyobb 400 férőhely feletti, tehát 400
11: férőhely, ez mi is lehet? Mi az, ami 400 férőhely? Plázák?
10: Szerintem igen, vagy egy ilyen Auchan parkoló, vagy ilyesmi, az szerintem az már ilyen. Tehát valószínűleg egy ilyen kisebb szupermarket parkolóban még nem, de mondjuk már egy ilyen nagyobb, az szerintem már egy ilyen pláza, vagy egy ilyen nagyobb ilyen központban.
11: Meg gondolom gyáraknál is sokszor előfordul, hogy van 400. Nagyobb gyárhoz simán. Gondolom simán megy 400 simán. Ember autóval, még ha sokan is mennek busszal.
10: Igen, igen, igen. Tehát azt mondja, hogy 2025-ig a közepeseket 80-400 férőhelyig, pedig 2027-ig fedjék. Már ilyen, hogy van ez? Belebonyolultam. Azt mondja, Franciaországban a törvény kötelezi a nagyobb férőhely feletti parkolókat, hogy 2025-ig.
11: Ami tavaly volt, szifiben élünk.
10: A közepeseket, vagyis a 80-tól 400-ig lévő férőhelyekkel rendelkezőket pedig 2027-ig, hogy fedjék le területeket legalább felét napelemekkel, a szabályszegők évente akár 40 000 eurós bírságra számíthatnak. És hogy abszolút ez a a megoldás ez terjed, mert hogy most már a Franciaország után a szlovénoknál és a bizonyos német tartományokban is elkezdték ezt bevezetni. Egyedül úgy tűnik, hogy a brittek valamiért óckodnak tőle, pedig csináltak egy felmérést, amivel egyébként az jött ki, hogy ott is rengeteg pénzt meg lehetne ezzel spórolni. Tehát azt mondja, a brit kormány korábban elismerte a technológia előnyeit, például a Leedsi minta projektet, amely 203 autó kibocsátását váltja ki, tehát csak Leedsben az 203 autó kibocsátását váltotta ki, de végül mégis úgy döntöttek, hogy nem teszik kötelezővé a beruházást, inkább a piaci erőkre és az épületek általános standardjaire bízzák a döntést. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy nem lesz kötelező, hanem hát ez, ha úgy döntesz, ezt megcsinálhatod, de a szakértők azért ezt kritizálják, hogy azért csak a piaci hajtóerő az nem mindig elégséges.
11: Igen, és hogyha jól látom itt szintén a te jegyzeteidben, hogy pont náluk azt számolták, hogy 32 000 eurót, tehát jó 12 millió forintot lehet ezzel megtakarítani évente, tehát egy 80 férőhelyes parkolónál, ami egyébként pont a francia bírság szintje.
10: Aha.
11: Tehát valójában Franciaországban azt mondják, hogy ezt most szépen befizetett, és amúgy ennyit kerestél volna,
10: ha ezt
11: megcsináltad volna, ezt a jó kis beruházást, és olyan hírekre meg emlékszünk, szerintem nem halucináltam, pedig nagyon úgy hangzik, hogy annyira olcsók lettek a masszív kínai export miatt ezek a napelemek, hogy van, ahol egyszerűbb azokból kerítést építeni, jól emlékszem?
10: Igen,
11: volt
10: nem
11: valami ilyesmi hír nyár elején?
10: Tehát annyira olcsók lettek a panelek, hogy olcsóbbak, mint mondjuk az alumínium panelek, vagy bármi ilyesmi, tehát nagyon sok helyen elkezdtek mondjuk kerítést ezzel bevonni, ami nyilván nem azzal a hatékonysággal fog működni, mint egy megfelelő irányba állított napelem, de azért valamennyi energiát fog termelni. Az már más kérdés, hogy ez mennyire esztétikus, ez egy másik lapra tartozik, de akár azt is el tudom képzelni, hogy ezt mondjuk ki lehet úgy alakítani némi kreativitással, hogy még egész jól nézzen ki. Mondjuk nem hiszem, hogy csúnyább, mint egy alumínium panel, tehát, hogy így...
11: Annál nem nagyon hiszem, hogy van csúnyább.
10: Igen. Akit egyébként érdekel ez a cikk, ezt a Euronews hozta le ezt a cikket ezzel kapcsolatban. A cím: a napelemes parkolók évente 32 000 euróval csökkenthetnék a villanyszámát. Az nem teljesen világos, hogy 32 000-rel per parkoló?
11: Per parkoló. Nekem nagyon úgy tűnt, hogy az a szám a briteknél jött ki, és az egy 80 férőhelyes parkolóra volt vonatkoztatva, de egyébként nem csak a napelemektől, hanem még a homok felhasználásától is várhatunk különleges, ahogy is mondjam, energetikai ajándékocskákat, és erre a finnek jöttek rá, ahol, és erről szintén a Der Standard írt, egy Pornainen nevű településen egy olyan hőtárolót helyeztek üzembe, ami egy teljes hétig tudja fedezni a nagyjából 5 000 lakosnak a hőszükségletét. Itt azt csinálják, hogy amikor szép idő van, szépen elkezdik hevíteni a homokot, ami egy siló jellegű épületben van. Azt mondják, hogy 13 méter magas és 15 méter széles, és nem kicsi. Van benne 2000 tonna finomra zúzott zsírkő. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy zsírkő, vagy egy félrefordításról van szó. Van ilyen? Van ilyen, hogy zsírkő?
10: Nekem van egy kis zsírkő kis szobrocskám, úgyhogy onnan tudom. Azért olyan csillogós, olyan, mintha zsírba vagy szappamból lenne, hogyha meg van faragva.
11: Szóval, hogy azt csinálják ezek a derék finn emberek, hogy amikor a szélenergia vagy a napenergia egyébként fölösleget termelne, akkor, és egyébként nem éri meg átadni az energiatőzsdének az így megtermelt elektromosságot, akkor levegőt melegítenek föl vele, amivel aztán ezt a homokot fölhevítik, egyébként nagyjából 5-600 Celsius fokra, tehát viszonylag meleg van ott azon a zsírkövön olyankor. Erős a szigetelése ennek a 13x15-ös épületnek, ami napokig, de akár hetekig meg tudja tartani ezt a hőt, és amikor később a téli, hideg téli napokon szükség van egy kis plusz energiára, akkor hőcserélőkön keresztül ezt az energiát szépen arra használják, hogy távhőt biztosítsanak a település lakosainak. Azt mondják, hogy a távhőhálózat üvegházhatású gáz kibocsátását ezekben az időszakokban 70%-kal tudják csökkenteni.
10: Igen, és ezt tudtam, már nem is egy, tehát ugye ez már egy olyan módszer, amit már egy ideje amivel egy ideje kísérleteznek a finnek, és több sikeres ilyen rendszer van, tehát hogy ez még csak nem is arról van szó, hogy hát valami, amit így valaki egy laboratóriumban kitalált, hanem hogy ez tényleg tud működni, és egy nagyon egyszerű rendszer, ami nagyon olcsó összetevőkkel dolgozik. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy egyre több mindenki próbál olyan megoldásokat találni, amit nagyon egyszerűen, nagyon olcsón lehet, tehát sűrített levegővel, homokkal, tehát ilyen rendszerekkel, vízgőzzel, vízpumpálással, tehát hogy ezekre muszáj lesz odafigyelnünk, hogy tényleg könnyen tudjuk megoldani ezeket a rendszereket, és az látszik, hogy úgy fog működni ez az egész hálózat, hogy lesznek olyan időszakok, amikor többlet energiánk van, mert hogy a szél jobban fúj, a nap jobban süt, nem fogjuk tudni felhasználni, tehát az olyan rendszerek, amik az ilyenkor keletkezett többletet tudják felhasználni, azok baromi fontosak lesznek.
11: Nem tudom, emlékszel-e, pár évvel ezelőtt volt már szerintem, hogy beszéltünk két kísérletezőkedvű, talán német kutatóról, akik rájöttek, hogy bizonyos rádióberendezésekkel azokat az eszközöket, amik szabályozzák, hogy mit vegyen át a hálózat a házi, meg kisebb ipari erőművektől, és mit ne, azt tudják szabályozni, és akkor kicsit így gondolkodgattunk rajta Marvinnal közösen, hogy vajon hány olyan informatikai rendszer, meg számítógéppen működő megoldás lehet itt körülöttünk, amit könnyebb feltörni, mint remélnénk, vagy könnyebb feltörni, mint gondolnánk, és úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokból jött is egy elég riasztó példa erről a területről. Az a kérdés, hogy most meséljük el, vagy előtte zenéljünk egy kicsit?
10: Szerintem nyomjunk egy gyors zenebonát, és akkor utána elmeséljük.
12: Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Sziasztok, kávézó a világ végén, utolsó blokkunkhoz érkeztünk Pőce Balázs barátommal és a hírcsokrunkkal, de itt még azért van egy-két, mondjam azt, hogy izgalmas.
6: Elgondolkodható. Gondoljunk az egészre pozitívan.
5: Jó.
6: Tehát maradt egy-két hír, amit összetartasz, hogy bizonyos kérdések, amikre gondolunk így, arra gondolhatnánk amúgy is.
5: Igen, vagy nem gondolunk rá egyáltalán, és kiderül, hogy azért lehet, hogy kellene rá gondolnunk.
6: És az egyik ilyen a vízünk biztonsága, amit szerintem mi ezen a részén a Földnek adottnak veszünk.
5: Igen, igen. Egyébként pont bocsánat, hogy ne feledd szavadat, de a Litkai Gergő rakott ki egy nagyon jó írást, ami tényleg elgondolkodtat, hogy Magyarországon egy köbméter ivóvíz, vagyis 1000 liternyi víz, az 340-350 forint.
6: Igen, literenként filléreket költünk.
5: Tehát, hogy igen, tehát egy fél gombóc fagyi ára 1000 liter víz, tehát hogy ez így, hogy rendjén van ez így, hogy a legfontosabb, legéltetőbb szubstancia, ami létezik a bolygón, azt ennyire becsüljük meg, tehát, hogy már pedig, hát, ha nincs, vagy veszélybe kerül, akkor az óriási problémát jelent.
6: És egyébként nem tudom, hogy engem személy szerint mennyire bántani, nem tudom, ti hány köbméter vizet használtok egy hónapban, mi négyen vagyunk a háztartásban, és hogyha jól emlékszem, akkor az átlagunk ilyen 15-16 köbméter környékén van, és engem hosszú ideje foglalkoztat, de soha nem tudtunk, hála a jó égnek, eddig nem folyt el vízünk, tehát nincs kertes házunk, nincs az a, mint egyébként a rokonságban barátok közt egyszer-egyszer előfordult, hogy horribilis vízszámlát kaptak szegények, mert nem vették észre, hogy valahol szivárog az ivóvízük, de hogy engem nem lepne meg, nem ijesztene meg, és nem is gondolom, hogy feltétlen rossz érzéseim lennének tőle, ha valaki azt mondaná, hogy egyébként jó napot kívánunk, állampolgáronként azt gondoljuk, hogy ennyi köbméter víz a normális, azt szépen olcsón odaadjuk, de utána meg annyira piszok drága lesz, hogy nagyon tessenek meggondolni, igen, hogy szeretnének-e másra fordítani ilyen esetben, igen, víz, igen, vízfelhasználást, és ha igen, annak fizessék, igen, meg az árát.
5: Igen. Hát ugye itt az egész vízkorlátozással kapcsolatban is az merült föl bennem, hogy hát azért, amikor az ott, hogy most locsoljam-e a kertet, vagy ne locsoljam a kertet, mert ugye ha valakinek kertje van, akkor azért ez egy óriási áldozat egyáltalán nem locsolni, mert az azt jelenti, hogy több évnyi vagy évtizednyi munka, több milliónyi forint veszhet oda, tehát ha ilyen melegben az ember mondjuk két hétig nem locsol, az azt jelenti, hogy a növényének a 90%-a az hello, és hogy itt jött be az, hogy hát viszont más területen meg nagyon, nagyon spórolunk, tehát mint mondtam, hogy én nem fürdök, tehát hogy mondjuk például ez, szóval hogy akkor
6: legyen az... Bizott a feleséget hosszalnak átban.
5: Igen, ő helyettem is fürdik. Szóval hogy igen, tehát hogy akkor az legyen, hogy akkor rendben van ez a megengedett mennyiség, amit a család beoszthat magának, és akkor mindenki döntse el, hogy akkor mondjuk kevesebbet most, tehát mire szeretné ezt felhasználni, és hát tök jó lenne egyébként, hogyha igen, ha lenne arra lehetőség, de ez nyilván nagyon nehéz, hogy mondjuk ne ivóvízzel öblítsük a WC-t, tehát hogy ez tényleg teljes abszurdum, hogy a WC-inket ugyanazzal az ivóvízzel öblítjük, mint amit egyébként akár megihatunk.
6: Sőt, engem ez egyébként az se zavarna, sőt, kifejezetten örülnék neki, ha azt mondanák, hogy aki viszont takarékoskodik a vízzel, és annyit se használ el, mint amennyi egyébként megszokott volna, mert képes olyan takarékosan fürdeni, vagy olyan rendszereket telepít a háztartásába, vagy annyira ésszel tud gazdálkodni, annak, hogy adjunk pénzt. Mert hogy csomó esetben én azt gondolom, hogy különösen a nagyszüleink, szüleink generációja, akik nagyon sok helyzetben meg kellett, hogy tanuljanak takarékoskodni, meg ésszel bánni azzal a kevés erőforrással, amiük van, annyira példamutatóan járnak elől, hogy ha azzal ki lenne valakinek egészítve a nyugdíja, hogy óvatosan kevés vizet használva működteti a háztartását, hát én nem hiszem, hogy nagyon sokan föl lennének háborúval.
5: Hát igen.
6: És egyébként nem csak így kell vigyáznunk a vizeinkre, ugye mondtam, hogy beleakadtam egy olyan hírbe, ami még talán ennél is ijesztőbb volt, hogy át kell kicsit gondolnunk azt, hogy hogyan viszonyulunk az ivóvízhez a háztartásunkban, és erről a New York Times írt, ugyanis az amerikai kiberbiztonsági és infrastruktúra biztonsági ügynökség kiadott egy figyelmeztetést, ami szerint hackerek minden méretű vízügyi szereplőt célba vesznek, és ezek a hackerek ugyan itt a politika szokás szerint politikásat játszott, és próbálták elvitatni, de úgy tűnik, hogy a szakemberek egyértelműen iráni hackerekre tippelnek. Több államban, talán összesen 7 államban eddig, augusztus 3-áig, 7 államban figyelték meg azt, hogy elkezdik a közműveket föltörni hackerek, és ugye azt mondják, hogy egyelőre ebből csak annyi jutott el a lakossághoz, hogy kimentek vízforralási felhívások, tudod, amikor így a biztonság kedvéért forralt föl a vizet, mielőtt megiszod, ja, vagy főzöl vele, és tartósan vízügyi szakembereknek kézzel kellett ellenőrizniük rendszereket, tehát nem bízhattak a számítógépeikben, de azért egy ilyen hír tényleg előrevetít egy olyan jövőt, különösen, hogyha kombináljuk azzal, hogy milyen automata rendszerek hackkelik meg egymást ezekben a hetekben, ahol azt gondoljuk, hogy az, hogy pendrive-okkal járkálhatsz, alaposan ellenőrzött pendrive-okkal mész vízügyi szervezetekhez szoftvert frissíteni, mert azoknak a környékére nem engedjük az internetet, az egész hihetőnek kezdtünk.
5: Igen.
6: Tehát az a világ, hogyha emlékszel, tavaly nyáron, amikor hirtelen egy darab frissítés miatt repülőterek, bankok álltak le. Na most azt is tudjuk, hogy milyen az, amikor egyfajta közmű intézményt, és ezek ugye azok a szervezetek, amik nem a legtöbb pénzzel, meg nem a legtöbb erőforrással rendelkeznek. Tehát az a, valahogy az a megérzésem laikusként, hogy mondjuk a pénzintézetek, vagy a különböző digitális platformok sokkal többet tudnak költeni arra, hogy biztonságosan működjenek.
5: Biztos,
6: de egy megyei vízmű szolgáltatónál lehet, hogy nem.
5: Egyáltalán vannak meg ott olyan szakemberek.
6: Igen, nincs, pontosan nincsenek meg azok a források, hogy a legjobb szakembereket, meg a legjobb szoftvereket alkalmazzák. Szóval, hogy egy ilyen világ is eljöhet, amikor nem elhasználjuk a vízünket, hanem egyszerűen valaki átkapcsol egy gombot, és megjelenik egy figyelmeztetés, hogy túl sok ilyen vagy olyan mérgező anyag került a vízünkbe, és elzárják.
5: Igen, vagy elfolyatják a vizet, tehát az megnyitnak valahol egy zsilipet, és mint az összes ivóvizet valahonnan kifolyatják egy folyóba. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy valószínűleg az az irány, ami felé a világunk megy, és nyilván az AI fejlődése is, ami elképesztő okos rendszereket fog eredményezni a hackerésben is, hogy valahogy nem engedhetjük majd meg magunknak azt, hogy egy nyílt hálózaton legyenek ezek a létfontosságú rendszerek, hanem valószínűleg ilyen dupla rendszerek lesznek, hogy lesznek belső zárt rendszerek, amik nem csatlakoznak a nagy internethez, és valahogy valamilyen titkosított rendszeren keresztül tudnak működni, de hát ez meg baromi nehéz kiépíteni.
6: Igen, meg hát ugye megszoktuk, pont az elmúlt évek ugye arról szóltak, hogy szenzorokat mindenhol, mert látod, hogy mi történik, látod, hogy mikor fog esni, látod, hogy az a palántát hogy van, látod, hogy milyen minőségű a víz itt-ott vagy amott, és ezek mind azt feltételezik, amiatt szeretjük őket, hogy egy mozdulat rájuk nézni. Nincs az, hogy már kérlek, kigurulnál Dunavarsányba bedugni egy ilyen kis érzékelő papírkát a vízbe, hogy milyen a pH értéke, ilyen kérések nincsenek, igen. Hiszen ott van a szenzor, majd megmondja. Na de ezeket az eszközöket karban is kell tartani.
5: Hát hogy ne, és akkor ezt mondjuk egy teljesen külön hálózaton kell megvalósítani, tehát nem a simán az interneten keresztül, akkor ez sokkal többe kerül.
6: És ugye a másik technológia, most, hogy így már az adás végére közelítünk, még egy pontra kanyarodjunk el odáig, hogy az energia éhségéről nem csak magunknak, vagy az erőforrás éhségéről nem csak magunknak, embereknek szoktunk beszélni, hanem szoktunk bizony a mesterséges intelligencia megnövelt energia szükségleteiről is beszélni, és ezt ritkán lehet elég plasztikusan követni. Tehát mégiscsak egy olyan műsor vagyunk, ahol próbálunk ránézni minden folyamatra annak a tükrében, hogy az mit tesz a bolygóval, ahogy élünk, és most szintén a Times-nak volt egy olyan összeállítása, ami ebben nekem személyesen rengeteget segített. Fogták és térképekre pakolták, hogy az, hogy sok adatközpont keletkezik, és itt-ott tüntetnek emberek, az valójában milyen, hát a fejlődés szót lehet, hogy óvatosan szeretném most azért, milyen változásokat feltételez. És ebben a cikkben szerepelt, hogy most nagyjából 20 millió mesterséges intelligencia chip működik ezekben a bizonyos adatközpontokban, és azt mondják, hogy ez a szám jelenleg 9 havonta megduplázódik. Ami azt jelenti, hogy 2028 végére körülbelül 200 millió ilyen chip fog működni, ez ugye a mostani érték 10-szerese, 2028 vége pedig 2 év múlva, egy picit több, mint 2 év múlva van itt, és szakértők emlékeztetnek arra, hogy sajnos ez kifejezetten olyan infrastruktúra boomot mutat előre, mint amilyen mondjuk a vasút, vagy a villamosítás, vagy épp a dotcom robbanás idején volt, amikor annyira gyorsan fektettem, mert látják, hogy óriási biznisz van benne. Így van, hogy utána viszont elkerülhetetlen legyen, hogy legyen egy hatalmas visszaesés, és láthatóan már most olyan fázisban vagyunk, és újabb számok, amiket nagyon nehéz felfogni, hogy 5500 ilyen adatközpont működik az Egyesült Államokban. Tízszer annyi, mint a rangsorban utánuk következő ország.
5: Azt lehet tudni, melyik ország?
6: Én szerintem ez Kína lesz. Uh-huh. És egyébként önmagában a Google-nél 4-szer annyi AI chip van, mint Kínában összesen minden vállalatnál. Tehát az a bizonyos amerikai előny, igen, amit ott tartanak, hogy elolvad, és amit próbálnak a fejlett chipek miatt maguknál tartani, ez kifejezetten igazinak tűnik. Uh-huh. Tehát most látszik, hogy van egy bizonyos fajta előny, amit próbálnak megőrizni. Kína szokás szerint próbál önellátó lenni, mint mindenben, és fejleszteni egyrészt a maga eszközeivel ezeket a modelleket, másrészt az új csippeket, de mindennek az egész hókamókának az energiaigénye. És ez az, ami Márkot és engem is megdöbbentett, mikor olvastuk ezt a hírt, ez világszerte összesen 64 gigawattnyi villamos energia, ami Németország teljes energiafogyasztása. Azt mondják, hogy 4 éven belül...
5: A Németország nem ilyen nagy fogyasztó.
6: Ez igaz, de Németország nem. Az a pici,
5: az nem? Az a pici, alig-alig valamit
6: úgy is hívják, mint Monaco 2, így szokták. Igen. Egy pici igen. hely néhány igen. gazdag emberrel. Igen, és azt mondják, hogy 2030 végére ez ennek a négyszeresére nőhet, ami túlszárnyalja a Dél-Amerika és Afrika összes országának együttes energiafogyasztását.
5: Ez abszurdum, hogy elképesztő módon dolgozunk azon, hogy hogyan lehet a fosszilis energiáknak a csapdájából kitörni, és hogyan tudunk átállni a megújuló energiára, hogy ne öljük meg magunkat, meg ne vágjuk ki magunk alatt a fát, majd előrukkolunk egy olyan technológiával, ami megkétszerezi az energiaigényünket, és mindezt igazából miért? Tehát itt megint csak ezt tudom mondani, hogy egy olyan dolog van, amit így valaki kitalálta, hogy erre nekünk most szükségünk van, anélkül, hogy bárki kérte volna ezt tőle, bárki egyeztetett volna ezekkel a szereplőkkel, és most meg ez van, hogy hát nem lehet, már ezt nem lehet visszacsinálni, mert az olyan hátrányt jelent, és ha mi ezt nem akarjuk, engem nem lepne meg egyébként, hogyha a helyzet tovább romlása esetén az emberek egyik első célpontja a dühüknek azok az ilyen energiaközpontok lennének, és azokat, mint annak idején a luditák, kimennének és szétvernének jó pár ilyen energiaközpontot, mert hogy tényleg ugye óriási energiaigénye van az adatközpontnak, óriási a vízigénye, és látjuk, hogy a víz az milyen óriási, egyre inkább fogyatkozó kincs. Valahol most láttam egy videót, nem tudom, nyilván ez a neten láttam, hogy ez valóban így van-e, hogy valaki fölvette, hogy milyen hangja van egy ilyen adatközpontnak, és egy ilyen rettenetes ilyen csicsergő, zúgó hang van, tehát nem bent, hanem kint, tehát a környékén is. Tehát ezek az emberek, akik ezeken a helyeken élnek, ezek egy csomó mindenféle...
6: Ez a tudás hangja.
5: A tudás.
6: Meg kell tanulni együtt élni vele, és ugye azt is tudjuk, hogy ezekből szükség van eleinte nagyokra, egy helyen, azért, hogy amikor trenírozzák a modelleket, akkor minél kisebbek legyenek a távolságok, utána viszont sokra van szükség, hogy amikor használjuk őket, akkor ott legyenek és gyorsabb legyen a kapcsolat, de pontosan ez a kérdés, amit mondtál, és ez az, amiről folyamatosan el kell gondolkodni, nem csak itt, hanem megmenemieknél is, a vacsoraasztalnál, ahol ugye mini reaktorokról van szó, meg...
5: Hát meg építjük is közben, tehát a vacsora közben csinálják az egészen, azon melegítjük a vacsorát.
6: Ezek megmenemiek legója, szóval, hogy pont erről kell tudnunk egyre többet beszélgetni, hogy mik azok az előnyök, mik azok a valóban beteljesülő előnyök, amiért hajlandóak vagyunk azt mondani, hogy ennyi erőforrást odaadunk ezeknek az eszközöknek, mert egyelőre a távoli ígéret az nagyon sok van, de az, hogy ezt a beruházást... hogy ezt a beruházást, nehogy aztán az legyen, hogy megcsináljuk, igen. És aztán valójában csak a Markból tudunk anime karaktereket rajzolni, vagy egyébként is úgy néz ki.
5: Igen, hát én egyébként is az vagyok. Egy anime karakter vagyok, most már ezt elárulhatom. Ezt nem tudhatták a hallgatók, hiszen nem látnak, de valójában igen. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, és muszáj lenne ezeket társadalmi vitára bocsájtani, csak ezek az óriási nagy tech vállalatok már itt a társadalmi vitán fölülállókká váltak, és ez a legijesztőbb ebben az egészben, hogy itt most hiába is akarná valaki, még a gazdaság, tehát még a politikai szereplők sem biztos, hogy rá tudják őket bírni arra, hogy ezt revidiálják, mert hogy mit csinálnak, hát akkor áthelyezik valahová máshová ezeket az adatközpontokat, vagy a szervereiket, vagy kirakják őket a világűrbe, de hogy ez nagyon-nagyon nehéz, nem tudom. Én szívesen, ha engem kérdeznek, én szívesen nem mondok róla. Nem, de még egy hírecskét megnézzünk, mert szerintem még van.
6: Hát, hogyha van időnk, annál jobb. Milyen a rejtélyes múlt visszaköszön típusú hírt kérsz, vagy inkább a rejtélyes jövő felénk integetett?
5: Hát szerintem a rejtélyes múlt visszaköszön, szerintem, hiszen erről már beszéltünk is

0: az van írva, hogy ice, az nem fagyit árul, az nem. Haza akarja őket küldeni, tehát akkor gyorsan elbukni, vagy lebukni, és semmiképpen nem megszólalni spanyolul, de ha már egyszer ott vannak, akkor gyorsan szivárogjanak be szavazni, mert hogy egy konzervatív non-profit szervezet hát előállt egy szavazási kezdeményezéssel, ami módosítani fogja Colorado alkotmányát, hogyha megszavazzák. És hát a földgázhoz való jog a neve ennek a kiegészítésnek, és föl is olvastam, mert nem egy hosszú jogszabály, de szerintem annál inkább.
1: Tevelős.
0: Hát itt szerintem sokan fognak neki örülni, és mondom, az Egyesült Államok ott van balra a térképen, úgy kell nézni. A fogyasztóknak joguk van földgázt vásárolni főzési vagy fűtési
1: célra. Yeah!
0: Az egész állam területén lévő otthonokban és vállalkozásokban. A termelőknek és a közműszolgáltatóknak joguk van földgázt értékesíteni az otthonok és vállalkozások számára.
1: Yeah! America! Ettől független egyébként a vicces részét félretéve...
0: Van ebben ráció?
1: Hát talán...
0: Ne ijesz meg!
1: Nem, abban, talán, meg. Abban talán van, csak a gázzal való főző énem szólal meg, aki egyébként gyűlöli az elektromos tűzhelyeket. Tehát, hogy mondjuk azon lehet, hogy bosszankodnék, hogyha mondjuk csak azért nem tudnék egy gáz, ott van a mondjuk a lehetőségem, és nem tudok egy gáztűzhelyt, mert hogy valaki azt mondja, hogy az rossz, miközben mondjuk a gáztűzhelyemnek a karbon lenyomata az mondjuk szerintem elhanyagolható.
0: Egy tehénhez képest.
1: Egy tehénhez képest szinte semmi. Tehát, hogy ez a része megvan, ugye nagyon sokan vitatkoznak ugye ezen, hogy a földgáz, és bár igen, fosszilis energia, stb., de mondjuk mint abból még a tisztábbak közül való, és hogy pariba van-e, tehát ha mondjuk átállunk, és azt mondjuk, hogy a gázt teljes mértékben kiveszünk a képletből, és mondjuk nem lehet gázcirkókat sem alkalmazni, és akkor átállunk arra, hogy akkor csak elektromos, hogy akkor viszont ugye megint csak bejön ez a kérdés, hogy tudunk-e annyi elektromos energiát előállítani, meg eléggé zölden tudjuk előállítani azt az energiát, hogy az megérje, mert lehet, hogy de jó, akkor nem le kell szerelned a te otthoni gázcirkódat, ami egyébként mondjuk ilyen egy modern, mi az, kondenzációs és minimálisat.
0: Nagyon szép szó.
1: Minimálisat fogyaszt, és akkor viszont föl kell tenned valamilyen elektromos berendezést, de mivel nem tudják mondjuk ellátni megfelelő mennyiségű energiával, mondjuk egy szénerőművel kell aztán előállítani azt az elektromos áramot. Tehát, hogy azért ez is mint általában minden egy kicsit komplexebb kérdés, de mondjuk azért az akkor is vicces, hogy mondjuk ez alkotmányos jog.
0: Igen.
1: Meg ez főleg mondjuk, nem tudom, mondjuk, alkotmányos jog, az lehet, hogy azt fogja jelenteni mondjuk 200 év múlva is mondjuk, mikor már már csak nem is tudom, mit tetszik mondani, ez a gőzhöz való jog, tehát, hogy mondjuk a
0: gőzgépekhez való. Egyébként való tőlük, tőlem ne vegye senki a szövő Jennyt. Szóval én, hogyha szőni akarok, az csak Jennyvel.
1: Hát igen, nekem ott van a kocsiba hátul még egy kis gőzgenerátor, tehát hogyha az van, akkor azt rákapcsolom. Szóval nyilván van ennek egy ilyen komikus. Mi volt, meg hát annak is, hogy Amerikában tényleg van egy ilyen tendencia, hogy így miközben a világ megy egy irányba, és úgy tűnik, hogy ők meg hátraarcot nyomnak, és próbálnak egy másik irányba menni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat nem lehet megállítani.
0: Na de akkor már...
1: Mármint a gőzgépet.
0: De akkor már áruljuk el, hogy melyik az az ország, ami előre megy, nem hátra. Hát persze, hogy Hollandia.
1: Már megint hol van.
0: Szerintem föltaláltak valami olyat, és le is fényképezték, szóval a számítógépes interneteken meg lehet tekinteni a Volkskrant riportját, ami egy népi újságot jelent, hogyha jól sikerül lefordítanom, hogy megjelentek azok a vásárok, ahol nem kézbesített, online rendelt cuccokat lehet megvásárolni, becsomagolva grammáron. Ez nem, igazából nem, jobb, mint a lottó.
1: Tehát nem tudod, mi van benne, tehát ugyanaz, mint az a...
0: Lootbox.
1: Igen, tehát
0: ez mint a bálás ruhavásár.
1: Igen, meg a raktár nyitogatók, ugye, ahol a raktár, és igen. Akkor hát, ha van így benne van. Valami értékes, ez szerintem zseniális.
0: Igen, valaki nem ment el érte, egyébként azt mondják, hogy a legtöbb holmi Németországból jön, ugye emlékszünk, Németország az a nagyon-nagyon pici ország,
1: az a pici ország,
0: ami kevés energia. Igen, pontosan. Meg Franciaországból szednek össze ilyen dolgokat, és akkor oda viszik Hollandiába, és ezek a hollandok a legendás kásás tudatokkal, ugye,
1: ugye?
0: Azok oda mennek, és mivel mindent gramra vesznek, ezt is gramra veszik, szépen kifizetnek egy kilónyi
1: mi az árt,
0: terméket,
1: tudod, hogy
0: fogalmam sincs, nem írták, de nagyon kíváncsi vagyok én is. Igen. Az árára, és azért az, amikor valakinek a temus csomagját megkapod, vagy a jegygyűrűjét.
1: Azt látod rajta, hogy mi honnan van?
0: Nem, semmit.
1: Tehát semmi jelzés nincs.

0: nincs, ez egy teljesen zsákba macska. Tehát igen.
1: Ez az új cuccok lomizása.
0: Igen.
1: Tehát ez a lomizás anélkül, hogy ilyen régi használt dolgokat kéne összeszedegetni, ez a lomizás ultra elit kategóriája. Igen. Már az előtt már meglomizod, mielőtt valaki még kinyitotta volna.
0: Igen.
1: Csodálatos.
0: Te vennél ilyet?
1: Hát hogyne. Hogyne. Én szerintem, ha legközelebb Hollandiában járunk, akkor egy két kiló izét, nagyon, az mondjuk kizárja nyilván a két kilónál nehezebb csomagok megvétel. Lehet, hogy rázogatod, mint a Kinder tojást. Emlékszel azokra az osztálytársaidra, akik így pici rázogatással meg tudták mondani, hogy egybe játék van-e benne, vagy összerakós? Tehát ilyen menő krokodil, vagy víziló, vagy ilyen kis izé.
0: Ott vannak a csomagok, van egy nagy csomag, egy kicsi csomag.
1: A fotók alapján igen.
0: Akkor én azt.
1: Azt kérem, annak tetszik a formája.
0: Aha, de igen, ez izgi lehet. És akkor ez egy program.
1: Ez egy program. Gyertek, gyerekek, elmegyünk neolomizni.
0: Igen, és akkor biztos, hogy lesznek ilyen oldalak, ahol beszámolnak, hogy ki mit, milyen találatok voltak.
1: Csinálunk egy TikTok csatornát erre meg. Unboxing, ez az Ultimate Unboxing by Mark és Marvin és Balázs.
0: Igen.
1: Szerintem ezért hazajön a Marvin nyaralásból.
0: Na, Marvin, gyere!
1: Gyere, megyünk unboxolni.
0: Két jó dolgot is kitettünk. Ez lesz a mivel a párttal ugye el leszünk látva.
1: Igen.
0: Akkor ezt még behozzuk mellé, és...
1: Szunyapárt és grammalapú nem kézbesített elkereskedelmi csomagok nyitogatása.
0: Legközelebb csak a jachtról fogunk bejelentkezni.
1: Igen, a Lady Lomiról.
0: A Lady Lomiról a télszobánkból. Hát nagyon szépen köszönöm, Balázs, neked is az együttműködést. Köszönöm, hogy ilyen együttműködő voltál.
1: Köszönöm, hogy együttműködhettem.
0: És nektek is köszönjük, hogy ilyen együttműködőek és voltatok, és meghallgattatok minket, és nem vágtatok a szavunkba. Most ezúttal nem tudtatok hozzászólni, tehát esetleg írtatok volna, és azt látjátok, hogy mekkora búkok vagyunk, és nem válaszoltunk. Ez azért van, mert a múltból...
1: Igazatok van.
0: Igen, de nem emiatt, mert a múltból szóltunk hozzátok, hiszen ezt harmadikán vettük föl ezt az adást, tehát most nem vagyunk itt élőben, de ez nem lesz rendszer, vissza fogunk térni, ugyanúgy élőben fogjuk általában fölvenni az adásokat, csak most épp itt a nyári kavalkádban így alakultak a dolgok. Köszönjük szépen, az adást vissza tudjátok majd hallgatni a podcast platformokon, leginkább a Spotin szoktátok, de más platformokon is ott vagyunk, ismétlés is lesz, és egyébként pedig hát maradjatok a Rádiókáfén, hisz hová máshová mehetnétek. Sziasztok!
2: Sziasztok! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: a derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, vízport, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban, kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 3 évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 centiméter emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az aszbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. Újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban, házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugiotokon, folyamatosan vezénylik az erősítést, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. 2 napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
6: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
5: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kecskeméti kortárs művészeti műhelyek nemzetközi kerámia stúdió szervezésében augusztus 22-ig látható tárlat, illetve a hozzá kapcsolódó program a japán emberek lelkének felfedezésére és megértésére hívja a látogatót. A kiállítás tereiben a nemzetközi kerámia stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározza a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállításhoz kapcsolódva augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, ahol előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal adnak a szervezők betekintést a japán művészetek, hagyományok és életfilozófia világába. A program során a résztvevők különböző japán termőterületekről származó teákat is kóstolhatnak, napközben betekintést nyerhetnek a japán tea kultúra hagyományaiba. A japán nap záró programjaként Boleman Bence, keramikus művész vezetésével a japán kerámia művészet egyik legismertebb és legizgalmasabb égetési technikáját, a raku égetést mutatják be.
0: Fesztivál.
1: A 700 éve született első, vagyis Nagy Lajos király lesz a középpontja a Székesfehérvári Királyi Napok Fesztiváljának. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, hogy a rangos összművészeti fesztivál megmutatja, miért büszkék a fehérváriak modern, élhető, nagy történelmi múlttal rendelkező városukra, miközben értékeket közvetítenek egyházi és világi programokon keresztül. Szikora János a Hűség és Árulás című előadás, valamint a szertartás játék rendezője elmondta, hogy idén külön mutatják meg a koronázási szertartás rítusát és első Lajos király élettörténetét. Előbbi félórás előadás lesz a Nemzeti Emlékhelyen, utóbbi dokumentum dráma formájában színi előadásként idézi fel Nagy Lajos királyságának első éveit. Az eseménysorozat elmaradhatatlan rendezvényei a fúvós zenekari koncertek, a Fehérvári Fúvós Fesztiválon a Székesfehérvári Zenekar a Bicskei Koncert Fúvós Zenekar ad koncertet, valamint a 12. Fricsai Rihárd Regionális Katona Zenekari Fesztivál keretében a Székesfehérvár helyőrségi zenekar mellett Budapest, Hódmezővásárhely és Tata katona zenészei várják a közönséget. A koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor a hagyományőrző csapatok a Zicsi Ligetben ütnek tábort. Az országzászló tér mesetérré, a városháztér pedig piac térré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a lovagok napja, ahol a 4. Szent István torna győztese elnyeri a Fehérvár kardját. A fesztivál utolsó napján a könnyű zene kerül előtérbe, hiszen előbb a TNT, majd a Grund, Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László lép fel az Zicsi színpadon. Új helyszín a Szent II. János Pál pápa tér, ahol a Janoska Ensemble és a Vintage Dolls ad koncertet. A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 23-án záró gálával búcsúzik a közönségtől. Az Együtt a Koronáért című összművészeti produkciót a Vörös Marti Színház szervezésében, Dolhai Attila rendezésében mutatják be az Zicsi színpadon a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes közreműködésével.
0: Régészet.
1: Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, többek között aranyvereteket is találtak egy Pest megyei település határában. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem volt régészeti kutatás. Az erdészeti mélyszántás nyomán napvilágot látott leletek között több különleges tárgy, köztük aranyveretek kerültek elő a földből, így a múzeum szakemberei az egyesület tagjaival közösen hitelesítő terepbejárást, majd feltárást végeztek. Az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka egyébként a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága nagyon magas színvonalú, az előkerült tárgyak a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A Közösségi Régészeti Egyesület és a Ferenci Múzeumi Centrum munkájába a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársai is bekapcsolódtak, Az előkerült leletek vizsgálata még tart. A tervek szerint ősszel terv ásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek majd további információkat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Négy felejthetetlen tó kerülő bringatúrát ajánlunk, a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Útközben rengeteg a látnivaló. A Dinnyés felé tartó szakaszon megcsodálhatjuk a kilátást a Sarvajc kereszt és kilátó tornyából. Megpihenhetünk a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadasparknál, vagy a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen. Nehézség: könnyű. Táv: 33 km. Időigény: 3 óra. Fertőtó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Fertőbozon a Gloaret kilátóból nyíló csodás kilátás, Balfon pedig a híres gyógyvíz megkóstolása miatt érdemes megállni. Szintén kötelező látványossága a Fertőrákosi kőfejtő, a Mitras szentély, illetve a határon túl az ausztriai Podersdorf vagy Pátfalu emblematikus piros-fehér világító tornya. A tavat átszelő komp segítségével megfelezhetjük a távot. Mürbisből fél óra alatt átjárhatunk a tó keleti partjára, Ilmicbe. Nehézség: közepes. Táv: 120 km. Időigény: 1-3 nap. Tiszató. A tavat körülölelő gátkoronán 65 km hosszú, kiépített kerékpárút vezet. A síkterepen a kezdőbringások is jól érzik magukat. Sokak szerint ez hazánk legbiztonságosabb kerékpárútja, és az egyik legszebb is. Poroszlón, a tiszatavi ökocentrumban Európa legnagyobb édesvízi akváriuma vár. A kiskörei hallépcső Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A látnivalók mellett az utat számos strand és vendéglátóegység is tűzeli. Az útvonal az új, Tisza-Derzs és Dénnyeshát között közlekedő kis hajóval lerövidíthető. Nehézség: közepes. Táv: 65 km. Időigény: 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balaton-Mária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót, Tihany-Kompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km. Nehézség: közepes. Táv: 203 km. Időigény: 2-6 nap.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Oliver Sim szülei két területen is nagy hatással bírtak a The XX zenekar munkásságára. Az angol indie csapat férfi énekese elárulta, a zenekarra jellemző suttogós énekstílus úgy alakult ki, hogy sok dalt írtak otthon éjjel, és nem akarták a szomszéd szobában alvó szülőket felébreszteni. Emellett Sim anyukája egyszer egy szokatlan temetkezési módszerről mesélt fiának. A mama értesülései szerint többen is úgy rendelkeztek, hogy hamvaikat sűrítsék kristályba. Sim élénk fantáziáját rendkívüli módon indította ez a bizarr sztori. Hamarosan írt is egy dalszöveget, amelyben a kristályba zárás fogalmát a szerelem metaforájaként használta fel. Így született meg a 2009-es Crystallized, az együttes bemutatkozó kislemeze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: David Robert Jones néven látta meg a napvilágot Londonban a múlt század közepén az a kivételes zenész, akit a világ David Bowie néven ismerhetett meg. 5 évtizedet átívelő pályafutása alatt többször is megújította zenéjét, stílusát, gyakran ezzel megágyazva új zenei trendeknek. Munkássága szinte minden későbbi zenész generációra hatással volt. Első komoly amerikai sikereit 1975-ben aratta, amikor a John Lennonnal közösen írt Fame című dal a kislemezlista első helyét érte el. 1981-ben jelent meg Bowie és a Queen együttes együttműködéséből született az Egyesült Királyságban listavezető Under Pressure című kislemez. Bowie 1983-ban megjelent Let's Dance című nagylemeze volt, addigi legtöbb bevételt hozó albuma. A Let's Dance volt Bowie első dala, amely a brit és az amerikai listákon is az érre került. Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el. Összesen 7 Bowie lemez szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2016-ban 69 évesen hunyt el.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Részben szakítás utáni búslakodásdal a karszonkóma rántott sajtja. Részben pedig azt mutatja be, milyen érzés vegetáriánusként mindig az egyetlen opciót, trapistát rendelni egy magyar csárdában. Az együttes vegetáriánus tagjai saját backstage élményeikből is merítettek ihletet, szerintük a magyar fellépések catering kínálata vegatéren ugyanolyan szűk, mint a kockás abroszos vendéglő étlapja. A zenészek először autótyúnos, egyszálgitáros formában képzelték el a számot, aztán rájöttek, hogy jobban passzol a témához a teltebb, népiesebb hangzás, amelyre Horváth Áron cimbalom művész vendégszereplése is rásegít. A végeredmény Indi egy jó adag erős pistával.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Új-Guineáról nevezte el magát a 2013-ban alakult szicíliai New Guinea duó. Eredetileg azért esette kifejezésre Massimo Di Lena és Lucio Aquilina választása, mert az óceániai sziget állat- és növényvilága szerintük épp oly változatos és sokszínű, mint a zenéjük. A két DJ később megtudta, hogy a Guinea szót egyesek dél-olaszokat sértő rasszista kifejezésként használják az Egyesült Államokban. Mivel a Genea görög szó születést jelent, 2021-ben elhatározták, hogy New Genea néven folytatják. A 2025-ös Shallah már az újjászületett formáció egyik legkedveltebb felvétele.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy angolai férfi a 70-es években Barceló de Carvalho néven profi atlétaként, Bonga Kvenda néven pedig lázító dalszövegeket író zenészként is aktív volt. Amikor az angolai és portugál hatóságok rájöttek, hogy a két alter ego ugyanazt a szemét rejti, elfogató parancsot adtak ki ellene, ezért Európában országról országra ingázva készítette lemezeit. Még évtizedekkel Angola függetlenségének 1975-ös kikiáltása után is tovább szerezte szociálisan érzékeny dalait, hiszen úgy látta, az igazságtalanságok nem szűntek meg. A 2011-es Kambuában a gazdagok és a szegények kutyáinak szembeállításán keresztül mutatott rá a társadalmi egyenlőtlenségekre.

0: Szerbusztok, sziasztok, Mocsai Lajos vagyok, innen a Rádió Caféból beszélek, hallgassátok velünk.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már 1 centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a 2 még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekekkel vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
8: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyások elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
4: Apa, ma te mesélj!
9: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
10: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
9: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
10: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
9: Eszkimó csika.

Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat, továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson, a NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket már Szárpártól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a Dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
8: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
7: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
9: Nem rosszkor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
10: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim dr. Encz László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta, és Heinzinger Balázs, akiket köszöntök, sziasztok!
11: Köszöntök én is mindenkit, köszönöm.
12: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
10: Mondhatom azt, nem, hogy most egy beteg történetet fogunk hallani, hiszen Balázs, te az Encz doktor által műtött ember vagy, és a derékfájdalomból indulunk, gondolom, és azért szeretném, hogyha erről lenne szó, mert a magyar lakosság jó része él ilyen problémákkal, és azt hiszem, hogy mi már egyszer beszélgettünk Encz doktorral arról, hogy ennek milyen megoldásai lehetségesek a konzervatív terápiától a műtétig, és rajtad keresztül, ha bemutatjuk a te utadat, akkor szerintem sok minden világossá válik.
11: Bízom benne, hogy tudok segíteni a hallgatóknak, vagyis mindenkinek, aki esetleg hasonló fájdalommal élt, vagy él jelen pillanatban. Nekem azért gondolom saját magam szempontjából egy kicsit ilyen korainak ezt a fajta betegséget, mert 47 éves voltam a műtét idejében, és egy olyan 3 éven túl voltam már mindenfajta fájdalmokon, hogy úgy döntöttünk doktor úrra, hogy a műtét a megfelelő megoldás, ami gyakorlatilag tényleg teljesen az életminőséget teljesen nullára vitte le számomra. Folyamatosan aktív életet éltem, sportoltam, és egyik pillanatra a másikra jött egy olyan fajta lábzsibbadás és derékfájdalom, amit gondoltam, hogy majd gyógytornával megoldok, de sajnos nem sikerült. De egy 3 éves folyamatnak a vége az volt, hogy már csak babapózba tudtam feküdni, és akkor azt mondtam, hogy ez már nem vicc, és így mentem el egy erre specializált orvosnak a rendelésére, és tőle kértem segítséget, és ő volt Encz László.
10: Oké, tehát akkor ti abban a pillanatban találkoztatok, amikor már elviselhetetlen volt a dolog,
11: igen,
10: számodra?
11: Igen, igen.
10: És előtte ezek a mindenféle gyógytorna, konzervatív terápia, ez...
11: Ezeken túl voltam már.
10: De ez is orvosi ajánlása? Vagy?
11: Teljesen orvosi ajánlása, magamtól nem gondoltam azt, hogy megoldom, amit ez nem értek.
10: Ez na is jó, csak volt, azért, mert szoktunk teljesen ilyet. Tehát
11: nem,
10: ezt szoktuk,
11: igen,
10: gondolni.
11: Nem, én nem.
10: Jó, oké.
11: Okay. Én azt gondoltam, hogy inkább mondja meg a szakem, ember, mert tényleg a fájdalmak voltak, hogy nem mertem már semmit se csinálni.
10: Okay.
11: És ezért ez nem volt számomra kérdés. Mindenfajta nyújtás nyilván a sportból jött az életembe, hogy mit próbáljak megcsinálni, de amikor nem működött, akkor azt mondtam, hogy ez már itt már lépni kéne, és mindenkit arra buzdítok, hogy ha nem megy az otthoni Google-ből, megtudtam, hogy mit kell csinálni, pláne most az AI majd megmondja úgyis az emberek helyett, hogy mit csinálj, menjen el szakorvoshoz, mert az élet tapasztalat az mindig több, mint amit tudsz olvasni az interneten.
10: Oké, okay, na akkor viszont ami egy fontos kérdés, én azt tudom, hogy ENSZ doktornál nem az első a műtét, tehát nem feltétlenül elsődleges a műtét, erről mi már egyszer beszéltünk, igen, de akkor most akkor nézzük is ezt meg, hogy hogy néz ki egy ilyen helyzet, meg azt se bánom, ha elmondod, hogy mi volt az ő problémája, mert most azt mondjuk laikusként derékfájás, oké, okay, de hogy igazából mi volt itt.
9: Igen, hát a Balázs esetében valóban egy eléggé előre haladott, ahogy ő is elmondta, nagyon súlyos fájdalmak mellett találkoztunk, illetve lábzsibbadás jelentkezett, tehát itt már mindenképpen azt gondolom, hogy ha valakinél ilyen tünetek jelentkeznek, akkor azzal, mint ahogy Balázs sem, ne várjon tovább. A probléma itt egy csigolya elcsúszás volt, ami ugyan nem volt nagyon nagy mértékű, de elkezdte nyomni az idegeket, és ugye ez okozta a zsibbadást. Emellé társult egy úgynevezett instabilitás, és a kettő együtt okozott egy nagyon erős derékfájdalmat, és ahogy az előbb mondtam, az idegeknek a nyomása pedig a zsibbadást, vagy akár súlyosabb tüneteket is, érzéskiesést, vagy lábfejbénulást, attól függően, hogy melyik ideg kerül nyomás alá. Teljesen tipikus, azt gondolom, a történet abban az értelemben, hogy Balázs tényleg nagyon proaktívan orvosokhoz ment, először konzervatív keretek között, és utána pedig, amikor látta, hogy ez nem elég, nem halad megfelelően a gyógyulás útján, akkor jött el hozzám is a rendelésemre. Nálam mindig az első a diagnosztika, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván átnézem a meglévő leleteket, de ha az nem elégséges ahhoz, hogy pontos diagnózist állítsunk föl, akkor kiegészítem a szükséges vizsgálatokkal. Itt is így történt, MR vizsgálatra volt szükség, illetve egy speciális röntgen vizsgálatra, ahol előre-hátra kell hajolni. Ezen látjuk ezt a bizonyos instabilitást, és hogyha ezeket összerakjuk, és persze természetesen a beteg vizsgálattal kiegészítem, akkor összeáll a kép ideális esetben, hogy mi is a baj. Ez így is volt. Még nem, itt sem, Balázsnál sem, az előzmények ellenére nem az első a műtét volt, mert úgy láttam, hogy még azért van lehetőség esetleg minimál invazív fájdalomcsillapítás irányába mozdulni, és még egy célzottabb, speciálisabb gyógytornára.
10: Egy pillanat kérdezhetek akkor közben, mert hogy ugye azt mondtad, hogy egy csigolya elcsúszás. Az egyik kérdésem az, hogy az vajon mitől történik meg, hogy érdekes lehet-e az, hogy mitől, illetve, hogy ez műtét nélkül meddig és hogyan korrigálható?
9: A csigolya elcsúszásnak 5 oka van, ennek most a részleteiben nem megyek bele, de Balázsnál az úgynevezett degeneratív, kopásos eredetű. Kopásos, ez lehetne traumától, veleszületett, stb. Nála egy a legklasszikusabb, kopásos, terheléses alapon kialakuló csigolya
10: elcsúszás. Jó, tehát ez egy viszonylag hétköznapi dolog,
9: így
10: nem?
9: Így van, okay. így van. Igazából itt a műtéti indikációt a fájdalom és pont ezeknek a zsibbadásos, bénulásos tüneteknek a megjelenése fogja eldönteni. Akinek a fájdalmát tudjuk kezelni, például minimál invazív fájdalomcsillapítással, vagy legújabban regeneratív terápiával, saját vérkezeléssel, mert nincsen akkora instabilitás, mozgás a csigolyák között, akkor nincs szükség műtétre, és utána célzott, nagyon precíz, has-hátizom erősítő, stabilizáló gyógytornával abszolút lehet műtét nélkül ezzel a betegséggel élni. Akkor van probléma, amikor ezeket kimerítjük, és vagy a neurológiai tünetek megjelennek, ebben az esetben viszont egy nagyon hatékony, célzott műtéttel abszolút helyreállítható az életminőség, és megelőzhető a például neurológiai tüneteknek a kialakulása.
10: Balázs, azt mondtad, hogy akkor kerested már föl a klinikát, és ENSZ doktort, amikor már tényleg olyan fájdalmaid voltak, amik, ha jól értem, az életminőséget igencsak rosszá tették. A műtét lehetősége az benned milyen érzéseket keltett? Kérdezhetném úgy is, hogy mi volt az elvárásod, amikor oda mentél? Hát,
11: emlékszem a legelső vizsgálatra, amikor most is említette doktor úr, a láb ujjamat nézted meg először, hogy mennyire érzékel még, hogy a lábnak a bénulása, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy akkor lentről indul. Hát és volt egy olyan félelmem, hogy nem éreztem már a lábujjamat. Tehát, hogy az a vizsgálat is kimutatta, hogy itt már elindult egy olyan folyamat, amit jól lenne megállítani. És amikor az egyéb fájdalomcsillapításokon túl voltunk, és éreztem, hogy igazából ez csak egy-két napos jobban lét volt, de nem igazán hozott változást, akkor tehát annyira nehéz volt minden nap, hogy azt mondtam, hogy akkor menjen a műtét, tehát hogy ne kísérletezzünk tovább, mert Ez 21-be kezdődött, és 25-ben lettem megműtve. Tehát ez 4 év, és az utolsó 2 évben voltam a Lacinak a rendelőjében, meg a általa javasolt terápiákon, de már annyira nem változott, hogy azt mondtam, hogy már itt nincs más.
10: De egyébként féltél a műtétre? Tehát igyekeztél, ameddig lehet eltolni a falig?
11: Hát igen, hiszek a csodákba.
10: Oké.
11: De, és próbáltam is valahogy úgy hozzáállni, hogy most ez biztos jó lesz, és biztos jó lesz, meg nyilván beletettem mindent, de nem változott. Éreztem, hogy muszáj már, hogy egy más segítséget is kapjak.
9: Én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy vannak olyan esetek és helyzetek, amikor mondjuk egy nagy sér van, kiszakad, lebénul valakinek a lába, senkiben nincs kérdés, meg kell operálni, föl kell szabadítani az ideget. Viszont vannak azok az esetek, és ez a gyakoribb, ugye, hogy van egy induló derékfájás, ahogy 21-ben elindult Balázsnál is, és akkor megy előre a betegség, de rosszabb, de azért még lehet élni vele. Nagyon fontos, hogy amikor eljutunk arra a pontra, hogy kimondjuk, hogy műtét, persze, ha megvan a megfelelő orvosi indikáció, most ezek nyilván adottak, akkor az a sebész is, tehát én magam is legyek meggyőződve arról, hogy nincs más, kevésbé invazív választás, amivel tudok segíteni, de a beteg is. És ez itt az orvos-beteg kapcsolat szempontjából szerintem rendkívül fontos, és ezt nagyon sokszor nem vesszük kellően figyelembe, hogy én is akkor vagyok nyugodt, hogyha a beteg úgy jön hozzám, vagy együtt úgy döntjük el, hogy azt mondja, hogy igen, én is szeretném a műtétet, mert úgy érzem, hogy kellően fel vagyok világosítva róla, tudom, hogy miért csinálom, és ez lesz a jó megoldás. És akkor teljes nyugodtsággal belemegyünk a műtétbe.
10: Igen, és a műtét kérdés az szerintem azért fontos, hogy körbejárjuk, mert alapvetően nyilván nem szeretjük a műtéteket, tehát ez azért teljesen normális dolog, de azt gondolom, hogy ami így a gerinc, a derék, a nyak, a nem tudom, tehát minden, ami a sérvel kapcsolatos, meg különböző fájdalmakkal, mozgásszervel, a köztudatban is az van, hogy és mi van, ha nem sikerült. Tehát, hogy van, kapcsolódik hozzá, tapad hozzá egy ilyen vagy-vagyság. Szerintem ez egy fontos kérdés.
9: Abszolút. Nem, hát abszolút, itt ugye szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy a Balázsnál egy stabilizációs műtét történt, tehát itt az instabilitást, a szervezet próbálja stabilizálni az elcsúszott csigolyákat, ha ezt kellő időben és gyorsasággal tudja maga megoldani, akkor időskorra például ezek a problémák, akik eljut addig, az megoldódik, és stabilizálódik, elmerevedik, és akkor nem kell operálni. Viszont ha ez akkor a fájdalommal és életminőség romlással jár, mint a jelen esetben, akkor mi ezt a folyamatot felgyorsítjuk sebészileg, és stabilizáljuk a csigolyákat, csavarokkal, távtartóval. Ez nagyon csúnyán hangzik egy laikus számára, de ez a megoldás. Ugyanazt csináljuk, mint a szervezet, csak egy 4 órás műtétben, szemben egy 10-20 éves folyamattal. Viszont van, akinél ennek ellenére a folyamat tovább megy, és például felette vagy alatta, attól függően melyik magasságban történt, tovább megy a betegség, és adott esetben további műtétekre lehet szükség. És emiatt nagyon sok negatív felhang van, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, nagyon sok negatív felhang van a gerinc műtétekkel általában. Itt is azért visszatérnék a korábbi gondolatomhoz, akkor érjük el a legjobb eredményt, és akkor tudjuk elkerülni adott esetben azt, hogy egy rossz kimenettel legyen, vagy nem az elvárt szintre jussunk el a műtét során, hogyha ezeket a köröket úgymond megfutjuk előtte. A konzervatív terápiát kimaximalizáljuk, nagyon jó diagnosztikát csinálunk.
10: Ezt akartam mondani, hogy ez valószínűleg roppant
9: fontos. És utána a megfelelő műtétet ajánljuk a betegséghez. Tehát ahol több opció van mindig a sebészeknek is az eszköztárában, hogy az adott betegnek való legjobb műtétet válasszuk ki, és hát ideális esetben, ha jól történik a kivitelezés, nem történik semmilyen komplikáció, akkor jó esetben a beteg ugye az életminőségét visszakapja, és ez történt szerencsére Balázs esetében is.
10: Ezen a területen a műtéti eljárások mennyire, hogyan fejlődnek? Azért neked ebben van nemzetközi tapasztalatod is bőven.
9: Abszolút fejlődnek, tehát, hogy ahogy az ortopédiában is robotasszisztált technikák jönnek be, a gerincsebészetben is minimál invazív technikák vannak, kisebb meccésből, amennyire lehet, megpróbáljuk a társ kár okozást a behatolásokból csökkenteni, endoszkóppal tudunk operálni, most kezdenek a robotok megérkezni a csavarok betételéhez, hogy azok is milliméter pontosan menjenek, a navigáció az már pár éve elérhető, intraoperatív képeket csinálunk, akár CT-t, röntgent, hogy lássuk, hogy hol vannak az implantátumok, szóval abszolút fejlődik ez a terület is, talán nem a leggyorsabban fejlődő területem a medicínának, de azt gondolom, hogy a műtétek sokkal biztonságosabbak ma, és nem csak a műtét technika, hanem az egész anesztézia intenzív terápiának köszönhetően is, és sokkal hatékonyabban, sokkal több adatunk van arról, hogy melyik betegséget hogyan operáljuk, meg milyen műtétet ajánljunk.
10: Az elmúlt 20-30 évben... Igen, sem mindegy, hogy mennyire tartós, ugye?
9: Így van.
10: Tehát azért ez egy nem, egyáltalán nem mindegy kérdés.
9: Hát a gerincben ugye az a nehéz, hogy csak a lumbális szakaszon 5 csigolyánk van, fölötte meg még 12 plusz 7 a háti meg a nyaki szakaszon, tehát nagyon sok helyen lehet probléma. Csípőből 2 van, ha az egyik fáj és megoperáljuk, akkor az jól lesz. A gerincnél ennél kicsit komplexebb, mert általában több mint egy csigolyával van a probléma, és ebből is aztán adódhatnak a nehézségek, és nagyon sok kutatás zajlik abba az irányba, hogy milyen típusú elváltozásoknál hány csigolyát operáljunk meg, stabilizáljunk, vagy úgymond csak dekomprimáljunk, felszabadítsuk az idegeket. Ezek kevésbé látványos fejlődések, de ugyanakkor az ellátás kimenetele szempontjából nagyon fontos.
10: Igen, pont az jutott eszembe, hogy szerintem az, hogy ez ennyit fejlődik, és hogy ennyire pontosan bemérhető, hogy elérhető, hogy jók hozzá az eszközök, nyilván az orvos tudása kihagyhatatlan, de valószínűleg ennek a félelemnek, ami ehhez tapad, tehát a múltból, amikor ez még
9: abszolút, igen.
10: Valószínűleg tényleg attól függött, hogy ezt a szikét jó helyen, és hogy, és mi van, ha, tehát...
9: 20-30 évvel ezelőtt sokkal kevésebb információnk volt arról, hogy egy több szegmentumot érő betegségben melyiket operáljuk, meg hányat operáljunk, meg hogyan operáljunk, meg ma is elég jelentős variabilitás van ebben, és a sebészek között is. Tehát ha valaki egy gerincbetegséggel elmegy 3 gerincsebészet, idegsebészet, ortopédsebészet, legalább 4, de lehet, hogy 5 véleményt fog hallani arról, hogy mit kell csinálni. Ebben próbál a tudomány rendet rakni. Ez nem könnyű a betegeknek sokszor, mert adott esetben választania kell, hogy kiben bízik és kinek a véleményére ad. Én a magam részéről nagyon támogatom, hogy a betegek kérjenek másod véleményt vagy harmad véleményt. Svájcban, ahol szintén dolgozom és 5 évig éltem is, ez teljesen természetes. Idegsebészként agydaganatokkal is foglalkozom. Volt beteg, akinek én voltam a negyedik, akitől véleményt kért, és azt gondolom, ha az autókból is megnézzük 2-3-at, mielőtt megvesszük, akkor kitegyük ezt meg, de tehát nem szabad szerintem megharagudni. Én örülök annak, ha beteg elmegy máshova, és azt mondja, hogy az a kolléga is ezt mondta, és akkor adott esetben visszajön hozzám, mert velem van bizodalma, hogy én operáljam meg.
10: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és nekem az egyik veszőparipám, ezt így nagyjából a hallgatók tudják, én ezen ugrálok ezen a témán állandóan, orvos-beteg közötti kommunikáció, felvilágosítás. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a beteg értse, hogy mi történik vele, fontos, hogy legyen együttműködő, tehát, hogy ő is tegye oda a magáét, ne csak az orvostól várja el, viszont ugyanakkor azt is, hogy milyen lépések megtétele indokolt, akár, ahogy te is mondtad, másodvélemény kérése, tehát, hogy ebben meg kell a bíztatás, hogy ne legyen az az érzés, hogy ezt nem tehetem, ha már én ide bejöttem.
9: Hát ezt 10-20 évvel ezelőtt Magyarországon kifejezetten
10: ez kizárt volt.
9: Tehát, hogy mindenki megsértődött rajta, tehát én is, amikor a képzésemben voltam, számtalan esetben voltam szem és fültanúja ilyen beszélgetéseknek, hogy képzeli, hogy elment máshova is. Én azt gondolom, hogy ennek az ideje lejárt. Tehát Nyugat-Európában teljes mértékig, tehát aki így viselkedik, az elveszi az teljes praxisát nagyon napokon belül.
10: Nagyon üdvözlendő dolog.
9: És hát a világon szerintem ez ennek teljesen nyitottnak kell lennie, hogy ha valaki egy másodvéleményt kér, akkor az teljesen az joga van, és aztán ő eldönti, hogy kiben bízik meg, és szerintem az orvosok feladata, hogy felépítsék ezt a bizalmat a betegekben, hogy a beteg úgy érezze, hogy ennél az orvosnál vagyok a legjobban ellátva, vagy ez az orvoshoz van a legnagyobb bizodalmam emberileg is, és szakmailag is, és annak feltétele szerintem az, hogy akinek nincs úgymond rejtegetni valója, az nyugodt szívvel áll elébe, hogy menjenek el máshova, és kérdezzék meg másnak a véleményt.
10: Oké, akkor emelem most még ebbe a tétet annyival, hogy adott esetben, hogyha valakinek más a véleménye, te szívesen vesz, tehát hogyha megkérdezik tőled, hogy összehasonlítható-e a két vélemény? Tehát neked van olyan, hogy azt mondod, hogy oké, nézzük meg, hogy a kolléga mit gondolt, vagy ezt minek látta, vagy azt minek látta, vagy ez már messzire visz.
9: Hozzám jönnek gyakran másod, vagy akár harmad véleménybe is, tehát rendszeresen találkozom azzal, hogy akár fel is vállalja a beteg, főleg a fiatalabbak, hogy voltam már valahol, ajánlottak valamit, szeretném, ha ön is mondaná egy véleményt, és akkor kivizsgálom, megnézem, és mondok egy véleményt. És olyan is van, hogy akkor természetesen akkor én mondom, hogy egyetértek a kollégával, ha a beteg elmondja, meg hát megengedi, hogy az EST-ből megnézzük, vagy hozza a leletét, és azt mondom, hogy abszolút egyetértek, nemrégiben is volt egy beteg, és van, hogy visszamegy akkor a kollégához, és megoperálja. Szerintem ez kollégalitás szempontjából is nagyon fontos.
10: Igen.
9: Természetesen van, hogy nem értek egyet a véleménnyel, akkor azt teljesen nyíltan elmondom, hogy nézze, én azt gondolom, hogy ebben a véleményben én ezzel és ezzel a ponttal nem értek egyet, én ezt így vagy így csinálnám. És aztán rábízom a betegre, hogy ő ezzel mit kezd, és hogy ezt nekem elfogadja, vagy nem. Én igyekszem ezt alátámasztani, hogy miért nem értek egyet, és mit csinálnék másképp, és ez rendkívül fontos. Tehát azt nyilván nem vállalom, hogy azt mondom, hogy ja, hát ez nem jó így, de nem mondom el miért. Én ezt próbálom mindig magyarázni, hogy hol látom azt a buktatót, amiatt az nem biztos, hogy jó.
10: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és akkor most már el fogunk térni Balázs a műtétre, a műtéti eljárásra, és arra, hogy aztán hogyan is történik az utógondozás, és milyen az élet most. Csak most egy kis feles információ és zene jön, de aztán folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim dr. Enc László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs. Maradjatok ti is, jövünk vissza zene után.
2: Korábbi műsorunk is ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Nyár, vízport, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
9: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégeim továbbra is dr. Enc László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs, és ugye azzal kezdtem, hogy egy beteg történetről van szó. Balázs jó néhány éven keresztül küszködött egy súlyos derékfájással, szépen tudatosan, orvosi kíséréssel, konzervatív terápiával, gyógytornával, ezzel azzal igyekeztél ezt megoldani, és amikor ez már sok év után mégsem sikerült, és egyre súlyosabb lettek a tünetek, akkor kerested fel a Mind Klinikán Enc doktort, és eljutottatok a műtétig, aminek most meg fogjuk beszélni a részleteit. Beszélgettünk az első fél órában arról, hogy milyen is ez, tehát maga a diagnosztizálás, tehát hogy nem elsődleges a műtét, hanem fontos az is, hogy tényleg megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak még, és ugye én mondtam, hogy az én kedvenc témám a beteg és orvos közötti kommunikáció, a megértés, az együttműködés és így tovább, úgyhogy most most. Laci, egy kicsit ne figyelj, Balázs, te pedig mondd el nekem, hogy te, ha most én azt kérdezném, hogy te az elvárásaidnak megfelelően információkat, az állapotod megértését, az ehhez kapcsolódó információkat megkaptad, hogy kaptad meg, mi volt a megélésed, volt-e az, hogy oké, akkor ezt most át kell gondolnod, át tudod gondolni, közelebb tudsz kerülni érzelmileg mondjuk egy műtéthez, tehát ilyen értelemben hogy érzed, hogy mennyire voltál támogatva. Aztán utána azt is meg fogom kérdezni, hogy mennyire értette meg, de szerintem ez fontos, hogy igen, ezt így igen, modellezzük.
10: Igen, mi vagy az egészség területén vagyunk nyilván, én magam is dolgoztam 13 évig egészségügyben, gyógyszermarketinggel többek között. Tehát nem volt idegen számomra az, hogy, hogy nyilván ez egy egyedi, tehát nyilván nem mindenki dolgozott ebbe a területbe, tehát nekem nagyságrendben volt egy ilyen rálátásom, hogy amiben én tapasztaltam, milyen egy orvos és beteg közti edukációs folyamat, mert, de ez a szakma. De amikor betegként megyek be,
9: az nagyon
10: más. Nyilván egy másik. Ami ebben tehát a doktorral a mi kapcsolatunknál nagyon fontos volt, hogy már egy alapból bizalommal érkeztem, mert aki javasolta, egy barátom, aki szintén orvos, hogy hát akkor a Lacihoz menjél el. Én már úgy mentem oda, hogy hát ha Zsolti azt mondta, hogy a Lacihoz kell mennem, akkor jó kezekben leszek. És szerintem ez nagyon fontos. De nyilván nekem kellett egy korábban kialakítani a másik orvos felé egy önbizalmat, amin hashtag nem betegség szempontjából, hanem gyerekkori barátságból adódik, hogy ha ő szakmailag javasol valakit, akkor ez segített abban, hogy nyilván ez a bizalom hamarabb ki tudjon alakulni. És nyilván kicsi a világ, volt egyéb más területen is kapcsolódásunk a doktorúrral, ami ott derült ki a beszélgetések alapján. Én azt gondolom, és én azt érzem, és a mai napig is, hogy elég gyorsan kialakult egy olyan fajta emberi szimpátia, ami nyilván párosult a szakmai beszélgetések mellé, ami szerintem segítette. Nyilván, amikor haladtunk a folyamatokba, és egyre inkább zárult a kör, hogy ebből műtét lesz, azért, és tényleg, ahogy a Laci is mondta előbb, hogy elmondja a véleményét, de ráhagyja a betegre, és ez tényleg így volt. Hát amikor nekem kell dönteni, azért úgy vártam volna, hogy mondja már ki helyettem, de hát nyilván nem. És tényleg rám bízta ezt a döntést. De az a fajta diagnosztizálási folyamat, amin keresztül mentünk már hónapokon keresztül, azok a vizsgálatok, meg tényleg mindenfajta féle kisebb beavatkozás, fájdalomcsillapítás alatt ez a bizalom, meg az, hogy mindig elmondta, hogy ennek milyen következménye lehet, ha nem sikerül, akkor ezért, ha igen, akkor körülbelül ez lesz. Tehát maga fajta az a beteg kapcsolati kommunikáció az ő részéről, ahogy említette is, hogy miket szokott mondani, ezt meg tudom erősíteni, hogy valóban így volt. És amikor el kellett döntenem, hogy tényleg már nincs más, hogy műtsük meg, mert már nem bírom tovább, akkor igazából nem. Tehát felé a bizalom maximális volt, inkább a műtétnek a ahogy említetted is igen. Korábban, a műtétnek a kifolyása, és nem inkább az, hogy nem sikerül, mert maximálisan volt a bizalom abban, hogy úgy láttam, hogy értelmiről beszélt, tehát teljesen nyugodt voltam, hanem inkább maga az, hogy éltem első nagy műtétje.
9: Persze, ez önmagában
10: hogy ez
9: szorongás.
10: Egy ilyen, azt gondolom, ez egy teljesen normális érzés volt, de hála Istennek minden jól sikerült.
9: Azt azért hozzáteszem, hogy nehéz az orvosoknak szerintem sokszor, mert hát ugye ez, hogy kommunikálni, elmondani szóhasználat, szerintem az, én ismerek olyan orvost, aki csodálatosan beszél, de csak latinul. Uh-huh. És akkor az így, az ott ugye egy vak volt. Illetve a másik, hogy én azt is gondolom, ezt már kérdezem tőled, hogy figyelembe venni a másiknak a kultúráját. Nem tudom ezt most máshogy mondani. Tehát ha, az,
11: nem, hát ez nagyon-nagyon fontos.
9: Hogy mit fog megérteni, igen. És ez nyilván nem degradál, vagy semmi, nem, hogy mi az, ami számára érthető lesz, ahogy ezt legkönnyebben el tudod mondani, el tudod adni.
11: Én ezt még tovább mondanám. Az egyik, hogy szerintem nagyon fontos, de ez egyébként szerintem bárki, aki emberekkel foglalkozik, és ilyen értelemben ez egy univerzális dolog, fel kell mérni, hogy kivel beszélek. Igen. Tehát, hogy természetszerűleg egy fiatal sportoló, akiket gyakran látok a rendelésemen, akinek az egyedüli az, hogy mondjuk egy válogatott sportoló, és oda-vissza tud-e menni, vagy nem, vagy az ő édesanyjával beszélgetek, vagy egy 75 éves, idősebb férfi emberrel, vagy hölgyel, akinek már teljesen mások az elvárásai, mások a tapasztalatai. Ez az első, hogy ezt megértsük. És utána a második szintje annak, hogy szerintem ez a bizalom föl tudjon épülni, az pedig az, hogy az elvárását a betegnek megértsük. És azt sokszor nem mondja ki, vagy nem tudja, van, aki nem is tudja kellőképpen megfogalmazni. Nyilván egy gyereknél, aki például élsportol, ott egyértelmű, vissza akar menni sportolni. De mondjuk el, hogy a kor megy előre, ebben nagyon sokféle variációk lehetnek, hogy valóban kinek mi az elvárás. Van, aki azt mondja, hogy ő neki annyi elég, hogy üljön a székébe, és olvassa a könyvét, és ő neki ne csináljunk nagy műtétet csak azért, hogy újra futni tudjon, mert nem akar futni. Vagy van a másik véglet, aki pedig azt mondja, hogy mindent csináljunk meg, mert hogy újra extrém sportolni szeretne. Ezeket nagyon fontos megérteni, és utána a terápiás algoritmust, amit ajánlok a betegnek, nyilván vannak keretek, amiben tudunk mozogni, azt ahhoz szabni, hogy ő valóban megértse, hogy miért ezt ajánlom neki, és az ő igényeihez leginkább alkalmazkodó eljárást, ha lehet, válasszam. Van, amikor nincs kérdés, és ugyanazt kell csinálni mindenkinek, de nagyon sok esetben, és egyre gyakrabban azt gondolom, hogy egy spektrumon mozgunk abban a tekintetben is, hogy mit lehet csinálni.
9: Mit gondolsz erről a döntés dologról? Ez csak röviden, csak ugye Balázs mondta, hogy annyira várta, hogy te kimond, hogy válassza a műtétet, és nyilván vannak helyzetek, amikor ez nem a betegnek a döntése, de...
11: Mindig a betegnek a döntése, akár úgymond életmentő műtétnél is.
9: Oké. Okay.
11: Ha igaz. Beteg tudatilag, és például Svájcban nagyon sokat tanultam, mert ott egész más a hozzáállás az élethez is. Tehát ott ugye létezik egy exit, ami egy alapítvány, aki eutanáziát tud aktívan, legálisan biztosítani. Okay. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy van-e, mindig van joga a betegnek, amíg tudatilag követi a beszámítható, ugye? És ez a gerincműtéteknél is többségében így van, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjuk az előnyeit és a hátrányait. Én amikor úgy látom, hogy nincs más választás ahhoz, hogy a beteg elérje azt az életminőséget, amit szeretne, akkor elég egyértelműen szoktam fogalmazni, hogy azt gondolom, hogy ez az az eset, amikor meg kell operálni. De ez egy spektrum, innentől tart odáig, hogy azt mondom, hogy lehet operálni is, meg lehet nem operálni is. Ha nem operálunk, akkor ezek és ezek a várható lehetőségek, tünetek, vagy egyéb kezelések. És a Balázs esetében egy elég hosszú út volt már mögöttünk, én eléggé tisztán láttam, hogy igazából itt a megoldás a műtét lesz, de pont emiatt a lelki tusa miatt ez nagyon fontos, hogy a beteg ki tudja mondani. Mm. És akkor utána, amikor úgy jött hozzám, hogy szerintem pont azt hiszem, egy nyár után volt, vagy nyár igen, közepén. Igen, tehát előtte valamikor, hogy akkor volt egy kis pár hol, hétig, hol, hogy akkor én azt úgy érzem, hogy ez így nem megy tovább, operáljuk meg, akkor azt mondtam, hogy oké, ez teljesen fair, megvan az indikáció, csináljuk.
9: Tehát ha a döntés megvan, meg a vélemény is ez, mi kell egy ilyen műtétnél, és aztán kérlek, hogy mondd is el ezt a műtéti eljárást, mert hogy ugye arról beszéltünk, az egy hétköznapi dolog, tehát egy csigolya elcsúszás, kopásból adódóan, tehát az azért sokaknak van, tehát hogy ahhoz, hogy a beteg felkészüljön, felkészítsétek a műtétre, ahhoz mi kell?
11: Ha már ezen a folyamaton mint túlmentünk, akkor is azt mondjuk, hogy műtét, nagyon fontos a mentális hozzáállás, tehát hogy valóban bizalommal forduljon nem csak az orvos, hanem az ellátó intézmény felé is. Ilyen esetben most azt mondom, mindegy, hogy hol, a lényeg az, hogy aki mellett döntött, azt elfogadja és abban bízzon. Ez szinte a legfontosabb. Ezután persze vannak technikai dolgok, meg kell nézzük altathatóság szempontból, ha van egy kis elcsúszás a vércukor, vagy ezeket mind akkor próbáljuk optimalizálni, hogy a szervezet a lehető legjobban előkészítve, felkészítve jusson oda, hogy a műtőbe megyünk, ezért ez egy folyamat, itt minden olyan paramétert, amit lehet, próbálunk az ideális irányába eltolni. Fontos az izom, tehát hogy ha lehet, még addig is gyógytornázunk, vagy tornázunk, edzük magunkat. A testsúly nagyon fontos, tehát nagyon fontos, amennyire lehet csökkenteni, a káros szenvedélyek, különösen a dohányzást, azt leállítani, akár egy héttel a műtét előtt, erre vannak evidenciák, valaki két dobozzal szív, és egy héttel a műtét előtt abba hagyja, jobb lesz a sebgyógyulási zavara, mint hogyha még azt a hetet is végig dohányozta volna. Ezt is próbálom elmondani. Tehát a legjobbat akkor teszi, ha mondjuk minél előbb abba hagyja, de legalább a műtét előtti napokban, és a műtét utáni fázisban. És akkor a műtét az jelen esetben egy stabilizációs műtét volt, aminek több célja volt. Az egyik, hogy az ideget, ami ezt a zsibbadást okozza, ezt felszabadítsuk. Tehát az első lépés ilyenkor, hogy kinyitjuk a gerinccsatornát, felkeressük az idegeket és kiszabadítjuk őket. A második lépés, hogy a lecsúszott csigolyát csavarokkal, jelen esetben négy csavarral, a négyes csigolyába kettő és az ötös csigolyába kettő rögzítjük. És
9: ezt most látom képen. Csodálatos, igen.
11: Igen, visszahúzzuk a lecsúszott csigolyát, és utána két rúddal rögzítjük. Ez egy teljesen mechanikus munka. Ami nagyon fontos még, hogy előre a csigolya közötti részben, ahol a porckorong van normálisan, az teljes mértékig eltávolítjuk a porckorongot, és egy távtartót, egy titánium vagy titánium valamilyen kompozit távtartót, ma már vannak egyébként egyénre nyomtatható mindenféle változatok, egy ilyet helyezünk a csigolyák közötti térbe, és a legfontosabb az úgynevezett fúzió, hogy a saját csontját, amit a behatoláskor elveszünk, azt oda behelyezzük a csigolyát köztérés, tehát a porckorong volt, oda csontot rakunk, hogy fuzionáljon, összenőjön a két csigolya, amit a szervezet 20 év alatt elér, azt mi ott ezzel tudjuk támogatni, és még ha lehet hátul is csinálunk egy ilyen fúziós felületet, és akkor egy fél év alatt átlagosan, ez van akinél 4 hónap, van akinél 8, átépül a két csigolya, és valójában egyé válik, mint hogyha egy törött csont lett volna. Egyé válik, és onnantól kezdve ezeket az implantátumokat, ha kell valamiért, el is lehet távolítani, hiszen onnantól a csont az sokkal erősebb, és nem kell eltávolítani őket tervezetten, de ha valami egyéb okból, akkor el is lehet, és a probléma megoldódott.
10: Én pont egy hónap ezelőtt voltam a fél éves kontroll után, és megállapítottad azt, hogy gyakorlatilag teljesen elkezdett a csontosodás szépen folyamatában van, és hogy hát kivesszük-e a csavart, nem mondom, hagyj maradjon, nem zavar.
9: Ez nagyon izgalmas elmondva is, meg így képbe is, és közben mindig ilyenkor rájövök, hogy tényleg olyan csodálatos a szervezet, mert hogy itt ugye van egy megsegítés, de azért mégiscsak elkezdő aztán dolgozni. Na akkor nézzük meg, hogy minek után ebbe belementél, meg volt ez a műtét, amit te végig aludtál, most mit hallottunk. De,
10: sikerült aludni.
9: De hogy mikor felébredtél, és most hát nem tudom, hogy külön tudod-e választani magát a műtéti élményt, magát az altatásból való ébredés, de hogy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy változást mikor éreztél?
10: Hát nem az ébredés után.
9: Világos.
10: Nyilván, mert akkor más fájdalmak voltak.
9: Így van, igen, igen.
10: Csövek jobbra-balra, stb. Sokáig tartott az a biztatás a doktor részéről, akár telefonban vagy üzenetek, még otthon, amikor feküdtem, hogy nyugodtan merjek ráfeküdni hátamra. Tehát bennem volt egy félelem, hogy
11: feküdni sem ennyit, igazából a másnap föl kell állni.
9: Föl kell állni.
10: Csak hogy, értem, ez okay, csak hogy maga az a póz,
9: értem.
10: Amit egy frissen vágott x centi, tudatával, hogy mit végeztek el rajtad, rámerjek feküdni. Tehát, értem, hogy nyilván volt bennem ilyen érzés. És tehát amikor már megszoktam azt, hogy merek feküdni, mert nem nyílik szét a hátam, tehát nyilván volt az emberben sokfajta ilyen képzet, és már szépen lassan a mozgások is mentek, és ahogy igazából a sebb fájdalom kiment, mert addig nem tudtam külön szedni, hogy most mi fáj, de az a fajta fájdalom, ami benne volt a lábamba, az gyakorlatilag szinte a műtétek utáni napokban már nem éreztem. Aha. Tehát, hogy az a fajta idegfájdalom...
9: Hiszen az ideg ki lehet szabadítva, igen.
10: Igen, az a fajta idegfájdalom, az a fajta póz probléma, ami nekem volt, akár állva, akár ülve, akár feküdve, tehát tényleg csak a baba póz működött fájdalommentesen, az már akkor éreztem, hogy hát minden rendben van a lábamban. Nyilván a sebb fájdalmakkal még küzdöttem ideig, de utána, ahogy kiment, szinte semmilyen fájdalom nem volt.
9: Oké, milyen életmód kell kövessen egy ilyen műtétet, és most nyilván beszélünk rólad, először az orvosodat kérdezem, hogy mivel szoktad elbocsájtani a betegeket?
11: Ebben elég, ez megint csak egy ilyen sokféle lehetőséget teremtő dolog, tehát ahány orvos, annyiféle. Én nagyon az iskola, ahol én tanultam, Jeszenszky professzor úrnál Zürichben, ott alapvetően az elf, hogy a műtét utáni első 4-6 hétben pihenünk. Séta, pihenés, semmi nagy gyakorlat, gyógyulunk. Ez nagyon sokan elfelejtik. Azonnal torna, nem tudom micsoda. Nem. Tehát azért itt leválasztjuk az izmokat, itt van egy nagy műtéti seb, amiről Balázs is beszélt, ez fájhat. Itt pihenünk, gyógyulunk, kerüljük mindenféle terhelést, hajolást, emelést, ami jól esik, nem keressük a határokat, ez az első fázis, és ez szerintem rendkívül fontos. Vannak bizonyos gyógyszerek, amiket adunk, van, amiket nem adunk, például non-szteroidokat nem szívesen adunk, mert akkor az csökkenti a fúziót, és akkor a 6-7 után, és itt megint habitus és test alkat és mindennek a kérdése, onnan indítjuk el újra a gyógytornát, ami korábban is volt, egy kicsit másfajta gyógytornát, először egy nagyon kimérő tornát, hogy ne tegyünk plusz stresszt arra az operált területre, hanem úgy kezdjük el az izmokat felépíteni, van, akinek járást kell segíteni, és a többi, tehát ebben nagyon sok különbség van.

0: ilyesmi, hogy az az átépülés ez biztosan legyen meg.
1: Ehhez képest, te mit tettél bele a gyógyulásodban, meg az életmódodon, igen, mit változtattál?
2: Hát sajnos a mozgás nélküli életem, az plusz 10-15 kilót fölszedtem, amikor küzdöttem még a fájdalmakkal. Arra maximálisan emlékszem, amikor elváltunk a kórházba, hogy hát le kéne fogyni, Balázs, tehát ez volt az első mondatok között. Ezt meg is fogadtam, már a felénél tartok, tehát hogy tényleg, és életmód, nem úgy, tehát nem önsanyargatva próbálok lefogyni, mindig nám mindig működött a jó-jó effektus sajnos, mint sok embernél. Ment, följött, de valahogy most nyilván a félelem és a műtéttől, maga az, hogy hogy lesz, mint lesz, de ez egy jó, nagyon átírta bennem azt, hogy életmódot kell váltani. És az életmódváltás, könnyen tudunk róla beszélni, de megtenni az sokkal nehezebb. De én most ebbe vagyok, és én azt érzem, hogy ez működik, mert volt egy olyan pont, ami felébresztett arra, hogy ez nem játék. És így az állandó mindennapi mozgás az megvan. Megkaptam az engedélyt, hogy lehet futballozni újra, tehát hogy ez nekem az fontos, a heti mozgásban az, hogy barátokkal focizhassak, de a többi mozgás az úszástól kezdve a mindennapos bicikli, séta, tehát amit csak tudok csinálok, és nagyon jól esik, és gyakorlatilag a legjobb érzés az első sétáláskor az volt, hogy szó szerint 10 méterenként megálltam pihenni a műtét előtt, hogy lesétáltam, nem tudom már mennyit, és akkor jött a gondolat, hogy de várjál, nem álltál meg. Tehát, hogy nem volt fájdalom. És tehát ezek a nagyon apró, mindennapi mozgások, ha korlátozva vannak, és megszűnik, akkor mindent átértékel az ember.
1: Abszolút.
2: Mindent. És az, hogy fájdalom nélkül sétálni, nem gondoltam volna 47 évesen, hogy ez megélem, hogy ez egy csoda.
1: Annyira természetes.
2: Igen. És ezt a mai napig is ezt így űzöm, és próbálok erre figyelni tényleg az életmódváltásra, hogy ezt fönntartsam, ezt az állapotot.
1: Kontroll az mennyi ideig szükséges?
0: Amennyiben ilyen stabilizációs műtétet csinálunk, az implantátumoknak azért van mindig egy pici rizikója, hogy azokkal nehogy valami történjen. Itt egy picit szorosabb, egy évig minimum szoktam röntgennel kontrollálni, 3 hónapnál, néha fél évnél is, és egy évnél is. Ha valamiért egy olyan deformitás vagy egyéb dolog van a háttérben, akkor akár még éveken keresztül később is, de ha egy évnél azt látom, hogy szépen átépült, jól van a beteg, akkor utána már engedem a kezét, tehát onnantól csak akkor kell kontrolljönni, ha bármi probléma van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, Balázs, hogy megosztottad a történetedet, szerintem sokaknak segített.
2: Ha segítettem, akkor örülök neki szívesen.
0: Viszont hallásra.
1: Dr. Ernst László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, addig is, sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor! Fehér Marian műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több tucat magyart kellett kimenekíteni a horvátországi tűzvészből. Béradásra hívják az önkénteseket, csapadékra nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azon továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
5: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, látják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
4: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 ezer nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidős sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Szeretettel köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és a mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket, a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt, vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert, az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, és igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
1: És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
2: Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van 2 kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromsáv kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
1: Azt mondtad előbb, vagy beszőtted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
2: Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
1: És akkor hogy indultál a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
2: Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik. Ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
1: Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
2: Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél. Természetesen be kellett járni egy olyan utat, ami ezt megágyazta, mivel külföldön éltem, dolgoztam német, illetve angol nyelvterületen is egy pár évet, majd utána pedig Budapesten üzemeltettem egy éttermet, és onnan költöztem végül haza.
1: Akkor azt már tudjuk, hogy mi volt a cél, a Villa Kabala, de ki volt az, aki téged visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
2: Ez egy teljesen véletlen dolog volt, ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre. Egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet. Ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
1: Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
2: Abszolút, amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
1: Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
2: A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
1: Na hát, hogyha többes számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
2: Ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmens a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló a jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérló húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk, és egy irányba nézünk.
1: Mi volt a csapat tagja, András?
2: Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
1: És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a nullához, mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
1: Ki a jó hangulat felelős?
2: Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai. de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünkről is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervizstopp, az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
1: Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónak is bejött ez a szemlélet.
2: Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
1: Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is. Ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
2: Abszolút ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
1: Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
2: Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
1: Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
2: Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
1: Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, az az étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
2: A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
1: És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a stílusos vidéki éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
2: Igen,
1: omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendéged, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak.
2: Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak, és az a hála, amit tulajdonképpen ugye az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
1: Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk, történetesen a japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami milyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
2: Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni, egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy 6 féle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
1: Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van. Úgyhogy kedves hallgatók, innen folytatjuk a beszélgetést majd Fölföldi Péterrel, néhány perc után várunk vissza benneteket a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Fölföldi Péter, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója. És Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
2: Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni és kóstoló menüket készít és értéket teremt, de ennek az előkészülete ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk. Ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
1: Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az azt jelenti, hogy itt kistermelőktől vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
2: Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici, kistermelő állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
1: És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet narancslevet nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
2: Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztő szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktöv is, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő, akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
1: Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek, meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktöv is idegennek tűnik, pedig itt terem. Körülöttünk terem.
2: És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemi cibeszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
1: Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény, vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok, gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, meg szüretelitek? Az sem itthon persze.
2: Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát, nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olivaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
1: Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
2: Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
1: Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Szilvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátással bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Szilvánónál olyan tányért, amibe dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Szilvánó felirat. És most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
2: Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy...
1: Sajnos!
2: Egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egyedivé lehet egy picit válni. Nekem az egyik legnagyobb inspirációm az természetesen az édesapám, aki pontosan hasonló módon mindig különleges és egyedi dolgokra vágyik, és mindig újít valamit. A másik pedig abszolút a séf, aki még 7 év után is minden héten meg tud újulni a konyhában, és ez számomra is egy nagyon-nagyon jó cél, hogy mindig próbáljunk jobbak lenni az előző napnál. Ez az egyik legfontosabb motto számomra biztosan, és innen jött egy 5-6 évvel ezelőtt az első ilyen agylövés, ami a kerámia volt, és most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
1: Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
2: Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben. És borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
1: Komoly alkoholista lehet ez az ember.
2: Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
1: Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az Asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodók köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
2: Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot. Mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az Asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az étterben van, és ezért találtuk ki ezt az Asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremt tettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az Asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
1: Lehet inspirálni és inspirálódni, akár Pontosan. Ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most látják a csillogást, villogást, előtérbe kerültek a séfek az utóbbi időben, de vajon tudják-e, látják-e, hogy mi van e mögött, a szakma mögött? Egy konyha technológiát el tud lesni, beírja Google-be, vagy ChatGPT, gyönyörűen elmagyarázza neki, hogy mit, hogyan készítsen. De azért kell más is ehhez a szakmához.
2: Hogyne, rengeteg alázat, tanulás és lemondás, amit számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a

0: Hogy nem?
1: Egy kicsi betekintést egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degusztációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentációt, ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjesztések, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentor programot elindítsunk majd a villában. Megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
0: Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
1: Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
0: Milyennek látod a Villa Kabala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
1: Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
1: Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is, köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója, akivel a személyes vendéglátásról, a környezettudatosságról, a folyamatos megújulásról, a játékos kíváncsiságról és a szakma szeretetéről beszélgettünk. Hogyha vissza szeretnétek hallgatni ezt a mai vagy a korábbi beszélgetéseimet, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket, búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott

0: ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Lassan emelkedik a vízszint a Paksi erőműnél, egyre nagyobb az aszály, sok vendéget várnak még idén a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél, az apadás ellenére már egy centit emelkedett a vízállás. Jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével. építésével és a fenyő küszöb építésével a folyón. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
7: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan napos száraz idő várható, csak keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Csapadékra nem kell készülni, 32 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, majd késő délutántól északnyugaton megnövekedhet a felhőzet. Estétől egy-egy záporzivatar nem kizárt. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hisszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti. Internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
2: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
1: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
2: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
1: Paragrafusokat, böngészél.
2: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon
1: csak
2: fontos.
1: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
2: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
1: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
2: Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
1: Hát akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
2: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Belevágtál?
2: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinné az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédirodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
1: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt,
2: igen,
1: a pályád legelején.
2: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor valami más feltétel.
1: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát tekintve?
2: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
1: Akkor nem ez az én utam?
2: Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapat önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
1: Ez a tapasztalás a szakmai utadat tekintve miben nyitotta fel a szemedet?
2: Arra, hogy nagyon fontos aktívan hallgatni a másik embert, és hogy tartózkodjon attól valaki, hogy meg akarja mondani a tutit és az egyetlen utat és megoldást. Mert hogy lehetünk bármennyire is empatikusak egy ilyen helyzetben, akkor sem ugyanaz.
1: Tudsz példát mondani rá, hogy milyen helyzetekre gondoljunk itt?
2: Szóval, hogy nekem jogvégzett emberként teljesen természetes, hogyha valami rossz, igazságtalan dolog történik, akkor igen, mondjuk nekem nem gond az, hogy megyek és teszek egy feljelentést a rendőrségen. De hogy ez nem egy általános dolog. Az emberekben van egy félelem, úgysem történik semmi, nem fogják komolyan venni a velem történt helyzetet. Sőt, maga az, hogy megjelenni egy ilyen hivatali környezetben, ez kellemetlenséget okozhat az emberek számára. Szóval, hogy bármennyire is az az út és a megoldás, hogy el kell menni és mondjuk tenni egy rendőrségi feljelentést. Nem biztos, hogy valaki arra van felkészülve, hogy ezt így az arcában mondják, hanem hogy végig kell beszéltetni, ki kell alakítani egy bizalmi légkört, aminek a végén eljuthatunk oda, hogy vegye fontolóra azt, hogy de egyébként ők segítenek.
1: Ez egy nagyon érdekes tapasztalás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre vezetett tovább az utad. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, szakértővel, aki már felvillantottuk, hogy nagyon sokféle az a tevékenység, amit végez, és ott hagytuk abba, hogy kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedben. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
1: Hogy ezt párhuzamosan csináltad a kettőt.
2: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet, akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: Várjon
2: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
2: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felülelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
2: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
2: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Szóval, hogy utána az azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra. És
1: viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
2: Teljesen.
1: Tehát a szereplés tekintetében.
2: Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
1: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
2: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak, meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Hát ez volt az első?
2: Ez volt az első munkahelyem. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket, és a közigazgatás száraz témájának.
1: Egy kicsit lefordítani.
2: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Ezeket kihívásként élted meg?
2: Igen, mindenképpen. Mert az, hogy az ember a rendszerben dolgozik, és van arról fogalma, hogy egyébként mi történik, és mondjuk a mindennapi munkánk kapcsán kerülünk kapcsolatba, akár szerződéses viszonyban jönnek látogatóba, tárgyalás van, azért az egészen más, hogy az ember tényleg ezt érdekessé és színessé, szagossá tegye. Úgyhogy ebben a munkában maximálisan ki tudtam azt élni, hogy egyébként benne is vagyok ebben a rendszerben, de egyébként kifelé is kacsingatok, mert hogy egy laikus érdeklődő is vagyok.
1: És ez még egy klasszikus munkaviszony volt, viszont ma már nem így dolgozol. Meddig tartott az, hogy bent ültél egy irodában?
2: Az életemnek ez egy 8 évét ölelte fel, ahol a belügyminisztériumban dolgoztam végig, de különböző szervezeteknél, mert hogy egyre inkább az a lehetőség is kacsingatott, hogy visszakerüljek az emberek közé.
1: Mint jogász egyébként?
2: Jogászként indultam, de hát nyilvánvalóan, és azt gondolom, hogy ezért nagyon hálás lehetek a vezetőimnek, hogy maximálisan felismerték azt, hogy jól bánok az emberekkel. Ezért megtaláltak olyan feladatok, ahol egyébként ezt a fajta képességemet is ki tudtam bontakoztatni, hogy jól beszélek gyerekekkel, fiatalokkal. Úgyhogy így a munkám, mármint a szervezet keretek közötti munkámnak az utolsó fázisa a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa volt, ahol pedig már ki tudtam bontakoztatni a tréneri képességeimet, mert hogy úgy érkeztem már oda, hogy volt egy hivatalos tréneri végzettségem, akkor már foglalkoztam a digitális világgal, de hogy nyilván nem főállásban, hanem csak így alkalmanként, de ezt a tudásomat is tudták, és hogy akkor már az internet egyre inkább befolyásolta a mindennapja. A vízválasztó azt jelentette az életemben és a történetben, hogy egyre inkább kaptam olyan megkereséseket, akár legyen szó média megkeresésről, szakmai megkeresésről, itthon és külföldön egyaránt, ahol rám mint szakemberre voltak kíváncsiak. És bár a közigazgatás azért az évek során igyekszik rugalmassá válni, mégse arra van berendezkedve, hogy mondjuk hétfő délután valaki felhív, hogy akkor másnap reggel egy reggeli beszélgetős műsorba, akkor ugye be tudsz jönni. Szóval, hogy hiába vettem ki szabadságot, és próbáltam elválasztani, így idő után egyszerűen ez egy tarthatatlan állapot volt, hogy a kettő nem fért össze együtt, és hogy ez így nem működött. A másik lehetőség pedig pont abból adódóan, hogy megismerte a szakma, vagy azok, akiknek van módjuk és lehetőségük arra, hogy ezt a fajta digitális média műveltség fejlesztést támogassák, hogy ők is elkezdtek megkínálni mindenféle projektekkel.
1: Tehát gondoltál egy merészet, és léptél, folytassuk folytassuk innen. Egy kis szünet következik, álljunk meg egy kicsit. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és teker szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést itt a zene előtt, hogy volt egy vízválasztó az életedben, a belügyminisztérium keretei között dolgoztál, de viszonylag egyébként színes munkakörben, mert hogy sok lehetőséggel találkoztál, de egyre több olyan megkeresés érkezett, amelyekben már rád, mint szakemberre voltak kíváncsiak, ahogy fogalmaztál. Tehát ott volt viszonylag korán a kommunikáció, a jog az életedben, rengeteg tapasztalat. Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
2: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a Biztonságosabb Internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, hát hogy jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni. Nem azért, mert hogy félnék a felnőttektől, és remélem ők sem félnek ma tőlem, de az elején azt gondoltam, hogyha szeretnék igazán sok gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen, és érteni ezt az egészet, akkor ebben a gyerekek tudnak az én munkámban segíteni. Úgyhogy így indult ez a folyamat, közben lett főállásom, de hogy ez az internet ott volt. Szóval munkaidőn kívül, hétvégén, nyári táborokban legnagyobb nyugalommal meg tudtam jelenni ebben a minőségben.
1: Nagyon nagy kockázatot nem kellett egyből vállalnod, nem kellett kilépni a szervezeti keretek közül, és független szakemberként megállni a lábadon, hanem volt idő építkezni, ha jól értem.
2: Mindenképpen, és azt gondolom, hogy szerintem ez egy helyes út is. Akkor még az internet tényleg gyerekcipőben járt arról, hogy okos telefon, megérintőképen jött. Nem felejtem el, hogy az első tananyagok arról szóltak, hogy kell biztonságosan e-mail fiókot létrehozni.
1: Teljesen más világot élünk, mint amire akkor ti még készültetek, ez illetve amiben edukáltatok.
2: És hogy azt vettem észre ezeken a találkozásokon, meg a nemzetközi kitekintésnél, hogy ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Tehát, hogyha az ember ezzel szeretne foglalkozni, akkor igenis ez megkívánja azt, hogy a 8 órán túl is még rengeteg mindent hallgass, olvas, jelenj meg, tudjanak rólad, ismerjenek, és hogy a közigazgatás ugye ezt a részét sem ameddig lehetett, addig igen, hiszen ezzel is foglalkoznak a belügyminisztériumban, ez nem vitatott rész, a nemzeti bűnmegelőzési stratégiának is van egy digitális része, tehát hogy nem volt idegen a dolog, de hogy még több időre volt szükségem, és azt láttam, hogy mivel egyrészt, hogy egyre több felkérés érkezett, és hogy már ment az, hogy hát és akkor a gyerekem iskolájában volt, de van egy másik gyerekem, aki egy másik iskolába jár, és hogy eljönne oda is.
1: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, idejekor reformálni a
2: szemléletüket. Abszolút megérezték azt, hogy erre
1: hogy most történik valami.
2: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
1: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem áll el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények nélkül megtehetünk. Csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
1: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internetjoggal?
2: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt. Ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keressetek, elkezdtek keresni az emberek.
1: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez berobban, vagy beindul
2: igen,
1: az életedben?
2: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
1: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe robbant be ez a szakértői munka?
2: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát, hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát, hogy bár az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
1: Egyébként egy internet jogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
2: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
1: Szerepkör.
2: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális.
1: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
2: Így van, egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
1: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívás rejt magában, úgyhogy folytatjuk hamarosan innen a Woman Power-t, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsik Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy mit is csinál egy internetjogász, és hogy ez a szakértői munka miből áll igazából össze az életedben, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert említetted, hogy te leginkább gyerekekkel foglalkozol, de mégiscsak ott vannak a szülők, ott vannak a pedagógusok, ott vannak a felnőttek, hiszen nem választható teljesen szét. Ez a világ már mindannyiunkat érint, és nagyon fontos kapcsolódások vannak ebben.
2: Szerintem is, és hogy az egy fontos dolog, hogy azt kell megértenie bármelyik célcsoportnak, hogy egymás nélkül nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Szóval, hogyha nem vagyok kíváncsi a másikra, hogy mit és hogyan csinál ebben a mindennapi életben, nem fordulok érdeklődéssel felé, akkor tényleg nem fogom érteni. Szóval lehet úgy is csinálni, hogy jó, persze érdekel, aztán meg se hallgatom, hogy mit mond, ez nem jó. Tehát, hogy itt egymás képességeire is szükségünk van. És amikor aktív lett az életemben a felnőttek iránti elköteleződés is, ezt is nagyon szeretem, mert tényleg nagyon jó barátságok

0: mozzunk egyszerűen. Tehát, hogy ott van az eszköz a kezükben, ott van a lehetőség, és rengeteg veszély.
1: Így van, és hogy nyilván lehetek bármennyire is empatikus, meg segítőkész ember, ha nem tudom, hogy mi ez, akkor egy kicsit meg vagyok lőve, és ezt a fajta bizonytalanságot megérzik a gyerekek is a felnőttben.
0: Egyébként mi az, amiben leginkább tudsz segíteni? Itt a veszélyek elhárítása az, ami
1: a megelőzés,
0: a megelőzés
1: van minden tekintetben, és minden korosztálynál.
0: Meséljél, kérlek, hogy hol vannak ezek a fókuszpontok, amikre pedagógusként, szülőként oda kell figyelni, és amiben te tudod segíteni őket?
1: Leginkább abban, hogy egyrészt, hogy nagyon figyeljünk egymásra. Tudom, hogy a kamaszkornak rengeteg tulajdonsága van, de hogy azt is fel kell venni a listába, hogy lehet, hogy valami az online térben történik azzal a fiatallal, ami ugyanolyan tüneteket és reakciókat hoz, mint hogyha egyébként egy lázadó kamasz lenne. De emögött előfordulhat az, hogy valaki bántja, valaki megzsarolja egy számítógépes játékban, megjelent róla egy olyan felvétel, vagy ő küldött magáról egy olyan felvételt,
0: amiben visszaéltek.
1: Így van, visszaélnek, vagy azzal fenyegetik, hogy egyébként vissza fognak vele élni. És hogy ezek olyan felkavaró és olyan helyzetek, amivel a legtöbb felnőtt, aki most, ha így a társadalmat nézzük, még nem biztos, hogy találkozott a saját gyerek és fiatal korában. És azt érzem, hogy például ez egy óriási gát szokott lenni, hogy de hát nem tudok segíteni, hát nem ismerem azokat a felületeket. Én erre a legegyszerűbb válasz az, hogy kérdezzük meg, hogy hol van a gyerek éppen, mit használ. Szóval
0: ne üljünk mellé, és próbáljuk meg.
1: Igen, és akár együtt
0: tudást szerezni tőlük.
1: Szerezzünk tudást, és hogy töltsünk együtt időt az online térben, legyen szó arról, hogy készítünk egy vicces selfie-t, unikornisos háttérrel, vagy kilógó kutyanyelvvel, és egyéb hasonló tartalmakkal, vagy szánok arra időt, hogy egyébként leülök, és együtt próbálom ki a játékot, mint élményt. Szóval szerintem ezeken nagyon sok múlik, meg az elején, amikor megveszem neki azt az első eszközt, akár 9 évesen, 13 évesen.
0: Igen, erre vagy... a 9 éves korra rá is akartam kérdezni, hogy ezt te hogyan értékeled? Nagyon pici még egy 9 éves ahhoz, hogy ezt tudatosan kezelje.
1: Mióta óvodásokkal is dolgozom, azt látom, hogy már lehet, hogy a 9 évesek edukációjával is el vagyunk késve, mert hogy az 5-6 évesek, illetve az egész folyamat és ebben a legújabb kutatások is arra figyelmeztetnek, hogy a szülőként egy pár úgy dönt, hogy egyébként gyereket vállalunk, akkor már a digitális nevelés a magzati korban elkezdődik, vagy azzal,
0: ez nagyon ijesztő,
1: azzal a szándékkal, beszélsz, hogy egyébként, hogy akkor most lesz egy gyerekünk. De hogy miért fontos erről beszélni? Mert hogy nem csak azok a kockázatok, amik mondjuk a gyerekeket érik a kortársakon keresztül, legyen szó egy internetes bántalmazásról, a játékban ellopják a karakterét, vagy nem tud különbséget tenni egy valós és egy valótlan tartalom között, hanem azt, amit egyébként szülő okozhat. Például azzal, hogy az ultrahang felvételt már egy közösségi média felületen osztja meg.
0: Ez az első lépés, és utána ugye megszületik egy csomó élethelyzet, amit dokumentálunk, megosztunk.
1: Igen, és hogy én értem tényleg, tehát van egy csomó olyan alkalmazás, amit akár fényképalbumként is tekinthetünk, csak hogy a fénykép, és itt előjön belőlem a jogász, az egy személyes adat.
0: És azzal... igazából erre vagyok kíváncsi.
1: És hogy ezzel egyébként visszaélhetnek. Mert hogy mi történhet? Hát a mesterséges intelligencia korában azt csinálok ezzel a felvétellel, amit akarok. Megváltoztatom a képen szereplőnek a nemét, a ruhásképből ruhátlan felvételt csinálok, olyan mondatokat adok valakinek a szájába, ami soha nem hangzott el. És mire bebizonyítom ezt az egész folyamatot, de hát, hogy ez nem igaz, ez nem én vagyok. Szerencsére azért egyre szkeptikusabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, ami jó hír, de hogy közben az az átélt trauma, amíg mondjuk valaki látja ezt a felvételt, összesúgnak a hátam mögött gyerekként, felnőttként, azért az nagyon-nagyon megterhelő. És hogy ilyenkor kell azt például végig gondolni, életkortól függetlenül. Tehát amíg a gyerek nem tud beszélni, hogyha maradunk itt a családi viszonynál, addig a szülőnek a felelőssége az, hogy ne osszak meg róla olyan tartalmat, ami a későbbiekben alkalmas lehet arra, hogy nevetségtárgyává tegyék, kínos, kellemetlen, vagy hogy bántalmaz. És abban a pillanatban, amint megveszem neki az első eszközt, ne az legyen, hogy odaadom, talált ki, hogy ez mire jó, hanem együtt üljünk le. Nézzük meg, a törlés funkciót ajánlanám mindenki remek figyelmébe, mert hogy ugye amikor megveszünk egy okostelefont, vagy egy tabletet, akkor rengeteg olyan előre telepített alkalmazás van rajta, ami nem biztos, hogy való egy 9 évesnek, egy 5 évesnek, de lehet, hogy még egy 13 évesnek sem. Szóval ne tartson vissza minket semmi attól, hogy egyébként hosszan nyomjuk, és eltüntetjük az ikont.
0: Meg hát, amit még hozzátennék,

0: Nagyon sokat beszélgessünk a gyerekeinkkel, mert az, hogy egyszer eltüntetünk egy ikont, az nem biztos, hogy az az ikon nem bukkan föl 2 perc múlva újra az a
1: véletlenül.
0: Véletlenül. Igen, tehát, hogy itt nagyon fontos a tudatosság, és azt gondolom, hogy erről beszélgessünk még. Egy rövid szünet után folytatjuk innen a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert izgalmas lesz, folytatjuk.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük 2 igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: Takes place in ancient Japan.
2: A 4 szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
3: A man's a suit, man.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Folyamatosan dolgoznak Paksnál, ellenőrzik a nagyobb webáruházakat, a magyar tollas labdázók Indiába mennek. Köszöntöm Önöket, a híreket Pálik Szárpántól hallják. Megfeszített munka zajlik Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére emelkedett már a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne később a Duna vízállása, hogy a 2 még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
10: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
9: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a Gazdasági Versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszúrtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
0: Már is folytatjuk a Woman Part, vendégem továbbra is itt a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát sok mindenről beszéltünk már, arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket, arról, hogy 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket, de egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
1: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
0: Ebben ülnek bele.
1: Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
0: De már a 16-7 éves gyerekek.
1: Tehát, hogy ezt
0: is
1: ők nagyon nem, igen, tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásainál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
0: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
1: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
0: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
1: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakom rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
0: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
1: Igen, és hogy ez is egy fontos.
0: Mihez férhet hozzá?
1: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
0: Játszon szóval, csak az enyémen egy
1: játszon
0: picit.
1: Játszon az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
0: Azok úgy, a bizonyos karikák?
1: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán és a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyet. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
0: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
1: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket, nem a beszélgetés szándékával.
0: És a bizalmába férkőzik?
1: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
0: Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
1: Ez konkrétan a fizikai térben is értelmezhető.
0: Ez a fizikai térben is érted?
1: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
0: igen,
1: pénzt gyűjtögetek.
0: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
1: küldeni,
0: segíteni.
1: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog, és vegy egy cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
0: És ez nem alakul.
1: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
0: kell,
1: online jelenik
0: ezért
1: meg.
0: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
1: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
0: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
1: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát, hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkoztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a Gyermekvédelmi Internet Kerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
0: És ezen a szakértők egyike vagy te is.
1: Igen.
0: Beszéljünk majd még erről is, egy rövid szünet után folytatjuk. Dr. Baracsik Katalin internet jogász a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Baracsi Katalin internetjogász a vendégem itt a Woman Power-ben, és Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
2: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És hogy a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezettel, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már hogy, onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályában.
2: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
2: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen, és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
2: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességeket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó, Ez egy alap.
1: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen. Tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
2: Igen,
1: ugye?
2: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetkőztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekménynek az áldozata.
1: Jó esetben jelezzük neki.
2: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
1: előtte rejtve maradjon és terjedjen.
2: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi fiával egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét, de az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogyha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik, és hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Mennyire foglalkozol internetjogászként napi ügyekkel, mémekkel, olyan dolgokkal, amik nap mint nap megjelennek körülöttünk, befolyásolják az életünket, terjednek, akár nézhetjük itt most az elmúlt napok eseményei kapcsán Szoboszlai Dominik esetét. Ezekkel foglalkozol?
2: Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, egyfajta munkaköri kötelezettségem. Mert hogyha bemegyek egy diákcsoporthoz, és mondjuk olyan nehéz témánk van, mint az imént említett deepfake tartalmak és ezeknek a jogi következményei, ezzel nem lehet elkezdeni az első percben, hogy sziasztok, már erről fogunk beszélni, mert be fog zárni a hallgatóság. És ha van érintettség, amit mondjuk esetleg nem tudnak a pedagógusok, vagy nem derült ki, akkor még inkább. Tehát, hogy én nem azért megyek, hogy 45 percig hallgassanak a gyerekek, hanem hogy ők is aktív részesei legyenek ennek a foglalkozásnak. És például Szoboszlai Dominik, meg
1: mondjuk
2: a köré...
1: Mondjuk el azt, hogyha valaki egyébként még nem tudta volna, hogy mi történt vele.
2: Szerintem mindenki tudja, hogy a magyar válogatottnak elkezdődött az edzési, felkészülési időszaka.
1: Bemutatták a focistákat,
2: de ma már ez nem csak arról szól, hogy egyébként ki milyen futball képességekkel rendelkezik, hanem szerintem a divat is kellőképpen alakítja a focisták mindennapjait, és hát Szoboszlai Dominik már nem először egy eléggé megosztó outfitben jelent meg, ami most elszabadult az interneten.
1: Igen, miért érdekes ez az internetjogász szempontból?
2: Mert hogy ez egy jó kiinduló pont például arra, hogy vajon Szoboszlai Dominik szerette volna azt, hogy mém legyen belőle, és hogy mindenki beszéljen róla. Van a hírességnek az a foka, ezt egy korábbi politikus, Tordján József mondta, hogy teljesen mindegy, csak beszéljenek rólam. Szerintem ő nagyon élvezné ezt a fajta mém kultúrát, de hogy ezt fel lehet egy csomó jó ügyre is használni. Induljunk ki abból, nézzük konkrétan, hogy mire használnám föl, hogyha most azt mondanánk, hogy rögtönözve itt a rádió stúdióban hirtelen megjelenne 5 gyerek, akiknek beszélni kéne gyors talpalóban az internet biztonságról. Hát egyrészt megkérdezném tőlük, hogy látták-e, és nem a divat oldaláról közelítenénk meg, hanem megbeszélnénk azt, hogy mi az a mém. Ők tudják-e, hogy mi az a mém? Voltak-e már olyan helyzetben, hogy ők maguk készítettek mémet, vagy ők mémek lettek-e? És ebből már is átvezethetjük azt, hogy nem biztos, hogy mindenki mém akar lenni. Ezek a mémek lehetnek bántóak is, nem csak olyan viccesek, mint ami most Szoboszlai Dominikkal történik. Én legalábbis még bántó verziót nem láttam ezzel a tartalommal kapcsolatban.
1: Ezt inkább humorosan kezelték, még akár a rendőrség vagy a honvédség részéről.
2: Igen, tehát hogy ez egy teljesen meglepő fordulat, hogy még ők is beleszálltak ebbe, de hogy át tudjuk közben beszélni azt is, hogy amikor valakiről van egy fotónk, vagy én csinálok fotót, akkor ez egy engedélyköteles tevékenység, hogy meg kell kérdeznem a másikat, hogy lefotózhatlak, felhasználhatom a képedet, el kell neki mondanom, hogy figyelj, én ebből most egy viccet szeretnék csinálni, egy mémet, mert van egy jó mondatod, vagy szeretném megváltoztatni a hátteret, mert hogy mondjuk egy olyan kihívásban vagyunk, hogy szuperhősökké kell alakítanunk magunkat. Hát miért ne lehetne? De hogy a másiknak erről tudnia kell. És nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy rajta nevessenek.
1: És ezek nagyon fontos mondatok, nagyon fontos, hogy megfogadjuk ezeket. Zenélünk egy kicsit, utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Rengeteg napi problémát dob elénk ez a világ, amire én azt gondolom, hogy nem mehetünk el mellette, releváns válaszokat kell adni. Nem mindegy, hogy hogyan, ezért jó, hogy itt ül a szakértő a stúdióban. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Qualitons. Yuiga Gavin. Karkava. Vitpecker. Dali Borovó Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy hát rengeteg helyzet, jó és rossz helyzet, amibe kerülhetünk online térben, mind a gyerekeink, mind mi, nem mindegy, hogy ezekre hogyan reagálunk, akár felhasználhatják a képmásunkat, meg is változtathatják ezt. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon fontos, hogy legyenek internetjogászok, akik tanácsot adhatnak, segíthetnek, edukálhatnak. Egy picit visszatérnék a személyedhez, mert te egy nagyon érdekes utat választottál 10 évvel ezelőtt, elindultál, kiléptél a korábbi munkakörödből, munkahelyedről, a belügyminisztériumból, és a függetlenséget választottad. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt te hogyan élted meg.
2: Egy nagy izgalomnak és kalandnak, és azt gondolom, hogy ennek a kalandnak messze nincs vége, tehát a mindennapokban is ezt érzem. Hiszen hiába térek vissza mondjuk egy iskolába, vagy találkozom ugyanazzal a gyerekcsoporttal egy hosszabb folyamat során, minden nap meglepetéseket és újdonságokat hoz. És egyfajta szabadságot is, mert hogy ez a fajta függetlenség megadja nekem azt is, ami mondjuk egy mémben megjelenik, hogy annyi felé szerte ágazhat, hogy én is rengeteg mindenben kipróbálhatom magam.
1: Erről beszéltünk a Szloboszlai Dominik képe kapcsán, és nem hiányzik akkor egy nagy szervezetbiztonsága ma már?
2: Nem. Nem, a határozottan azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem. Mert hogy ez a fajta szabadság megadja annak a lehetőségét, hogy válogassak a munkáim a felkínált lehetőségek között, hogy melyik meghívásra hogy mondjak igen. És egy szakembernek az is szerintem nagyon fontos, hogy nem elég csak a terepen lenni és egy ilyen terepi tapasztalattal, hanem muszáj látnia, hogy mi történik a nagyvilágban. És hogy a függetlenségnek az is a része, hogy mehetek társszerveknek a rendezvényeire, tőlem teljesen idegen területekre, és hogy nem csak itthon, hanem hogy a nagyvilágban is. Már nem csak az van, hogy passzív hallgatója vagyok egy konferenciának, hanem már rám is kíváncsiak, szóval, hogy kinőttem magam már ebben az oldalban is, és azt, hogyha valakihez kötve lennék így ezzel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ez nem minden esetben engedné meg.
1: Hát ezt a szabadságot nem élhetnéd meg, viszont úgy fogalmaztál, felírtam magamnak, hogy melyik meghívásra hogyan mondjak igent. Viszont a nap 24 órából áll. Hogy állsz ezzel? Mennyit dolgozol?
2: Ahogy a családom fogalmazott, szerintük sokkal többet, mint amikor rendes 8 órás munkám volt. Ezt bizonyosan én is érzem, de hogy...
1: Annyira motivál? Annyira
2: igen,
1: visz?
2: Igen, abszolút. Szóval, aki dolgozott már valaha, vagy dolgozik a mindennapokban gyerekekkel és fiatalokkal, akkor szerintem érti, hogy miről beszélek. Tehát amikor én kijövök egy óvodás foglalkozásról, 3 méterrel a föld fölött. Úgyhogy lehet, hogyha valaki lát az utcán ilyenkor, akkor biztos, hogy valami furcsának találhat, mert hogy annyira okos dolgokat mondanak, és én mindig annyira megnyugszom, hogy amit én szerettem volna, az át is ment, és lefordították a saját nyelvükre, tehát hogy ez a sikerélmény. Másrészt az, hogy tudják már ezeket a dolgokat, hát én ettől odáig meg vissza vagyok, de igen, gyakorolnom kell a nemetmondást, és...
1: Igen, erre utaltam, igen, hogy ez nagyon nehéz.
2: Ez nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy egyszerűen az, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, ez a másik oldalról is egy minőséget követel meg. Szóval, amikor bemegyek egy 20-25 fős gyerek vagy felnőtt csoporthoz, ők azt szeretnék, hogy csak és kizárólag rájuk figyeljek, és ez a figyelem, ez egy fárasztó dolog is. Annak ellenére, hogy élvezem, amiről beszélek, nagyon szeretem, és tök örülök, amikor valaki a személyes útján rájön valamire, hogy ja, hogy erről beszélt, meg hogy akkor ezt most ki fogom próbálni, és akkor utána 3 nap múlva visszaír, hogy képzeld, amit tanultunk, akkor azt most kipróbáltam, és már nekem is van egy ilyen mesterséges, intelligenciás képem, amit tök jól megcsinált.
1: Egyébként iszonyatosan lendületesen beszélsz és adsz elő, ugye több helyzetben találkoztunk már. Mi az, ami téged hajt, illetve hogy tudsz töltődni, mert hogy olyan nincs, hogy az ember mindig csak ad és ad.
2: Szerintem ez egy kölcsönös folyamat, tehát, hogy a gyerekek és most már a felnőttektől is érzem, hogy nagyon jól áramolnak az energiák egymás között. Tehát, hogy az a fajta, az, hogy örömet okozok azzal, hogy segítek, vagy hogy felismert valamilyen helyzetet, ez nekem is nagyon nagy energia. És ami engem így abszolút tölt, és ez egyáltalán nem munka, az az önkénteskedés. Tehát, hogy
1: ez kapcsol ki?
2: Ez nagyon. Ez engem nagyon. Tehát, hogy amikor teljesen más csinálok, mint ami a szakmám, eznek az egyike a múzeumi önkénteskedés, a másik pedig a sporteseményekhez kapcsolódó önkénteskedés.
1: Mit csinálsz ilyenkor? Mind akár a múzeumban, akár egy sportesemény.
2: A múzeumban ez a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, ahol már több mint két évtizede önkéntesek működtetik a múzeumi információs pultot. Ez azt jelenti, hogy amikor a látogató bejön és térképet kér, vagy az iránt érdeklődik, hogy és akkor mit lehet itt megnézni, akkor ezt önkéntesek mondják, és hogy ennek a csapatnak én is már aktív szerves része vagyok. Szóval, hogy itt például beszélek más nyelveken, a kulturális érdeklődésemet tudom kiélni, és igazából nagykövete vagyok az országomnak, hiszen velem találkozik először az a látogató, és hogyha kap egy jó benyomást arról, hogy itt tényleg milyen tök jó dolgok vannak, akkor jó szájízzel megy el. A sportesemények meg a személyes kíváncsiságom. Szóval, hát ki ne szeretne belelátni abba, hogy mi történik egy ilyen sporteseményen a kulisz.
1: Egy nagyobb nemzetközi sporteseményre
2: gondoljunk. Akár nemzetközi, vagy kicsi. Most nekem nagy kedvencem, és hát idén-nyáron szerencsére lesz élményem, hogy ismét az öttusához visszatérjek. Ez egy nagyon közvetlen sport. A sportolók meg maguk a bírák is, és hogy nagyon jól élvezik például azt, hogy önkéntesek is vannak. Szóval, hogy mikor adódik meg az ember életében, hogy odaléphet egy sportolóhoz, és hogy nem csak azért, hogy mondjuk közös képet csináljon, hanem hogy elkíséri mondjuk egy dopping ellenőrzésre. Vagy az a feladat, hogy igen, én vagyok az önkéntes, és nekem kell elmondani, hogy mondjuk egy viharos idő miatt most megváltozott a helyszín, és máshová kell menni. Megérkezik egy külföldi sportoló, a szállodában az önkéntes a biztos kapocs, hogyha bármit is szeretne. Úgyhogy ez például annyira jó, és ők meg olyan hálásak, jókedvűek, bevesznek és cserébe mesélnek. Szóval, hogy meg lehet nézni a sportolónak az emberi oldalát is.
1: Van olyan, hogy nem csinálsz semmit?
2: Igen, van. Ne aggódj!
1: Most jutott eszembe, hogy
2: igen, vannak ilyen pillanatok, amikor úgy el tudok dőlni a széken, kert,
1: kicsit
2: terasz.
1: Befelé fordul?
2: Csendben, és ilyenkor a valódi macskám, nem a macskás videóm, hanem a valódi macskám például nagyon jól tud ebben relaxálni. Ő nagyon szokta figyelni az online előadásaimat, megszólalásaimat, úgyhogy biztos, hogy legalább akkor a szakértő ezen a témán, de hogy ilyenek.
1: Kell néha megállni, azért is kérdezem,
2: mindenképpen,
1: mert ahhoz, hogy az ember ilyen fordulatszámon tudjon pörögni, hogyan lehet ezt
2: mindenképpen, és hogy ebben gyakorlom a nemetmondást, mert hogy akik nem látják ennek azt az oldalát, hogy itt minden egyes alkalomról, a nulláról építem fel azt a találkozást, még akkor is, hogyha van a bevált paneleim, amikről mindenképpen, ezek a minimumok, amikről beszélni kell, nem tudhatom, hogy amikor megérkezem, akkor hogy vannak. És volt már számtalan esetben olyan, hogy aznap reggel történt valami, vagy hirtelen megcserélték az osztályokat, és hogy nem az volt a legviccesebb történet. Az informatikus az egyik iskolában nagyon rendszergazdaként annyira büszke volt, hogy mindent beállított, amit előre kértem, becsengettek, áramszünet volt. Hát nem tudtam ugyanazt csinálni, szóval, hogy erre fel kell készülni, és hogy ez ugyanúgy veszi el az energiákat az emberről. Szóval, hogyha valaki azt hiszi, hogy internetjogászként egy ilyen foglalkozás ugyanarról szól, mindig nem. Még egy iskolán belül ugyanannak az évfolyamnak sem szól ugyanarról ez a dolog, és hogy ehhez muszáj töltődni és kapcsolódni, és az, hogy sok emberrel találkozom, ez nagyban segít, és amikor nemet szoktam mondani, vagy azt kérem, hogy ütemezzük át a dolgot, akkor nem arról van szó, hogy valaki mondjuk nem tudja megfizetni az én szolgáltatásaimat. Néha van ilyen is, ez szerencsére nagyon, nagyon kis hányadban fordul elő, mert találunk megoldást, de hogy az van, hogy egyszerűen én érzem, hogy fáradt vagyok. És mondtam, hogy én nem megyek be fáradtan egy darab gyerekcsoporthoz sem, de felnőtthez sem, mert nem kapják meg a figyelmemet, és arra senkinek nincs szüksége, hogy mondjuk egy türelmetlen, ideges, ilyen hát lazán ledarált szakértő, nem szeretem. Tehát, hogyha valaki
1: félgőzzel nem csinálsz
2: semmit. Nem félgőzzel semmiképpen sem, szóval, hogy ez nem egy rutin tevékenység, hanem én annak a közösségnek minden egyes tagjára kíváncsi vagyok, és el szoktam mondani, hogy lehet, hogy használok fura szavakat az előadásban, szakítsanak félbe, lehet, hogy én abszolút azt gondolom, hogy ezt értik, és mégsem, ezt különösen akkor érzékelem, amikor délelőtt kamaszokkal vagyok, és így szlengben, tehát volt már több tanár, aki visszajelezte, azt mondta, az első 10 percben elvesztettelek benneteket, mert nem értettem.
1: Mert nem értette azt a nyelvet,
2: nem értette azt,
1: amit a fiatalok
2: használnak. Viszont végtelenül büszke volt a diákjaira, azt mondta, bármit kérdeztél, vagy bármit mondtál, tudtál hozzájuk kapcsolódni, és mentek veled. Hát, hogy ezt annyira jó volt látni. Jó, de hogy ez idő és energia, úgyhogy én általában ezért szoktam nemet mondani, hogy nem fér bele, tehát muszáj, hogy aludjak konkrétan, ilyenkor tényleg arra van szükségem, hogy alvás, vagy egy jó sorozat megnézése.
1: Valami, ami kikapcsol.
2: Ami teljesen más, mint a szakmám.
1: Viszont repül az idő, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, hamarosan innen folytatjuk.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel hát rengeteg mindenről beszélgettünk az elmúlt két órában, viszont amiről még talán nem esett szó, hogy hogyan lehet hitelesnek maradni egy olyan területen, ahol mindenkinek van véleménye.
2: Azt hiszem, bővítem az egymilliós kérdéseim számát. Ezt általában én szoktam kapni, hogy mikor vegyünk telefont a gyereknek, engedjük-e, hogy ezt használják. Én azt gondolom, hogy komolyan kell venni minden érintettet, és hogy nem kell természetesnek venni azt a helyzetet, hogy mindenki ugyanúgy tudja ezt a témát, ahogy én. És hogy az embereknek ezt a komolyan vételét, ez abban is megnyilvánul, hogy attól, hogy valaki szakértő, akkor nem került fel valamilyen magas piedesztára, nyilván egy szakmai konferencián, amikor ez a témája a beszélgetésnek, hogy ütköznek a különböző szakértői vélemények, akkor fel lehet venni ezt az attitűdöt, és lehet így viselkedni, hogy ragaszkodom, de amikor információt közvetítek, és én ennek gondolom a munkámat, hogy én információkat adok át, akkor igenis a legapróbb részletekig komolyan kell venni az embert, nincs olyan, hogy rossz kérdés, nincs olyan, hogy hülyeséget mond, vagy rosszul csinálja ezt a folyamatot, és nem baj, hogyha valamit nem tudunk. Szóval, hogy ilyen apróságokban is meg kell erősíteni a hallgatóságot, hogy ez egyáltalán nem baj, és ami a személyes részem, hogy nem lehet mindenkit megváltoztatni ezzel kapcsolatban, és hogy nem lehet mindent elmondani. Szóval, hogy a befogadó képességünknek is vannak határai ezzel kapcsolatban. Szóval, amikor egy 45 perces tanóra van, és az iskola azt szeretné, hogy mindenről is, az sem fér bele, tehát, hogy ott is határokat kell húzni. Én a szülői foglalkozásoknál is húzok egy határt, egy szülői fórum 90 percnél nem több nálam, mert hogy nem megy át az üzenet a felnőttek fejében sem.
1: Tehát, hogy annyi... Idő kell, hogy átgondolják, megemészék, beépítsék a mindennapokba.
2: És hogy ehhez kell adni eszközöket is. Például azt, hogy amikor engem meghívnak egy iskolába, én ott szoktam hagyni a prezentációt, teszek bele direkt olyan linkeket, beszélgetés indító tartalmakat, amire lehet, hogy nem az adott pillanatban van szükség, hanem később. És az, hogy őszintén, és hogy meg kell tanulni úgy beszélni, szerintem, vagy legalábbis én abból próbálom ezt a fajta hitelességet visszafordítani, amit nekem jeleznek vissza az előadások során. Azt mondják, hogy nagyon közérthetően beszélek arról, ami ez a téma, és hogy hát mindenkinek a fejében él valami a jogászról, hogy ez a megközelíthetetlen, fura szavakat használó.
1: És de én, ezt te megcáfolod, én úgy érzem, internetjogászként.
2: Én bízom benne, hogy igen, mert hogy a munkám 90%-ában nem jogászoknak magyarázok jogi kérdésekről, és
1: hát különböző generációkkal foglalkozol, ezt még azért teljesen nem veséztük ki, mert beszéltünk nagyon sokat a gyerekekről, hogy iskolákba, óvodákba mész, ahol nem csak előadsz, hanem beszélgetsz is, illetve szemléletet formálsz. Mi a helyzet az idősebb korosztállyal?
2: Szerintem ők jó értelemben olyanok, mint a gyerekek, mert hogy legalább annyira nyitott erre a világra. De hogy például, amit te visszajeleztél, hogy hát milyen pörgős és dinamikus, amikor szanyorokkal beszélek
1: kell
2: erről.
1: Lassulni, nem?
2: Bizonyám. És hogy még kevesebb információ, és még lassabb tempóban. És ez nem arról van szó, hogy ez rajtam egy erőszak lenne, hanem hogy arra is oda kell figyelnem, és ez is a hitelesség része, hogy kiknek beszélek.
1: Előfordul, hogy egy-egy kérdés akár rövid időre is, de kifog rajtad, és azt mondod, hogy akkor ezt átgondolom? Volt már ilyen?
2: Igen, volt ilyen, és hogy azt is lazán bevállalom, hogy azt mondom, hogy nem tudom, ennek utána kell néznem. És hogy ez nem baj. Tehát, hogy az a szakértő, aki mindenhez ért, nekem az a fenntartásaim vannak. Tehát, hogy én sem értek mindenhez, és hogy ezért is szeretek például mondjuk, amikor egy foglalkozásra vagy egy beszélgetésre jövök, hogy azért úgy beszéljük át a kereteket és a lehetőségeket, és még akkor is érhetnek váratlan helyzetek, de hogy nem zavar az, hogy azt mondom, hogy ezt nem tudom, vagy hogy igen, az általános kereteket tudom hozzá, de ha ennél mélyebben szeretnénk beszélni, akkor ahhoz nekem is utána kell járnom.
1: Útkereső voltál, és valahogy megtalált ez a terület, az internetjogászat, de mi motivál valójában? A jogi biztonság, az edukáció, a gyerekvédelem, mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Jó, hogy ez annyira rossz dolog, hogy egyet kéne kiválasztani.
1: Igen.
2: Ér azt mondani, hogy egyébként ez így mind együtt. Uh-huh.
1: Meg csak azt, mindig más súlyjal?
2: Nyilván, hogy a hangsúlyok mindig máshol, máshol vannak ezzel kapcsolatban, és talán még azzal támogatnám meg ezt a folyamatot, hogy szerencsére számos olyan találkozásom van, ahol akár több éven keresztül kísérhetek gyerekeket, meg felnőtteket is. Szóval elmondhatatlanul különleges az az élmény, amikor az ember úgy lép be egy iskolába, hogy már az összes tanár ismer, a gyerekek a folyosón megszólítanak, oda jönnek, és hogyha történik stikli, ez egy közelmúltbeli történés, nyilván nem fogom megnevezni az iskolát, de hogy úgy szoktam kezdeni, velük hosszú ideje együtt dolgozom, és hogy ne is meséljetek, hogy történt-e valami, és itt nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy az interneten történt-e valami, de hogy az is a bizalom jele, hogy egyébként a fiúk elmondták a legújabb stikliüket.
1: Tehát, kapcsolatot kell teremteni.
2: Igen, és hogy ez egy fontos dolog. Ez nekem nagyon, nagyon sokat ad, hogy nem kell itt bizonygatni, hogy akkor most ki és hogy és merre. Meddig, ha nem van egy kapcsolat, és hogy egyáltalán nem ijeszt meg az a helyzet, hogyha valaki oda jön hozzám a folyosón, sőt, újabban most már inkognitóban nem tudok tömegközlekedni. A legújabb szeretem az édességeket is, most már a macskák mellett ezt is mindenki tudhatja, és egy cukrászdában az egyik óvodás gyereke jött oda az anyukájával, hogy anya, ő Kati, aki mesél az internetről. Mert akkor még csak a gyerekekkel találkoztam, és a szülőkkel nem. És hogy a kisfiúnak ez egy fontos dolog volt, hogy az anyukája is tudja, hogy én ki vagyok.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról. Nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
2: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Figyelen az embereket?
2: Igen,
1: hogy miért foglalkoztatja
2: abszolút
1: őket?
2: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a

0: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát az, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj, megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, az nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak olyan dolgok, amit elárulhatsz?
0: Vannak mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Human Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: 4 felejthetetlen tókerülő bringatúrát ajánlunk a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Nehézség könnyű. Táv 33 km. Időigény 3 óra. Fertőtó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Nehézség közepes. Táv 120 km. Időigény 1-3 nap. Tiszató. A tavat körülölelő gát koronán 65 km hosszú, kiépített kerékpárút vezet. Sokak szerint ez hazánk legbiztonságosabb kerékpárútja, és az egyik legszebb is. Poroszlón, a tiszatavi ökocentrumban Európa legnagyobb édesvízi akváriuma vár. Nehézség közepes. Táv 65 km. Időigény 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balaton Mária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót, Tihanykompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor

0: Gábor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinári kávé.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Véradásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás az azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
6: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, látják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
5: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 ezer nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszúrtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
7: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
8: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
9: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
10: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
11: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
11: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
11: Enjoy.
12: The Soul Session.
13: Pont ide értem, pont bekapcsoltam, pont felnyomtam, minden a legnagyobb rendben. Köszöntünk mindenkit, nagyon nagy szeretettel Soul Session Magyarország első számú szólműsora. Lehet nézni, hallgatni minket, lájkolni minket, osztani az oldalainkat, nagyon sokat segítetek vele. Egy különleges este, egy picit másképp, mint ahogy alapvetően terveztem, hiszen a mai nap Gene Carn és Teddy Pendergrass óránk van, két fantasztikus születésnap miatt. Csak tegnap este készültek el az interjúk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az angol nyers interjúkat, ha megengeditek, nem közöljük, majd csak az angol adásban a Soul City Radion, itt csak a dalokkal, illetve majd az én hangommal kell beérjétek a második órába. Szóval köszöntök mindenkit, nagyon nagy szeretettel örülök, hogy itt vagytok, invitálok titeket a mai alkalommal is, két óra zenehallgatásra, közízlés formálás veletek, olyan zenékkel, amit elsősorban, vagy lehet mondani csak és kizárólag a Soul Sessionön keresztül hallhattok, érhettek el. Ígérem, a mai alkalommal is lesznek olyan előadók, dalok, amik nagyon-nagyon ritkák, lehet, hogy a magyar éterben először szólalnak meg, meg olyanok is, amit már lehet, hogy ismertek, de nem lesz baj, ha okozok egy kis deja vu-t a mai alkalomra. A második órában, meg ahogy már az imént említettem nektek, csak és kizárólag ilyen back-to-back alapon Gene Carn és Teddy Pendergrass dalok, hiszen Gene Carn nemrégiben a 78. születésnapját ünnepelte, hál' Istennek még jó egészségben velünk, és 75. születésnapját ünnepelné nem sokára a legendás Fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass, ő már sajnos nincs közöttünk egy jó pár éve. Szóval Soul Session, ahogy megszokhattátok, két órában szól és funky.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szóval a mai alkalommal tartom azt a jól bevett szokást, hogy ilyen visszafogott mellószólokkal, kicsit lassabb dalokkal indulunk és próbálunk melegíteni. Ne felejtsétek, hogy a tracklistát hétről hétre újdonságként az aktuális poszt alatt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Ha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a YouTube oldalunkat, meg kövessétek be, tegyétek ugyanezt a Facebookkal, meg osztogassátok a különböző meglévő posztokat, hogy minél több emberhez eljusson, hogy milyen muzsikák szólnak itt a Soul Sessionben hétről hétre. Köszöntök minden új hallgatót, köszöntök minden régi törzs hallgatót minden felületünkön, és hát próbáltam az első órában összeválogatni nektek egy-két ritkaságot, hogy aztán a második órán oda csapjunk majd a szülinappal, és ahogy a bevezetőben említettem nektek, az angol eredeti interjú részletek majd csak a Soul City Radio eredeti rádió műsorában, tehát a jövő heti Soul Sessionben lesz majd hallható, ha szeretnétek majd ezt esetleg mellé hallgatni, akkor megtehetitek. Egy Albert Jones nevű 1977-ben kiadott lemezzel megyünk majd tovább. Albert Jones az előadó, természetesen Kanadában jelent meg ez a csodás lemez. You Just Can't Turn Me Loose, ez lesz a dalnak a címe, ami megtalálható nem csak a nagy lemezen, hanem megjelent külön kis lemezen is. Mind a kettő nagy ritkaságnak számít, akár a kis lemezről, akár az LP-ről beszélünk. Aztán pedig Dennis Lassell rég volt már a műsorban, nagy-nagy kedvenc hölgyem, a gospel stílusból érkezik. Here I Am Again, ez a dalnak a címe, a 75-ös LP-ről, ami talán az egyik legjobban sikerült lemeze. Egy igazi, számomra koszos, funky zene, de abszolút ideillik, és ez a warm-up jelleg, hogy tartsuk továbbra is a mid-tempót, abszolút ideillő.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Mogyó Tomi köszönt mindenkit nagy-nagy szeretettel. Van egy YouTube-unk, ahol nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok az adást a csatornánkon keresztül. Hozok mindig egy pár lemezt, amire rá is irányítunk egy kamerát, úgyhogy látok gyönyörű borítókat, illetve olyan lemezeket, amik épp az adott adásban forognak. Van egy Facebook oldalunk, ahol egy aktuális poszt alatt kitettük, vagy kiteszem folyamatosan a tracklistát, hogyha valakit érdekel, hogy mi szól mellette, természetesen próbálok meg is jelölni olyan zenészeket, akinek épp aktuálisan szól a dala. Van egy Donabli oldalunk, ahol tudtok minket támogatni, és bátorítunk mindenkit, hogy támogassatok minket. És ne felejtsétek, már az elmúlt adásban is mondtam, hogy a hónap végére tervezett kitelepülésünk egy későbbi időpontra csúszik, részben az időjárás, részben a helyhiány miatt, úgyhogy erről is majd időben értesítünk titeket. Ha valaki most csatlakozott a Soul Sessionhöz, akkor itt ez történik, ilyen és ehhez hasonló muzsikákkal próbálom a közlést formálni az elkövetkező közel még 2 órában, amely adásnak a második órája viszonylag speciális, hiszen Gene Carn és Teddy Pendergrass születésnapja köré építettem a második órát, úgyhogy ilyen back-to-back jelleggel egy-egy dalt játszom majd mind a két legendás zenésztől. Megyünk majd tovább, és most egy ritkaság ismét, Touch of Class, ez lesz a formáció, és a P-Wine Records egy japán csodálatos kiadó jóvoltából, akik rengeteg nagyon-nagyon ritka lemezt adnak ki újra, ráadásul mind a mesterszallagról, mert hogy a P-Wine csak így csinál újra lemezeket, nagyon-nagyon szuper minőségben. Ezt a ritkaságnak számító Touch of Class LP-t is kinyomták. Love Means Everything, ezzel a dallal jövök majd, és szeretném nektek megmutatni. Aztán pedig, hát mert azt gondolom, mondhatom, hogy mindenki által ismert Dennis Williams és a Turnaround talán egy kevésbé ismert dal. Ez lesz a 2 következő nótánk. Ne felejtsétek, hogyha akartok, akkor tudtok üzenni a különböző felületeken, meg reméljük, hogy élvezitek.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Van egy olyan perverzióm, hogy gyűjtjük a feliratkozókat, úgyhogy amíg nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl, meg segítsetek, hogy minél több feliratkozónk legyen megosztásokkal, ilyen-olyan marketing tevékenységgel, amit tehettek a social media felületeken, a sajátaitokon. Mi pedig próbáljuk zenékkel meghálálni nektek, hogy itt vagytok velünk hétről hétre, és közösen hallgatunk, azt gondolom, elsőrangú soul és funky muzsikákat. Számomra is még mindig megdöbbentő, hogy milyen elképesztően sok zene került kiadásra a 70-es években, és azok az előadók, azok a énekesek, zenekarok, akik kevésbé lettek ismertek, mert kevesebb pénz volt mögöttük, kevesebb marketing, vagy olyan menedzsment, akik nem biztosítottak elég koncertet Amerikában a 70-es években, vagy nem tudták elhagyni az adott államot, tudjuk, hogy ez mennyit jelent, hiszen amikor Luther Vandross egyik legjobb barátjával készítettem interjút tavaly, vagy tavaly előtt Kevin Owens-szel, aki ugye a Ray Goodman and Brown nevű formáció egyik tagja, elmondta, ez mennyit jelentett, és gyakorlatilag ez volt az egyik fő pozitív vagy negatív ok arra, hogy valaki befutott, vagy kevésbé lett ismert ebben a műfajban, ebben a szakmában. Hát most jön egy olyan banda, aki aztán igazán sokra vitte, pedig hasonlóképpen egyéb nagy minőségű zenekarokkal voltak azért nehézségeik. Ez az Average White Band, és választottam egy olyan dalt, ami talán kevesebben ismernek itt hazánkban. Ez lesz a Shine. Aztán egy olyan hölgy, aki már volt a Soul Sessionben nem egyszer, interjú volt, ami sőt, ő Brenda Russell, I Want Love to Find Me, ez lesz annak a dalnak a címe, és egy Atlantic Star-ral búcsúztatom majd ezt a blokkot. A második órában jön majd Gene Karn és Teddy Pendergrass felváltva, úgyhogy a philadelphiai hangzásvilág igazán kijön majd a második órából.

Az alkotó, gondolkodó, cselekvő ember maga az energia. Az egyediség, a valóság, a csoda. A Soul Session stábja kiáll az eredetiség és az egyediség mellett. Ezért sem a műsorban, sem egyéb felületeinken nem használunk mesterséges intelligenciával készült tartalmat.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Ha tehetitek és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahol különben viszonylag új dolog, hogy egy aktuális poszt alatt, ha látjátok, nézitek, megtaláljátok a tracklistát, ha valaki szeret mazsolázgatni, gyűjteni, utána nézni, infókat szerezni bizonyos előadókról, akkor megteheti. Köszöntünk mindenkit különben itt a Soul Sessionben, a most csatlakoztatok. Itt ez fog történni még 1 óra 20 percig, hogy ilyen zenéket mutogatok, úgyhogy reméljük, hogy hétről hétre többen vagyunk. Ne felejtsétek, hogy nem sokára a Philadelphia Records két talán legnagyobb ágyúja, Gene Carne és Teddy Pendergrass egy-egy dalával felváltva jön egy teljes óra, mert hogy 78. születésnapját ünnepelte nemrégiben Gene Carne, és 75 lenne jövő héten a fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass, úgyhogy emiatt választottam dalokat, hát gondoljátok, hogy mennyire nem volt könnyű dolgom. Csináltam interjút is Gene Carne-nal, illetve még egy meglepetés vendéggel, és hát azok az interjúk majd a londoni Soul Sessionben lesznek hallhatók, vagy fel fogjuk tenni külön a YouTube csatornánkra, úgyhogy mai alkalommal itt csak a dalokat halljátok, illetve érjétek velem. Köszöntök mindenkit továbbra nagyon nagy szeretettel. Egy picit puskázva, Ludovic van Gorp és Timothy van der Hoist jön majd itt a Soul Sessionben, nagyon durva. Martin and Grab egyetlen egy lemez 2020-ból. Úgy van be stilizálva, hogy AOR Funk és Acid Jazz. Hát kíváncsi vagyok, mit szóltok a két holland úriemberhez, akik nem akármilyen lemez dobtak össze a 2020-as év elején. Természetesen szerencsénkre

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Na mit szóltok, Martin Grubb, 2020, két holland úriember, csodás lemeze is, még vinilen is megjelent. Nagy-nagy örömére a Soul Sessionnek köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. A második órában még szóljatok egy pár embernek, aki esetleg szereti Chin Karnt vagy Teddy Pendergrast, mert jön egy csodálatos születésnapi óra. Back to back, egy-egy dal, 11 lemez, 11 dal, 11 vinil a stúdióban. 1976 és 81 közötti időszakból fogunk mazsolázni. Chin Karn és Teddy Pendergrasttel kapcsolatban pedig sok mindent lehet mondani, de elsősorban majd dalokat kell hallgatni. Ennyi lesz a feladata mindenkinek, aki itt lesz velünk a második órában, velünk tart. Egyetlen egy dalunk maradt itt az első óra végén. Egy Jazzanova nevű formáció, ez is viszonylag új. Új alatt én még a 4-5-10 évest is értem. Let Me Show You featuring Paul Randolph. Ez a dalnak a címe. Sajnos csak CD-n ez a csodálatos muzsika. Kíváncsi vagyok, mit szóltok. Ezzel zárnám az első órát nagy bátran. Nagyon-nagyon remélem, hogy sokan leszünk a második órában is. Ne felejtsétek a különböző csatornáinkat, ahol nézni, hallgatni tudtok minket, hozzászólni, és várunk természetesen minden kommentelőt, hozzászólót, támogatót, ötletet, kérést, kérdést, szívküldit, mert már volt olyan is. Szóval lényeg, egy Jazzanova dallal búcsúzik az első óra, és aztán a második órában pedig Chin Karnra és Teddy Pendergrast születésnapjára emlékezik a Soul Session a sajátos maga módján.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.

0: Egy rádiót venned, de minek, uram?
1: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani, ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
6: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
5: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárt és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható, legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felől már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszúrtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: 1947. március 15. Columbus. Egy 5 oktávos énekesnő. Talán az egyik legfantasztikusabb énekesnő szerint, véleményem szerint itt a második óra nyitányában, és mellette még sokszor a Soul Session jó barátja, személyes jó barátom, fantasztikus énekesnőnk Jean Carnt hallottuk itt a nyitásban, a nyitányban, de még mielőtt tovább mennénk, képzeljétek el, hogy van egy támogatónk, egy szuper fantasztikus lángosos. És kitaláltuk, hogy lesz Soul Session lángos, ami azon fog, vagy abból fog állni, hogy magyar alapokon extra amerikai feltétekkel fogunk csinálni egy olyan extra lángost, ami fel fog kerülni a ottani kínálatra, menülapra, úgyhogy egy picit erre is megmozdult a Soul Session, hogy a zene mellett most már a gasztróba is bemegyünk ezerrel. Örülünk, hogy itt vagytok. Hát, ahogy említettem itt az első órában, a második óra fantasztikus dalokkal és elsősorban, sőt, csak és kizárólag a Philadelphia Records jó voltából kiadott lemezekből fog állni, bár Teddy egy idő után kivált, Teddy Pendergrass, de maradjunk még Gene Carnál, mert hogy még egy dal jön az 1976-os lemezről. Arra gondoltam, hogy szépen így haladunk egymás mellett, és egy Gene Carn, egy Teddy Pendergrass, próbáltam ugyanabból az évből választani, amikor kiadtak lemezeket, úgyhogy majd a Free Love-val indul Gene Carn, aztán Teddy Pendergrass, Were I All My Friends, ugyanúgy a 76-os lemezről, és akkor majd így megyünk 77-78 Gene Carnnal és Teddy Pendergrass-szel. Ugye Gene Carnot tudnotok kell, hogy de a Carn mellett, a férje mellett a 70-es évek elején kezdett már aktív lenni, és aztán az Earth, Wind & Fire és Normal Connors háttér énekesnője volt egészen addig, amíg 1976-ban nem jön az első szólólemez, ott már természetesen McFadden, Whitehead, Gamble & Huff, a Philadelphia Records a háta mögött, és hát abból az időszakból választottam

Soul Session. A műsor, ahol nem csak az számít, mi szól, hanem az is, hogy miről. Minden dal kizárólag az eredeti vinilről.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Ne felejtsétek, van egy YouTube csatornánk, amire ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek tegyétek meg, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahova a tracklistát közzé teszem. Indítottunk egy ilyen kis újdonságot, hogy egy adott poszt alá beteszem a tracklistát, hát ha kíváncsiak vagytok rá. Közben pedig itt a második órával folytatódik a Soul Session, vagy már szépen zakatolunk benne, és egy Gene Karn, egy Teddy Pendergrass dal váltakozik a két legenda szinte egybeeső születésnapja miatt. Nagyon örülök, hogy itt vagytok a mai alkalommal, reméljük mindenki jól érzi magát, és a zenéken keresztül egy picit közelebb tudom hozzátok juttatni ezt a klasszikus 70-es évekbeli amerikai soul funky feelinget, amire a Soul Session oly nagyon büszke. Megyünk tovább egy újabb Gene Karn dallal, egy hölgy, akiről talán itt a felvezetőben elmondtam, hogy 5 oktávos énekesnő, nem sok ilyen van a világban. A karrierje 1976-os debüt LP-vel indult, ahol már természetesen a Gamble & Huff Duo és a McFadden & Whitehead szerzőpáros ott volt mögötte. 9 nagy lemez, rengeteg duett, köztük a Temptations-szel, Glenn Johns-szal, óriás legendákkal, Al Johnson-nal, a Night Flight-tal, szóval tényleg lehetne külön egy estet csinálni csak Gene Karn duettekből, de most maradunk a születésnapjánál. Szóval egy fantasztikus énekesnő, és mellette egy úriember, T.P. Teddy Bear, Teddy Pendergrass, vagy ahogy amúgy volt nickname is nála, a Fekete Elvis Teddy Pendergrass-re is emlékezünk a mai alkalommal, aki ugyancsak egy jó darabig ugye a Philadelphia Records legendája volt, a Harold Melvin and the Blue Nuts nevű formáció dobosaként kezdte a 70-es évek elején, aztán természetesen lead singer lett, utána picit összekülönbözik Harold Melvinnel, így nagy szerencsénkre elkezdi szóló karrierjét, és hát őrületes muzsikák a különböző kiadóknál jellemzőek, és hosszabb is a pályafutás, még a 80-90-es években is, amikor már Gene Karn kevésbé volt aktív, vagy mással foglalkozott, akkor is ad még ki lemezeket Teddy Pendergrass, bár a mai alkalommal elsősorban a 70-es évek második fele, és 80-as évek elejére fókuszálok a dalok tekintetében. Úgyhogy, ha engeditek, akkor megyek is tovább, egy újabb Gene Karn és egy újabb Teddy Pendergrass dal.

Az alkotó, gondolkodó, cselekvő ember maga az energia, az egyediség, a valóság, a csoda. A Soul Session stábja kiáll az eredetiség és az egyediség mellett. Ezért sem a műsorban, sem egyéb felületeinken nem használunk mesterséges intelligenciával készült tartalmat.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Teddy Pendergrass és Gene Karn egy-egy dala felváltva itt a teljes második órában. Két Philadelphia Recordsos legenda. Gene Karnnak nemrég volt a születésnapja, Teddy Pendergrass pedig jövő héten lenne, ha még velünk lenne 75. A legendára emlékezünk, és mellette Gene Karnnal közösen beszélgettem egy nagyot, fantasztikus énekesnő, képzeljétek, tavaly vagy tavaly előtt, amikor Ray Parker Jr.-ral készítettem interjút, és beszélgettünk, akkor mondta, hogy a 70-es években sokszor volt olyan gondolat, hogy szeretne úgy gitározni, mint ahogy Gene Karn énekelni tud, ami szerintem egy elég hízelgő mondat Ray Parker szájából, aki talán minden idők legnagyobb gitárosa. És mellette el kell mondani, hogy ha már itt szóba hoztuk Gene Karnt, és azt, hogy hogy énekelt, és azt, hogy 5 oktávot tudott kiénekelni, egyszer csak természetesen, mert ez mindenhova eljut, megcsörren a telefon, és Quincy Jones az, hogy hát Michaelnek kéne szerénykedni egy picit, és kéne neki segíteni abban, hogy különböző vokálokat hogy kell kiénekelni, vagy egy picit másképp énekelje, hogy még jobban tetszen Quincy Jonesnak az adott dalban. Úgyhogy Michael Jackson elutazik Gene Karnhoz, és aztán több mint 3 éven keresztül együtt dolgoznak, nagyon közeli és jó barátságba kerülnek, rengeteg Michael fellépésre, Gene Karn az egész családdal meg van hívva, erről különben osztottunk meg már képet nektek a YouTube csatornánkon, úgyhogy egy fantasztikus énekesnőről van szó, aki mellette el kell mondjam nektek, hogy olyan kedves, annyira aranyos és olyan segítőkész, hogy kevés ilyen nyitott és őszinte barát embert ismerek, mint Gene Karn, mert hogy nagyon közeli kapcsolatba kerültünk azon keresztül, hogy felkerestem sok-sok éve, még az első interjú alkalmával. Szóval megyünk is természetesen tovább két csodálatos dallal, egy Gene Karn óta, mert hogy majd így szól 1978 Gene Karn tekintetében Lonely Girl in a Cold Cold World, és aztán Teddy Pendergrass egyik nagy személyes kedvencem When Somebody Loves You Back. Sokszor elmondtam, hogy volt egy olyan, vagy van is egy olyan koncertfelvétel, egy olyan koncert DVD Teddy Pendergrass-től, ahol már tolószékben van a 80-as évek elején, szétjön a függön egy philadelphiai koncerten, és elindul a When Somebody Loves You Back instrumentál része, amire bejön a tolószékkel, elmondhatatlan érzés nézni, látni és hallani közben a zenét, azt a képet, valami elképesztően felemelő, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg, de ha megengeditek előtte, ha már nemrég volt a 78. születésnapja.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
5: Na hát szóval megyünk tovább egy újabb Gin Con dallal. 1981-et írunk, elővettem egy lemezt, elővettem egy dalt, ahol Paulinho da Costa perkázik, ahol természetesen Nathan East van a basszusgitárnál, amely dalt Norman Connors producerkedett össze, ahol természetesen Gene Karn vokál mellett van egy kis háttérvokál, az meg mi lehetne más, mint a legendás Jones Girls, szóval egy nem akármilyen dal, Gene Karn születésnapja itt a Soul Sessionben, amelyet meg mi más, mint egy Teddy Pendergrass dal követ majd, ugyanebből az évből Do Me, ez lesz a dalnak a címe, szóval egy újabb blokk, ami után majd mesélek egy érdekességet.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: A műsor, amelynek van YouTube csatornája, Facebook oldala. Kérünk titeket, hogy kövessétek, jelöljétek be, tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a soul és funky muzsikák, az általunk szeretett csodálatos soul és funky zenék. Köszöntünk mindenkit szeretettel, egyetlen egy dal maradt a mai műsorban, itt a második órában, ugye Gene Carne és Teddy Pendergrass közös születésnapi bulit tartunk.

Lemez ritkasággal jövök, és hamarosan egy soha meg nem jelent dalt fogunk újra majd premizálni itt a Szösszesönben, csak hogy egy pici szösszenetet menjek előre. Szóval nincs más hátra, mint előre búcsúzom egy csodálatos dallal itt a második óra végén. Egy olyan dallal, amelyet küldünk mindenkinek és mindenhova, ahol gond van a népsűrűséggel.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken.

0: További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat, még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Katániai repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a katániai repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a katániai repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor ez itt a 100 hold természetesen. Én Weisser Alinda vagyok, és ahogy azt tudjátok, ebben a műsorban szoktunk foglalkozni gyermek- és ifjúságirodalommal, kortárssal, klasszikussal, magyarral és nemzetközivel, mert azt gondoljuk, hogy van egy csomó jó könyv, amit meg kell mutatni a gyerekeiteknek, vagy amit el kell olvasni, mert sokat elárul arról, hogy hogy gondolkodnak ma a fiatalok. Magáncsa Gergellyel fogok beszélgetni több kötetről is. Hát hogy is mondjam, ezek között több kötet antológia, tehát egy-egy témát jár körül, tehát Gergely sok szerzővel kapcsolatban van, úgyhogy hát az általa felvetett témák lesznek most a beszélgetésünk fókuszában, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk,
3: és Garancsa Gergely velem szemben. Szia!
4: Szia!
3: És most itt van nálam három antológia. Az egyik Költővel nem járnék, Petőfi Sándor a hívószó. A másik Hangulatjelentés, Közérzet a hívószó. És a harmadik Nem mondtam nemet. Hát itt ez a hívószó, hogy nem mondunk nemet. De hogy ezek azért nagyon masszív témák, szóval, hogy például a közérzetről mondjuk csinálni egy antológiát, hogy ezt te miért érezted fontosnak, hogy legyen összegyűjtve lenyomata annak, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy érzik magukat azok a szerzők, akik ebben az antológiában szerepelnek?
4: Hát azt gondoltam, hogy az egy ilyen jó kor lenyomat lenne. Tehát, hogy éltünk abban, amiben éltünk itt 16 éven keresztül, és az járt a fejemben, hogy közben mindenhonnan ömlik ránk, tehát hogy megnyitok én is naponta 83 híroldalt, és elolvastam, hogy nem tudom, egy délután alatt 5000 disznóságot csináltak, ami egyenként vérér kiállt, vagy hát valami ilyen kis lázongásért, és az járt a fejemben, hogy de vajon a kamaszok mennyire vannak benne, vagy hogy vannak ebbe benne, vagy nekik hogy lehet erről beszélni.
3: Na de ez most arra voltál kíváncsi, hogy ők hogy vannak benne, vagy hogy lehet nekik elmesélni, amiben mi benne vagyunk?
4: Hát ugye ezek az antológiák alapvetően ilyen gimis, meg ilyen egyetemista korosztálynak szólnak, meg a szereplőik is leginkább ilyenek. És hát arra voltam kíváncsi, hogy ezek a felkért szerzők mit tudnak mondani, mert nagyjából vannak benne idősebbek is, de azért...
3: Igen, pont ezt akartam mondani, ezért is kérdeztem, mert hogy eléggé széles. Nem tudom, ki a legfiatalabb, de valahol Bíró Zsombor Aurél környékén őt merném tippelni, és akkor azt tudom, hogy ki a legidősebb, de azért egy idősebb generációt képvisel, akár Miki Luzsányi Mónika, akár a Mésző Ági, tehát ők inkább a szülők generációját képviselik. Tehát elég széles a korosztályos merítése mondjuk a szerzőknek.
4: Hát igen, de hát ez meg ugye irodalom, szóval, hogy nem csak arról tudok írni, amiben benne vagyok, vagy ami megtörtént velem, meg ezeknek a szerzőknek is van gyereke, meg gondolnak valamit az ő gyerekeik is a világról, meg ők is gondolnak valamit, és akkor azt gondoltam, hogy ettől még színesebb lesz ez az egész, és hát azt vettem észre ott a diáktüntetések magasságába, hogy hoppá, valójában a mai kamaszokat sokkal-sokkal jobban, de még a felsősöket is, tehát hogy valahogy sokkal jobban, tehát ahogy a mi életünket is felnőttekét így átitatta ez a politika, tehát hogy szerintem sokunk ezzel kelt, ezzel feküdt, és tényleg egy, nem tudom én, kávét nem lehetett meginni úgy egymással, hogy valahogy ne ez lett volna a téma. Azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tök fontos dolog, és hogy valamire azt gondoltam, hogy tök én, ha most lennék kamasz, akkor tök szívesen olvasnék ilyen szövegeket.
3: De azt mondod, hogy a kamaszokat még jobban beszippantotta ez a politika?
4: Hát, ha nem is még jobban, de hogy sokkal inkább, mint mondjuk, nem tudom, az én generációmat akár.
3: Ezt alátámasztom, szülői tapasztalatban mondom, hogy alátámasztom a 10 éves közep, tehát a 10 közepe igen, felé járókat nagyon magával vitte a politika, meg az aktivizmus.
4: És hát meg közben, szóval, hogy ezek az antológiák picit mindig ilyen jutalomjátékszerűek is, meg az én aktuális kattanásaimat is így jól és monitorozzák. Jó.
3: De ilyenkor mi a felkérés? Léci, írj arról, hogy hogy vagy közérzetileg? Vagy ennél azért jobban meghatároztat, hogy miben mozogjanak a szerzők?
4: Hát részben igen, részben meg nem. Tehát mind a három antológiánál az a menet, hogy így kitalálom előre, hogy mondjuk maradjunk a hangulat jelentésnél, hogy hú, tök érdekes lenne, ha mondjuk ilyen 15-20 szerző írna arról, hogy milyen a 2020-as években kamasznak, fiatal felnőttnek, egyetemistának lenni, és akkor megírom nekik egy e-mailben, hogy szia, arra gondoltam, hogy ez a téma, annyi megkötés van, hogy lehetőleg kamasz szemszögből per fiatal felnőtt szemszögből szóljon, és arról, hogy érezzük magunkat, milyen hatások érnek, milyen nehézségek vannak, mi az, ami foglalkoztatja ezt a korosztályt. És akkor innentől kezdve viszont én szabad kezet adok a szerzőknek, tehát hogy...
3: Ez... Van, ami meglepett téged, hogy visszatérő téma? Van olyan motívum, amit úgy tapasztaltál, hogy sok... ember gondolkodásában és aztán leadott szövegében visszaköszön?
4: Hát, ha nem is téma, de hogy az én fejemben az volt, hogy nagyon dühös lesz ez a kötet, és ehhez képest nagyon szomorú lett. Vagy hogy ilyen inkább nyomasztó lett, mint ilyen...
3: Mint dühös.
4: Mint asztalborogató, és hú, menjünk, és gyújtsuk fel, vagy rángassuk ki, vagy ordibáljunk, hanem valahogy az egésznek, és a szerkesztés is picit ilyen nyomasztóvá vált, miközben nagyon jó szövegek, de hát azért így elég megterhelő volt ezt olvasni, mert tényleg ilyen, hát talán ahogy sokan mások is érezték magukat, hogy hát mint ha valami így nyomna, tehát hogy érzem, hogy kényelmetlen, nem jó, de hogy így hogy kijönni ebből, igen, vagy mit kezdünk ezzel?
3: Most ugye gyors egymás után olvastam ezt a három antológiát, és noha az egyikre azt mondjuk, hogy Petőfi, a másikra azt, hogy közérzet, a harmadikra azt, hogy mikor nem mondunk nemeket, azért alapvetően mindegyik valahogy arról szól, hogy érezzük magunkat. Tehát a Petőfivel kapcsolatban is csomó olyan szöveg van, ami sokkal jobban reagál a, nem tudom, szegénységre, vagy társadalmi különbségekre, mint Petőfi Sándorra magára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nekem feltűntek motívumok egyébként, hogy mik azok a problémák, amelyek vissza-vissza köszönnek. Például a generáció közötti párbeszédképtelenség témája, az nagyon-nagyon sok szempontból előjön, úgyis, mint a nagyszüleink, a szüleinkkel, a szüleink velünk, hogy egyszerűen van egy szöveg, amiben van egy ilyen kép, ami a fejemben él, hogy ülnek az autóban, színházból mennek hazafelé, és az anyuka csak mondja, és érzed a kedvességet, meg a törődni akarást, de közben a fiú belső monológia erre úgy reagál, hogy fölöslegesek ezek a szavak. Üresek, miért nem a lényegről beszélünk, hogy mi volt a színházban, amit most megnéztünk, hogy a törődés is, a jó szándék is benne van, de valahogy üres a kommunikáció, és nekem ez egy ilyen visszatérő élményem a szövegekkel kapcsolatban.
4: Ez érdekes, mert ez a Veszprémi Szilveszternek a Nyilas Misi Szép című szövegében van. Hát lehet, hogy ezzel a szemmel meg fogom majd én is nézni, mert ez nekem nem jött ki ennyire, vagy nem volt ilyen felismerés, hogy hú, itt mennyien beszélnek.
3: De mondok
4: erről
3: egy másik szöveget, amikor az apuka megkéri a fiát, hogy menjen be a haldokló nagypapához, és tulajdonképpen intézz el, hogy a nagypapa rájuk írassa a lakását, mert úgyis mindjárt meg fog halni. Ott is egy kommunikáció képtelenség van, vagy van olyan szövegben, ahol egy családi asztalnál megy a fiatalokkal szembeni sztereotípiák felsorolása, és akkor így közben olvasod, és azt érzed, hogy fú, ezt 10 évesként így végighallgatni azért nem erős önuralom kell hozzá, szóval valahogy ezek a konfliktusok nekem sokszor megjelentek.
4: Hát ez...
3: Jó, oké. Okay.
4: Ez nem szándékos, de hát az biztos, hogy, tehát, hogy most ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy nyilván mindig is voltak a generációk között ilyen ellentétek, vagy ilyen elbeszélések, vagy nem értések. Hát, hogy ez ebben ennyire hangsúlyos lenne, az mondjuk nem nagyon jó, pozitív, de hogy ilyen szándékosság nem volt benne. Viszont ez meg tök jó, amit mondasz, mert hogy abból a szempontból, hogy ugye nagyon sok szerző van az antológiákban, és viszonylag a korosztály is széles, ettől ezek így tök jól, és akkor hogy ki mire tud rezonálni, tehát hogy lehet, hogyha most itt lenne valaki harmadik, akkor neki sem ez jutna eszébe, hanem azt mondaná, hogy nem tudom én, de hogy a hogy bánunk egymással, vagy hogy vagyunk mi a kortársainkkal, szóval hogy ez egy ilyen tök jó kis kirakózás tulajdonképpen.
3: De téged van olyan dolog, ami meglepett olyan értelemben, hogy nem is gondoltál rá, hogy ez ma valakinél közérzeti kérdés?
4: Hát a hangulat jelentésben.
3: Hát mondhatod a többit is, tehát hogy nem feltétlenül kell csak arról beszélni.
4: Akkor tehát erre egy ilyen, először ilyen általános választ tudok adni, hogy engem mindig meglepnek a szerzők. Szóval, hogy ahogy már a hangulatjelentésnél utaltam, hogy én mire számítottam, itt a nem mondtam nemetnél is, ami hát ahogy a címe is mutatja, hogy miről szól. Tehát, hogy ez valahogy mindig egy ilyen picit ilyen adventi kalendárium nyitogatáshoz szoktam hasonlítani, amikor jönnek be az antológiához a szövegek.
3: Igen, egyébként gondolom olvasod.
4: Igen, mert hogy ugye ezek nem is már közölt szövegek, hanem ezek teljesen az antológiában van készültek, és ezért mindig ilyen tök meglepő. Tehát én a nem mondtam nemetnél is azt gondoltam, hogy valahogy valami sokkal erősebb, valami sokkal ilyen ilyen nyíltabban lesznek benne ezek a folytogató helyzetek. És aztán kiderült, hogy hát sokkal finomabban tudják a szerzők. Tehát ott van például az egyik szöveg, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy srác meg egy lány az utca sarkon állnak, és akkor próbálnak elbúcsúzni, illetve a lány próbál elköszönni a fiútól, és egy ilyen, hát friendzónolva van ugye a srác elég erősen, de hogy a lány meg közben ott stresszel, hogy akkor most hogy lehetne kedvesen azt mondani neki, hogy szia, de közben valahogy meg mégiscsak jól esik, hogy megölel, és akkor itt mi történik, és annak is ilyen az egész, tehát hogy ahogy ilyen kvázi azt szoktam mondani, hogy ilyen első ránézésre ilyen banális sztorik is tudnak lenni, amit viszont, hogyha jól van megírva, meg picit mögé néz az ember, akkor kiderül, hogy jesszusom, hát folyik mindenkiről a víz, és teljesen meg vannak lőve, hogy mit csináljunk.
3: Na igen, ez is egyébként jó, amit mondtál, mert ez is nekem egy ilyen visszatérő élményem, hogy a felnövés nehézségéről szó van a kötetekben. Ezekről az apró bizonytalanságokról, ami mondjuk ebből az életkorból visszanézve úgy hirtelen emlékszel, hogy volt ilyen, hogy nem tudtuk a megszólítást, a hozzáérést, egy csomó mindent nem tudtunk még, és ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a szövegek, hogy visszavisznek abba a korba, amikor még ezek a bizonytalanságaink megvoltak. De mondtad, hogy azt gondoltad, hogy nem lesz dühös bizonyos szövegeknél, én teljesen azt éreztem, hogy wow, ez azért oda van mondva. Mondjuk például a Nem mondtam nevet kötetben, van Bíró Zsombor Auriának egy írása, a kudarc és bukás, és a bukás, bocsánat, és ez egy nagyon, hát jó, ő eleve ilyeneket ír, de hogy nagyon az ő közegéről szól, hogy hogyan lehet bekerülni egy kánonba, és akkor most csak így egy-két mondatot felolvasok csak úgy a hangulata miatt, hogy a nézőtér legszélén ácsorogtam, betűrt ing, dezodoros hónajszag, meglangyosodott sör a kézben, így vártam, hogy belefolytsák végre a szót ebbe a két kopaszodó, tesztoszteron hiányos gyökérbe, akik szemmel láthatóan elhatározták, hogy addig nyomják az esztétikai fingreszelést, amíg valaki ki nem tépi a kezükből a mikrofont. Akkor kicsit odébb egy másik mondat, hogy egyiküket sem akadályozta meg abban, hogy az irodalmi esteken kollegiális vedelésnek álcázott nyomulással próbálják bekönyökölni magukat a kánonba. Szóval, hogy azért egy ilyen nagyon, én szerintem meg pont ilyen elég odamondogatós ez a szöveg például.
4: Na, itt vitatkoznék veled, mert hogy ennek a szövegnek a vége, és ami szerintem, tehát ami miatt nekem például nagyon tetszett ez a szöveg, hát, hogy ott meg az a vége, hogy miközben a narrátorunk a fejében igen elég erős állításokat fogalmaz meg erről az irodalmi közegről, amiben van vagy szeretne bekerülni, és ahogy olvassuk, tulajdonképpen az derül ki belőle, hogy hát ki a fene akar ezek közé tartozni, és még a narrátor is picit ezt erősíti, és akkor mi a vége, hogy iszonyat boldogam, megy, mert végre, na, most már őt is behívják hát Raci a dohányzó részbe.
3: Hát önreflektív, tehát oké, hogy ő is ugyanazt járja, de ami kívül van, addig elég markáns kritika.
4: Hát igen, de hogy ez hogy tud olyan, Szóval, hogy ez inkább nekem nem annyira a dühöt jeleníti meg, mint a, nem is, hát inkább a meghasonlás.
3: Igen. Igen. Jó. Innen folytatjuk mindjárt egy kis szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold, Vejszer Alindával.
2: És Garancsa Gergely velem szemben, szia! Ugye most olyan kötetekről beszélgetünk, amelyeknek van egy hívószava, és ezen hívószó köré több szerző is írt novellákat. Az egyik a Nem mondtam nemet című kötet, a másik a Hangulatjelentés című kötet, amiről még kevesebbet beszéltünk, az a Költővel nem járnék című kötet, ami Petőfi Sándor a hívószó, és lesz még egy olyan kötet, ami nem antológia, amit szeretnék ma szóba hozni. Na, egy picit Petőfiről. Amikor megtudtam, hogy Petőfi Sándor, azt hagytam utoljára, megijedtem ettől a dologtól, hogy itt Petőfi Sándor lesz, és az első két írás még egy kicsit olyan is, hogy reflektál, hogy Petőfi megérkezik valahol, és akkor beleéljük magunkat. De aztán ez a kötet teljesen elrugaszkodik Petőfi Sándortól, tehát van benne olyan szöveg, ahol épp csak egy versét idézik fel, vagy csak egy versort, vagy éppen a kenyér Petőfi kenyér, tehát, hogy amit vesznek a boltban. Tehát, hogy valójában iszonyatosan távolra megy Petőfitől a kötet, de valamiért mégis ez a hívószó. Miért?
3: Hát ugye, amikor ez kijött, akkor volt Petőfinek a 200. szülinapja, és azt gondoltuk a Pagonynál, hogy na hát az nem létezhet, hogy erről valamivel ne rukkoljunk elő. És akkor én gondoltam arra, hogy legyen egy ilyen kamaszoknak, igazából felnőtteknek is szólnak szerintem ezek a szövegek, szóval, hogy egy ilyen tilosozás antológia készüljön. Hát de hogy ne az legyen, ami szokott lenni, szóval hogy nem egy ilyen iskolai ünnepség legyen Petőfiről egy könyvben kiadva, hanem hogy mit tudunk kezdeni, tehát hogy mi az, ami Petőfiből van így 2024-ben, amivel így kapcsolódunk. Mert hogy...
2: És nem volt olyan szerző, aki azt mondta, hogy én nem tudok Petőfihez kapcsolódni? Tehát nem akarok benne lenni?
3: Nem volt. Nem volt. Szerintem olyan volt, aki mondta, hogy neki, igen, volt, tehát aki mondta, hogy neki komoly averziói vannak Petőfi személyével kapcsolatban, még a szövegei csak hagyján, de maga a figura az nem a kedvencei közé tartozik.
2: De végül ő is szerepel a kötetben.
3: Végül ő is, szóval, hogy valójában tényleg nem egy ilyen tablót, vagy egy ilyen emléket akartam ezzel az antológiával, hanem azt, hogy kicsit menjünk már utána, mert ez így jól hangzik, hogy hú, Petőfi 200, meg nagy költőnk Petőfi Sándor, és akkor mindenki törölgeti a szemét, meg kihúzzuk magunkat, meg betűrjük az ingünket, és akkor ilyen, de hát, hogy valójában mennyiben élő ez a Petőfi.
2: És téged az nem lepett meg, hogy Szendrei Júlia jóval hangsúlyosabb lett a kötetben, mint ahogy szokott lenni mondjuk a Petőfi tárgyalása kapcsán?
3: Hát olyan nagyon nem, azt hiszem.
2: Van egy szöveg, a Szabó Bori írta, ami arról szól, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumot nem Petőfi Irodalmi Múzeumnak hívnak, hanem Szendrei Irodalmi Múzeumnak, és ott nem Petőfi Sándor kiállítás van, hanem Szendrei Júlia kiállítás van, ahol megtalálja Petőfi naplóját. És a Petőfi a naplójában ír arról, hogy de jó lenne, ha ő is író vagy költő lehetne, de hát el kell látni a házi feladatokat. Ugye ez egy ilyen vicces feminista hozzáállás a kérdéshez, de egy elég erős szöveg lett egyébként. Szóval, hogy ezért mondom, hogy Szendrei Júlia más szövegekben is elég jelentősen jelen van ebben a kötetben.
3: Hát igen, de hát azért nem lep meg, mert hogy van egy ilyen trend. Tehát, hogy eddig az volt az irodalom, hogy különböző korú fickók nyekeregnek, vagy kiabálnak arról, hogy a különböző életkorú fickóknak milyen jó, vagy milyen rossz, vagy egyáltalán ők hogy vannak, és hát már egy jó ideje azért megjelentek ezek a nem szeretem ezt a női szerzők, meg női témák, mert hogy nem nagyon érzem ezt ilyen... Tehát, hogy az emberi létnek egy másik aspektusa, így tudnám mondani, ami nem kapott eddig elég nagy hangot, és szerintem ez tök érdekes, meg tök jó is. Tehát én magamon veszem észre, hogy az utóbbi legalább az utóbbi 5 évben sokkal több olyan szerzőt olvastam, aki nő, és mondjuk nem feltétlenül ilyen férfi perspektívából beszél valamiről, amiről mondjuk már 33 könyvet olvastam különböző férfiak perspektívájából.
2: Egyébként bocsánat, csak hogy az antológiákban, nem a Petőfisben, de valamelyik másikban, csak már kicsit keveredik, hogy melyik novella melyikben van, de hogy ennél még direktebben is megjelenik női nézőpont. Tehát például van benne olyan novella, amit a Kalapos Éva Veronika írt, és az egy nőgyógyászati vizsgálat, egy hirtelen teherbeesésre szeretne ugye tablettareceptet kapni, és hogy milyen mondatokat kap egy nő, aki így bekerül ebbe a sztoriba, az például iszonyatosan direkten érzékelteti azt a kiszolgáltatottságot, amit egy hímnemű orvos mondjuk létrehoz a nőnemű pácienseivel szemben, az kifejezetten direkt feminista proklamáció, nem tudom, kiáltvány.
3: Igen, de hogy ezeknek én tökre örülök. Szóval szerintem az a hangulatjelentésben van ez a szöveg, igen, hogy én ezeknek nagyon örülök, mert hogy tök fontos. Szóval, hogy és az is járt a fejemben közben, amikor ezt a szöveget olvastam, hogy milyen jó lesz, amikor kamasz srácok fogják ezt olvasni. Vagy 20 pár éves fiúk.
2: Akik egyszer majd orvosok, főorvosok lesznek, nem.
3: Ha nem is az, hogy ők orvosok lesznek, de hogy találkoznak egy olyan tapasztalattal, ami nagyon-nagyon távol van a saját, hogy hát nincs nagyon róla, vagy hát esetleg, ha a barátnőjük, nem tudom, beszél róla, hogy fú, nagyon gáz volt, mert iszonyat prostó volt velem a doki, akkor tudnak, de hogy ez a szöveg, tehát még nekem is, aki hát nem volt ilyen berészem.
2: Meglepő.
3: Hát, igen, de hogy hát ilyen nagyon, nagyon zsigeriben érintett, szóval, hogy ebbe így bele se gondol az ember, hogy mennyire kiszolgáltatott, miközben igen, szóval, hogy
2: a azért... A napi tapasztalata, tehát, hogy ez egy létező téma, igen. De ez érdekes, hogy akkor ilyen nézőpont is lehet, vagy ilyen célja is lehet egy kötetnek, hogy azt mondani, hogy beenged olyan problémákba, amiben nem látnál bele feltétlenül, és akkor az irodalom ilyen szempontból érzékenyít is arra a problémakörre.
3: Hát igen, de hogy az irodalom érzékeny, szóval, hogy én egy picit óckodom ettől, hogy ez a didaxisna, direkt részétől, nyilván, hogyha nem direkten megjelenik, az meg tök jó. Szóval, hogy ez picit ennél a szövegnél is azt éreztem, hogy igen, tehát nem a lányoknak kell hosszabb szoknyát felvenni, hanem a fiúkat kell kicsit irányba állítani, hogy...
2: Te neked szerkesztőként mondjuk, ha lehet ilyet mondani egyáltalán, bár valószínűleg ki fogsz bújni belőle, hogy ilyen, ezt nem lehet ilyen állást foglalni, de hogy közelebb áll hozzád az, amilyen nagy megfejtést akar adni valami társadalmi kérdésre 4-5 oldalban, vagy közelebb áll hozzád mondjuk egy olyan szöveg, én például azt nagyon szerettem, pedig az nem ilyen nagy, mélyre menős, de mégis fontos, hogy egy halott dédnagymama hátrahagy egy hát Petőfinek látszó kéziratot az unokájára, és az unokának ki kell nyomozni, hogy ez mi? Hogy került ide? A János Vitéz folytatása volna? Hát akkor ez iszonyatos irodalmi érték. És tulajdonképpen, ezt most elszpoilerezem, mert ez végül csak egy szöveg, kiderül, hogy ez a nagymama szórakozik az unokájával, mert hogy nagyon szeretett vele lenni, meg minden, és akkor úgy gondolt, hogy a halála után is legyen egy ilyen játék, amit tulajdonképpen közösen járnak végig, de hát a csalódás csalódás, tehát hogy nem Petőfi szöveg, természetesen végül is az a szöveg, amit talál. Én ezt tök bírtam, ezt a játékot például, ami nem egy nagy megfejtő szöveg, csak egy ilyen játék.
3: Hát nem tudom, hogy ezt kibújásnak fogod-e venni. Nem, én legalábbis nem annak van számva. Hogy mindegy. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy a szöveg legyen jó, és hogyha az a szöveg a saját univerzumában az koherens, működik, akkor szólhat egy bevásárlásról, megszólhat arról, hogy nem tudom én, van-e élet a halál után, vagy hogy fogjuk megállítani a klímakatasztrófát, vagy bármiről. Mert ha jól van megírva, hogyha az a szereplők a helyükön vannak, ha az egész szöveg világon belül minden oké, akkor azt jó olvasni, és innentől kezdve ez mindegy, mert hogy nekem befogadóként ez egy ilyen jó tapasztalat lesz. Lehet, hogy nem ez fogja segíteni abban, hogy megtaláljam az életnek az értelmét, vagy felismerjek valami nagy dolgot, de hát már az is tök jó, hogyha azt mondom, hogy de jó, az milyen okosan ki lett találva, vagy én is filózok rajta, mint egy ilyen krimin, hogy hú, most akkor ez most tényleg Petőfi szöveg, nem Petőfi szöveg? Szóval, hogy nem, én nem szeretek ebbe így különbséget tenni, meg ugye szoktam szerkeszteni kisebbeknek szóló szövegeket is, könyveket is, és ott is ez a, igazából egy szabály van nálam így szerkesztőként, tehát hogy az adott szöveg, az függetlenül attól, hogy egy 350 oldalas kamaszoknak szóló regény, vagy antológia, vagy egy 15 oldalas kis képeskönyv, az legyen jól megírva, legyen jól kitalálva minden szereplő, mindenki legyen a helyén.
2: Világos.
3: És
2: arra kaptál választ mondjuk a Petőfis antológia kapcsán, hogy mennyire aktív Petőfi képünk van?
3: Hát inkább arra kaptam, hogy milyen sokszínű az a Petőfi kép, meg hányféleképpen kapcsolódnak hozzá emberek, meg hát igen, szóval ezt már említetted, ez a Petőfi kenyér, tehát igen, tehát hogy valószínűleg sok embernek ennyi, hogy ja, van egy ilyen kenyér, meg valamit tanultunk az iskolába, ami szerintem amúgy tök oké, szóval egy picit ilyen rosszul szokta kivenni magát, amikor azt mondja egy ilyen könyvkiadó szerkesztő, hogy szerintem amúgy oké, ha valakinek nincs kapcsolata az irodalommal, mert ha nem ez mozgatja, vagy ez nem érinti meg, attól ő még egy remek ember lehet. Nyilván én szeretek olvasni, ha mások is, az tök jó, de nem ez az emberi minőség fokmérője. Szóval, hogy, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy inkább ez volt nagyon érdekes, hogy hányféle módon lehet, mert aztán itt tényleg van minden a családon belüli erőszakon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekig, meg ilyen nyomozós sztorikon át. Barát Katalinnak az egyik szövege, ami már ilyen Borges-i módon működik, mert hogy kiderül, hogy Sherlock és Watson valójában Petőfi és Arany János, és tehát itt sem fejtjük meg az élet értelmét, meg nem
2: kerül
3: Petőfi teljesen új megvilágításba, de hogy iszonyatosan szórakoztató és okos.
2: De akkor az a válaszod, hogy azért a Petőfi itt van, mert itt van az utcanévben, a kenyérben, a versben, ami van, hogy fontossá válhat, vagy itt van az idézeteinkben, emlékszem, van egy lány, aki nem tudja, hogy Petőfit idézed, de Petőfit idéz, tehát, hogy mert itt vannak ezek a mondatok velünk, tehát, hogy tulajdonképpen van egy Petőfi képünk, de a hangulatjelentés címét is értem, ugyanakkor nem mondtam nemet, az egy tök érdekes választás, hogy azt a pillanatot vagy témát megtalálni, amikor nem vagy aktív döntéshozója valaminek, csak éppen nem mondasz rá nemet. Van benne például egy olyan bullyingolós történet, hogy egy tanárt csinál ki egy osztály, és hogy többen érzékelik nyilván, hogy nem jó, ami megy, de nem mondják azt, hogy nem, csak épp nem vesznek benne részt, hogy nem olyan aktivitással. De miért tartottad olyan fontosnak, hogy ez is, ez a passzív részvétel is meg legyen örökítve?
3: Hát Mert szerintem ez nagyon érdekes. Szóval, hogy sokat beszélünk arról, ugye, hogy mit ne csináljunk, vagy hogy csináljunk valamit, meg hogy nem oké, ha már bullying, tehát, hogy nem oké valakit bullyingolni, meg nem tudom, nem oké valakit gyalázni, vagy... Tehát, hogy sok minden az, ami egy ilyen aktív cselekvés, hogy azt ne csináld, és akkor így az jutott eszem, hogy oké, de hát valójában az, a nem cselekvés is cselekvés tud lenni bizonyos helyzetekben, ami aztán alakítja.
2: Ugye, aki, hogy van a cinkos, aki néma.
3: Igen. És valami ilyesmi motoszkált bennem, és nem feltétlenül ilyen politikai vonalon, így a hangulatjelentés után, bár azért ez is dolgozott bennem, de hogy sokkal inkább ennek az ilyen, hát hogy vagyunk mi ilyen hétköznapi emberek ezzel, tehát hogy ülünk, és akkor hallgatjuk, hogy nem tudom én, ott mellettünk valaki hogy viselkedik, és tök nyugodtan le lehet szállni, igen, a villamos, hogy miért? Én nem csináltam semmit, hát de várjunk már, szóval ott voltam, meg végül is valahogy benne voltam a szituációban, csak én azt a cselekvést választottam, hogy nem cselekszem.
2: Igen. Egyébként érdekes, ez az önfelmentő.
3: Hát...
2: Könnyebb, igen.
3: Igen.
2: Egyébként, mint ilyen társadalmi tünet is érdekes, hogy ki mit a fotelben, és hogy... Hát, nem tudom,
3: igen,
2: a fotelba
3: jó,
2: könnyebb, nem
3: és,
2: részt venni
3: és jó
2: könnyebb.
3: Is, hogy ezt a fotelt mondod, igen, mert hogy szerintem azért... Vagy most nem akarok másokat, de hát magamból kiindulva is azt veszem észre, hogy azért nagyon, nagyon okosan tudok passzívnak maradni.
2: Szerintem mindannyian tudunk passzívok maradni, csak érdemes vele szembenézni.
3: Igen.
2: De most az antológiákhoz képest van egy ilyen egészen rendhagyó kötet, Balázs Ifadni, Bocs, hogy élek, az a címe, és ezt még hoztam ma, mert ez annyira izgalmas kötet. A fene tudja, hogy mi ez műfajilag. Én ezt nem tudom megmondani. Hol egy mondat van egy oldalon, hol egy kis esszé van egy oldalon, tele van grafikával, hol egy társadalmi kritikának érzem, hol valami bensőséges lírának, nem tudom. Tehát, hogy mi ez a kötet? Mi ez? Hogy mit mondanál erre? Nem regény?
3: Hát a szerzője, Balási Fanni nagyon jól meghatározta szerintem, hogy ez rövid prózák. És ebbe belefér, igen, az egymondatos rövidség is, meg a 32 soros mondat is, és hát való igaz, hogy néha egy dupla oldalon egy mondat van, viszont a Korbujáginak az illusztrációi meg így burjánzanak, és tulajdonképpen a betű helyett mesélnek a képek. Szóval én ezt valami fajta képeskönyvnek mondanám, ilyen felnőtt képeskönyv, vagy young adult, new adult képeskönyv.
2: Olyasmi, de ez dühös, tessék, hiányoltad a dühöt, ez dühös. Nem?
3: Hát, na ez egy megint az értelmezőknek az ügyéhez térek vissza, mert hogy nekem nem dühös ez a könyv. Néha zsörtölődik, de nekem uh-huh. alapvetően ilyen szomorkás, de vannak benne dühös részek, ez kétségtelen. A szerző viszont tudom, hogy ő ezen mindig nagyon meglepődik, már a szerkesztés alatt is, amikor beszélgettünk, hogy mondtam neki, hogy fú, azért ez elég lehúzósra sikerült, és hát kicsit megfeküdte a gyomromat, amíg megszerkesztettem. És azóta ez több kritikában így előjött, hogy hú, nagyon, nagyon jó, de azért nagyon nyomasztó. Miközben a szerzői szándék szerint ennek a könyvnek a befejezése, az a remény, az a felvillanó lehetőség, és hogy nem vagyunk egyedül, és van még miben.
2: Ezt kifejtjük azoknak, akik tovább jönnek velünk a Spotify-ra. Akik nem, azok rosszul teszik egyébként, de azok sem menjenek soha, mert még ajánlunk könyvet ezeken túl is.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
2: És akkor kedves hallgatók, ahogy ez lenni szokott, itt a műsor végén mindig megkérem a vendégeimet, hogy ajánljanak egy olyan kötetet, ami számukra fontos. Most Gergő is ajánlani fog, Grancsa Gergő ült velem szemben ebben az egész elmúlt egy órában. Mit ajánlottál? Mit ajánlsz?
3: Hát három könyvet is ajánlok, ezt megpróbálom viszonylag gyorsan összefoglalni a hallgatóknak. Az egyik, ami nagy gyerekkori kedvencem, az a Mosonyi Alíznak a H. Ágnes rajzaival a szekrény mesék, mert az hát gyerekkoromban egyszerre volt iszonyatosan izgalmas, nagyon félelmetes és teljességgel érthetetlen. Ez most így felnőttként sem sokat változott. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény mondattal kezdődő teljesen abszurd történetek, de mégis van bennük valami olyan, hát nem is tudom, ilyen fantasztikum, vagy valami olyan mágia, amitől én a mai napig nem tudok szabadulni, pedig nem egy nagyon friss darab, de hogy az egy csudakönyv, nagyon sok fekete-fehér rajzzal, és azon is lehet így böngészni, és tehát, hogy valami, szóval nem tudom meghatározni, hogy ott mi történt a szerző meg az illusztrátorral, de valami egészen csodálatos dolog volt. A másik, az egy jó kis klímaszorongós könyv, ez a Rojik Tamásnak a Szárasság című könyve.
2: Azt per pillanat hiányzik, jelzem.
3: Sajnos. De
2: már azt hiszem dolgoznak az újra nyomásra.
3: És e-könyvben viszont kapható. Hát az megmutatja, hogy 2050-ben mi fog valószínűleg, ahogy így az elmúlt nyarat nézem, valóban megtörténni Magyarország. Tehát, hogy fogy el a víz, hogy alakul át az egész társadalom emiatt.
2: Ezt azt hiszem most a Dunaparton kéne olvasgatni a Szárasságot, hát ahol át tudsz gázolni.
3: Hát igen, a nem létező Dunapartján igen, lassan, igen. Úgyhogy ezt azért, és akkor van még egy nagy kedvencem, az meg Domonyi Ritának a Tündér Bodár című könyve, amiben meg valahogy azt hiszem, hogy a szerzőnek sikerült egy ilyen egészen elképesztő módon ezt az ilyen gyermeki lelkesedést, meg ilyen világra való rácsodálkozást, és senkit nem riasszom meg a Tündér Bodár kifejezés, mert nagyon sok ilyen első hallásra gejl és gicses dolog van ebben a könyvben, de hogy a harmadik mondat után rájön az ember, hogy hát ez olyan ironikus, és annyira szórakoztatóan forgat ki minden ilyen habos-babos marhaságot. Hát arról meg annyit, hogy van egy kislány, és a Deve Vér nevű valószínűleg egy ilyen nagyra nőtt denevér barátja, akik egy erdőben laknak, és ott van nagyon sok mindenféle ismerősük, és kitalálják, hogy szerveznek egy nyári fesztivált, ahol olyan dolgok történnek, mint nem is tudom, bárányfelhő nézés, menetelés fel és le a nyárfasor. Szóval, hogy van benne valami ilyen nagyon, én nagyon vevő vagyok az ilyen abszurd, ilyen zsigeri gyermeki örömre, tehát, hogy amikor csak, hát, hogy így őrüljünk már meg teljesen, és valami ilyesmit tud ez a könyv is, úgyhogy én ezt a három könyvet ajánlanám.
2: Remélem, jegyzeteltetek, kedves hallgatók. Grancsa Gergőt hallottátok, aki most ajánlott három kötetet, de hát alapvetően ajánlottunk a műsorban is legalább három kötetet, három antológiát. Az egyiknek az a cím, hogy Nem mondtam nemet, a másiknak az a cím, hogy Költővel nem járnék, és a harmadiknak az, hogy Hangulatjelentés, és külön beszélgettünk Balási Fanninak a Bocs, hogy élek című könyvéről, kötetéről. Úgyhogy bőven van mit olvasni, meg hát még itt a nyár, úgyhogy még szabad idő is van rá talán. Úgyhogy olvassatok sokat, és akkor jövő héten újra találkozunk pénteken 9-kor. Várlak titeket, addig jó pihenést, jó olvasást mindenkinek, sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Lipótvárosban az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Balma, Beton.

0: Murphy, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani, ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűes terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén.
2: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítás nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, arcnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geniform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővele korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Ön hogy éli meg, művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogyha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
1: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
2: De legalább egy.
1: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom én, nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közbe merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
1: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
2: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
1: A betegekkel?
2: A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
1: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
1: Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
2: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd traumatológus.
1: Bocsánat, ezt meg kell, tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együttérezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával, igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
2: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani, a hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni, tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
1: Win-win szituáció.
2: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szembe, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
1: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradnak
2: vagyunk. Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
1: és
2: van
1: az emberekből. És akkor hagyja a családja?
2: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
1: A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-től 5-ig tart.
2: Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
1: Tehát a hivatásnak sosincs vége, nincs munkaidő.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása hivatása. Ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni kell.
1: És szeret tanítani?
2: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek. Még inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
1: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben, igen, akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
2: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
1: Ez a bizonyos mozaik plasztika,
2: hát ez amit így hívnak. Ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
1: Mesél egy picit róla, hogy mi
2: mesélek,
1: is értjük.
2: Mesélek. Van egy olyan fajta porckárosodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
1: Tehát a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló tehát az emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
2: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
1: Egy kis tartalék, a természet létrehozott
2: tartalékot. Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik a adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaik plasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
1: Igen, erre alapult a startup, igen, ha jól tudom, ez a Genuform AI startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, legondolom.
2: Szövetnek.
1: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szernek. Ezeket a szöveteket, és az AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
2: Igen.
1: Tehát ez a magyar startup, igen, hogy úgy
2: mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfeszínképzési
1: szemináriumba
2: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett.
1: Ez mit jelent?
2: Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 mm vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
1: Csonttal együtt kell átültetni.
2: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
1: Most egy kis zene jön, utána folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
7: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
8: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Tehát ez komoly.
9: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje
8: semleges
9: csont,
8: lesz a lablok.
9: Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograft transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
8: Szemmérték, pusztán szemmérték.
9: Szemmérték.
8: Ahol milliméterek számítanak.
9: Így gondolni. Van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogy ha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
8: Tehát nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
9: Így van. Tehát nagyon jó lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt a mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
8: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
9: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
8: Túl sok adat.
9: Persze.
8: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. De. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az, az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelem nélkül mindez csak eszköz. Ez az önök cégében mutatkozik
9: igen,
8: meg.
9: Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló sebét.
8: Szaktudását nem lehet kihagyni.
9: Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam, ma már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
8: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
9: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
8: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
9: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az, hogy amikor én oda kerültem a Luzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást, vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű, tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
8: Igen.
9: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembe jövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
8: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
9: Így van, igen.
8: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen így erős van. Impulzus. Ez hogy éli meg?
9: Hát nehezen. Hát,
8: jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen. Ugye?
9: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan és amputáció végződik a dolog, ezek nyomokat hagynak. A elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység rendkívülnek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
8: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat rá önre?
9: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
8: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
9: Nem
8: ez
9: lehet
8: vagy
9: kikapcsolni.
8: Vagy van együttérzés, igen, vagy
9: igen,
8: nincs.
9: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
8: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
9: műtős
8: asszisztens.
9: Minden tud.
8: És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek. Meg önök orvos dinasztia. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
9: Igen.
8: Mégis, mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek?
9: Az a döntés a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek. Tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van. Tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
8: Ön is így dolgozik?
9: Hogy én így dolgozom?
8: Igen.
9: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
8: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
9: Én köszönöm szépen a meghívást.
7: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genoform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadság szeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Yesterday, 10 years ago.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak, kimenekítettek több tucat magyart, a horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből, száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat.

0: igazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 ezer nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidős sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórta a záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él, és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése, mondta Kodály Zoltán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Már sikerei csúcsán is a legendás amerikai énekesnőhöz, Janis Joplinhoz hasonlították Amy Winehouse-t, aki a nagy előthöz és számos más könnyű zenei előadóhoz, így a Nirvánát alapító Kurt Cobainhez és a Rolling Stones kezdeti lépéseinél jelenlévő Brian Joneshoz hasonlóan 27 évesen távozott az élők sorából. Amy Winehouse rövid földi élete egyáltalán nem volt könnyű. Későbbi zenei sikereit meghatározta nehéz gyerekkora, rosszul alakult magánélete, illetve alkohol és drog problémái. Ezzel együtt munkáját, tehetségét 6 Grammy-díjjal ismerték el. Jellegzetes kontraaltja és a dalaiban több stílust ötvöző egyedi zenei világa azóta is utánozhatatlan. Csak halála után vált széles körben ismerté, hogy a bevételeiből több jótékonysági kezdeményezést is támogatott pénzzel, fellépésekkel, így gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek segített, de részt vett a merrák elleni, illetve a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető kampányokban is. Londonban több szobrot is állítottak tiszteletére, viasz figurája pedig Madame Tussaud panoptikumában látható.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1967-ben Ligeti György különös levelet kapott. Egyik barátja gratulált neki Stanley Kubrick 2001 űrodüsszeja című filmjében felhangzó zenéjéhez. A meglepett Ligeti megnézte a filmet, és valóban felismerte benne a Lux Eterna, az Atmosphere és a Requiem egyes részleteit. A filmet számos kritikus korszakalkotó műnek nevezte. Tony Palmer filmrendező pedig úgy vélekedett, hogy Kubrick előtt a zene, mint hangulatfestő elem vett részt a filmekben, most pedig a narráció a film szellemi hajtóerejének alapjává vált. Viszont sem Ligetitől, sem pedig kiadójától nem kértek engedélyt a zene felhasználására.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Well, I like that.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Sokan sokáig azt hitték, Remi Wolf egy tehetségkutatóban felbukkant kaliforniai énekesnő, aki a 2010-es évek óta jelentett meg soul, funk és pop dalokat. Azonban a művésznő Spotify-os bemutatkozása alapjaiban írta át a róla alkotott képet. A zavarba ejtően részletekbe menő szöveg szerint Wolf 1458-ban született a mai Franciaország területén, mellesleg vámpír és halhatatlan, és érdemes tudni róla, hogy ő alapította az Apple, a Googlet, a Facebookot és a Teslát. Tanácstalanok vagyunk, hogy vajon melyik eredet történet lehet hiteles, és melyik a szárnyaló fantázia szüleménye. Minden esetre tény, hogy a rejtélyes hölgy 2023-ban egy holland indie zenésszel, Benny Singh-szel duettezett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A rockzene vagy a popzene 90%-ban hormon és 10%-ban tehetség, mondta Erdős Péter.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Pincér!
2: Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
5: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
5: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
6: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
7: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
8: This is a substance of the way of the samurai.
9: A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt.
0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

nyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Pislákol 10 gyertyavér azt a szobában nélkülem. Lépcsőkön bukdácsol hajnalban egy magam itt velem.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hudges Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.